Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod! Zombie. És itt a rádió?

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: nem Kínában készült.
1: 谢谢大家的收听。
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panna Rádió.

0: Panno Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91.5-ön.
2: Como siempre.

just turn it up and turn it on. Jaj, hibám, amit féltettem. Mint csillag az égen, de a meddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen

0: 95.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Szomszédokról beszélünk olyan kontextusban, hogy egy anyuka a neten kezdett el panaszkodni arra, hogy gyakorlatilag ők már rettegnek kimenni a saját udvarukba, mert amikor kimennek, akkor a kerítésen megjelenik a szomszéd gyerek, aki folyton a fiával akar játszani, állandóan át akar hozzájuk menni, vagy az ő gyerekét áthívni ugye a szomszédba, és gyakorlatilag nem tudnak egy percet sem kintölteni a kertben anélkül, hogy ez a gyerek ne zaklatná őket. És ez egy nagyon érdekes jelenség egyébként, nekem nincs ilyen tapasztalatom, de van egy család, akikkel jóban vagyunk, és ott ugyanez a helyzet áll fenn, hogy ott lakik a szomszédban egy gyerek, és egyszerűen ők sem tudnak kint lenni az udvarban anélkül, hogy ez a gyerek nem ásszon fel a kerítésre, és ne kezdjen el rögtön valamilyen játékot leszervezni, meg átmenni, meg tehát ugye a ház elé se tudnak kimenni, mert ott is mindig megjelenik a gyerek, és ez annyira borzasztó. Na, hogy ilyenkor mit lehet csinálni? Most szóháztél a szülőknek, de lehet, hogy a szülő megsértődik, hogyha azt mondod, hogy jaj, figyelj már a gyerekedre, hogy ne zaklasson bennünket állandóan. De hogy alapvetően érdekes ez a szomszéd téma. Régen nálunk úgy volt a ház, hogy volt három ajtó a kertben, mind három szomszéd felé, és az ilyen érdekes volt, hogy ott laktunk, és akkor volt, hogy
4: már így, jó kezdődik.
3: Igen, és akkor, hogy én emlékszem arra, hogy így szoptattam a gyerekemet az ágyon, az újszülött gyereket a hálószoba ágyon, és egyszer csak így az ablakon benézett a szomszéd. És így beköszönt, de az ablak az udvarra nézett, és akkor így kiderült, hogy hát, hogy ő így átjött, és akkor ott így sétált, meg volt egy szomszédasszony, akit egyszer így ott vagyok a konyhában, főzök, és látom, hogy a szomszédasszony a barackfa virágát így szagolgatja ott nálunk az udvarba, és így nem értette, hogy mi történik, és akkor aztán hogy oda jött, hogy jaj, hát ő át szokott ide jönni, ha már ott az a kapu, és akkor hogy megnézte a barackfát, hogy milyen lesz az idei termés majd, meg nem tudom. Úgyhogy most már nincs ajtó.
4: De jön magában... Mikor is gondolnál úgy az ember, hogy akkor legyen ajtó, nem? Tehát, hogy nyilván, jó, és mit tudom, hogy te veszel egy régi házat, amit felújítasz, és akkor ott lehet, hogy visszamaradnak ilyen rettenetes, ilyen dolgok igazából, ugye, ami konkrétan egy ajtóban merül ki, mert az akkori szomszédok, most fene tudja miért, nem tudom, olyan jó viszonyban voltak, vagy igen, családból, igen. De hogy igazából, amikor hogy a család, akkor sem egészséges egy ilyen lépést tenni, hogy akkor ajtó, tehát, hogy így mindenkinek megvan a maga kis belső szférája, és ebben nem nagyon szabad úgy beleártani magunkat, mert egyszerűen rosszat fog szülni, akármennyire is szeretnénk ápolni a jó szomszédi viszonyt. Tehát, hogyha, mert igazából mindig van lesz egy ilyen imbalansz, tehát, hogy nagyon jó az, amikor az embernek is, igen, vannak ilyen tapasztalatok, amikor tényleg nagyon jó a szomszéd, és ilyen nagyon jó fej, és olyan típusú, akivel még úgy ápolod is ugye a kapcsolatot, és úgy nem tudom, időnként úgy átjön, vagy te átmész hozzá, beszélgettek, tehát létezik ez a típusú, de hogy hát most akárhogy is nézzük, általában azért 2-3 szomszéd körülvesz minket úgy közvetlenül, és ebben a pakliban már lesz legalább 2 olyan kártya, ami nagyon-nagyon szokatlan és fura, mármint így a szomszéd megnyilvánulásait, viselkedését tekintve, meg hát mindenkinek teljesen más a bioritmusa, ugye, tehát, hogy így ezért is alakulnak ki feszültségek sok esetben, mert nem tudom, más akkor pihenne, amikor te zajongsz, vagy éppen fordítva, tehát, hogy mindig alakulnak ilyen hülye, kellemetlen szituációk, úgyhogy valahogy ezt a szomszédi viszonyt, ezt mindig ilyen nagyon komoly fenntartásokkal érdemes kezelni, de valahogy mindig tényleg magával hozza az a jelenség az, hogy a szomszéd az mindig fura a mi olvasatunkban, és nagyon érdekes az, hogy mi, vagy nem tudom, érdekes lehet úgy mögé nézni, hogy mi okozza ezt igazából, mert ugye akárhogy is nézzük, most akár gyerekkortól kezdve, hogy nem tudom, a szomszéd gyerek az ilyen fura. Amúgy nagyon-nagyon durva, mert ahogy beszéltünk erről, hogy a szomszéd gyerek furcsa, létezik egy mém, egy videós mém egyébként, a neten kering, nagyon régen láttam utoljára, de pontosan nekem is ez jutott eszembe, az ilyen fura. Amúgy nagyon-nagyon durva, mert ahogy beszéltünk erről, hogy a szomszéd gyerek furcsa, létezik egy mém, egy videós mém egyébként, a neten kering, nagyon régen láttam utoljára, de pontosan nekem is ez jutott eszembe, egy ilyen brit srác felhajt valamilyen töményit,

0: nem egy kett, itt van a szomszéd gyerek, és akkor elmész a szomszéd gyerekhez, és csak ezt tapasztalod, tehát ilyeneket látsz igazából, tehát hogy a szomszéd gyerek az mindig ilyen fura. És tök érdekes, hogy így hogyan alakulhat ez ki egyébként, mert tényleg igazából, hogyha belegondolsz, tehát nekem is vannak ilyen emlékeim még nagyon kisgyerekkorból, amikor még úgy nem szocializálódik úgy az ember, és az első ilyen jellegű élmények, azok inkább ugye ilyen szinten merülnek ki, hogy akkor a szomszéd gyereket az van közel, még nem tudom, most óviba mentél, de hogy alapvetően ott még nem alakulnak ki, rögtön az elején olyan nagyon szoros kötelékek, van ennek egy maga üteme, tempója, fázisa, és akkor a szomszéd gyerek ott van nyilván, akivel hát ha más nem, akkor kint találkoztak az utcán, vagy becsönget a gyereki focizni, és igazából nekem is így maradt meg, pedig nem volt rossz fej a egyik szomszéd gyerek, hál' Istennek nem voltak ilyen szélsőségek, de ilyen teljesen más kategóriába maradt meg a memóriában a szomszéd gyerekkel való játék, hogy az kicsit olyan fura volt, mert úgy ismeritek egymást, de nem is, de mit tudom én, meg úgy önmagában az, hogy ott is úgy avászkodik úgy a privát szférádból, szerintem ez már gyerekkorban úgy megfigyelhető. Azáltal egyébként, hogy nem tudom, mindig mondjuk becsönget, mert amúgy ott van közel, tudod, éppen kint játszik az utcán, akkor nyilván becsönget. Még a haverokkal azért, akárhogy is nézzük, lehet, hogy dobott olyat a gép, hogy akkor nem tudom, osztálytársak lettetek mondjuk egy szomszéddal, nekem nem volt ilyen, azért nincs ilyen referenciám, de hogy az osztálytársak, akikkel aztán úgy jóba lettünk, ugye általán a suli alsóban, azok, ha közel is laktak, azért nem közvetlen szomszédi viszony volt velük, és valahogy ott másképp történt a leegyeztetése a közös programnak, a közös játéknak, hogy most gyere, kimegyünk biciklizni, kimegyünk focizni, nem tudom mi, és akkor úgy rákészültél, és úgy vártad ezt, míg ezzel szemben, amíg a szomszéd esetében forog ez fenn, addig ő bármikor becsöngethet, akár olyankor is, amikor ezt nem beszéltétek, vagy te nem lennél készen erre, nem állnál készen erre, és akkor így hát nyilván kimész, most kellemetlen, tudod, de ilyenkor kezdőd megfogalmazódni az emberben, hogy jönnek létre ezek az ilyenfajta kényszercselekvések, meg ilyen elhárító mechanizmusok, hogy akkor bujkálunk, eljátszunk, hogy nem vagyunk otthon, nem hallottuk, alszunk, tudod, így. Csupa tartod a szemet, hogyha mondjuk a szülőbe is engedi, jó, hát bent van az Olika, nyugodtan szólj neki, és akkor te meg ugye játszod, hogy nem vagy ott, vagy nem tudom, tehát úgy így, szerintem ezen múlik ez, hogy sajnos adódnak olyan alkalmak, amikor a másiknak nem felel meg, és onnantól kezdve ez egyfajta sértés, hogy sérül, nem, a te kis magán valamid, ami körbevesz olyankor, amikor nem szeretnél senkivel sem együtt tartózkodni, létezni, játszani bármit. Nem? Tehát, hogy valahogy, és szerintem ezáltal bélyegezzük meg aztán ezeket az embereket ilyenne, hogy ilyen fura, olyan fura. Pedig nyilván igen, lehet, hogy teljesen normális ember, hogy jött, igen. Olyankor, amikor nekem nem felelt meg.
1: De tudod, még furább, hogy most így végig gondoltam, hogy kik voltak a szomszédem, én gyerekkoromban elég sokat költözködtünk, vagy hát sokszor, és képzeld el, hogy nekünk soha nem volt gyerek a szomszéd, nekünk mindig idős szomszédaink voltak. Gombosan emlékszem, volt az Ilus néni, meg a Marika néni. Marika néni volt a dadám, ő vigyázott így rám, meg nem tudom, nagyon-nagyon szerettem. Aztán Szabadkán is most itt is idősebb szomszédok vannak, tehát nincs gyerek. És amikor lakásban laktunk, akkor sem. Tehát, hogy nekem mindig az idős szomszédok maradtak meg így az emlékezetem, mert mondjuk amikor lakásban laktunk, akkor is tudom, hogy ott volt egy néni, aki mondta, hogy jaj, hát hívjuk őt nagymamának. Akkor a másik lakásban is volt egy idősebb házas pár, akiket szinte ilyen családtagként kezeltünk, meg ők is bennünket. Szóval, hogy így tökéletes, nekem nem is voltak gyerek szomszédaim, de az eszembe jutott például, hogy volt Gombosan egy lány, aki hát kicsit távolabb lakott tőlünk, de hogy ő például ezt csinálta, hogy így beállított, hogy így jött, csak így random, nem szomszéd gyerek volt, így jött, és akkor így mindig kiderült, de utána hát már szüleim nyilván figyeltek erre, hogy ő megszökött otthonról, és hozzánk szökött. Mert hogy a szüleim mindig veszekedtek, és mindig nálunk kötött ki, és akkor ez kiderült úgy, hogy tudod, járt hozzánk már nagyon régóta, hát mindig igen, így megjelent, és jött, és nem tudtuk.
0: Ebbe, hogy igen, de hogy mi nem tudtuk, hogy ő... szomorú történet az egész mögött, hogy tudod, miért van rád akaszkodva az a bizonyos szomszéd gyerek.
1: Igen, csak hogy ezt mi nem tudtuk, és akkor eltelt nem tudom, hogy mennyi idő, amikor kiderült, hogy őt mondjuk nem tudom, ott van nálunk, nem tudom, 4 óra hosszája, és hogy a szülei nem is tudják, hogy ott van nálunk, igen, és tudod, keresik.
0: Ott felejtette magát.
1: És akkor aztán már amikor jött, akkor mindig szóltunk a szüleinek, hogy hát itt van nálunk ez a kislány, és akkor oké, tehát jött ő, meg nem volt, tehát mi mindig nagyon jót játszottunk, én szerettem, ha jött, csak tudod, hogy ez ilyen tök fura volt, hogy igen, így hozzánk igen. szökött. Meg most a szomszédbe való átjárásról, meg az jutott eszembe, imádom, van egy szomszéd azt, hogy nagyon imádom, a Leposzava, és tehát van, lakunk mi, lakik a Leposzava mögött, pedig

0: pedig egy orosz család. És nagyon jóban lettek, és annyira aranyos, mert én múlt héten vettem észre, hogy a kerítés közé, vagy a kerítésen át van dobva egy ilyen kettes létra, és így látom, hogy valahogy lepuszolva így mászik föl a létre, nem tudom, és azt csinálják, hogy így járnak át egymáshoz. Hogy a lepuszolva, tehát a létrának az egyik része ott van az ő udvarában, az ön fölmászik, és akkor hopp, átmegy a kerítésen, és már ott van az orosz szomszédok. Nem kell megkerülni az egész utcát, és átmenni a másik utcába, mert ugye az oroszoknak a másik utcáról van a bejáratuk.
1: Egy hátsó szomszéd, igen.
0: Igen, hanem hátsó kert szomszéd, és így átrakott egy kettes létrát, és ott így járkálnak. És ez nekem, de ez meg annyira cuki, igazából.
1: Gyerekek esetében ezt tovább lehet gondolni, hogyha van ilyen kis felállítható trambulin, akkor így átrepülnek, tudod.
0: Igen.
1: Legyen a kerítéshez közel.
0: Vagy ilyen dobbantó, azok a borzasztó dobbantók, amik voltak általános suliban, azon igen, soha nem igen. tudtam elrugaszkodni, vagy arról. Tehát
1: nehéz volt. Magaddal vitted az egész bakot a földre.
0: Jaj, nekem volt
1: és
0: olyan.
1: És egy ilyen érdekes technikával levitted, úgy magadra terítve igazából.
0: Én nem a...
1: Súlyos, mély ütéseket és sérüléseket szenvedve egyébként.
0: Én nem a bakot vittem magammal, hanem a tornatanárt.
1: Az is jó.
0: Szerb tornatanárunk volt Gomboson, a Vújú, és még a szüleimnek is ő volt a tornatanára különben, és ugrottam át a bakot, és valahogy úgy meglendültem, hogy a bak végén ugye ott állt a tanár, és én még egy nagy lendülete, így nekiestem a tanárnak, de ez egy magas férfi volt, és nem tudom, hogy szegény annyira meglepődött, meg elvesztette így az egyensúlyát, hogy hátravágódott, és én még így rá. És annyira kellemetlen volt, Jézusom, nem tudom, hogy hatodikos voltam, vagy ötödikes, és azt hittem, hogy elsüllyedek szégyen ember.
1: Hát most mind kellemetlen, most érted, ők kényszerítettek mindig ilyen, nem tudom, ezekre a...
0: Volt a tigrisugrás, emlékszem, hogy a tigrisugrásra, hogy én attól, hogy rettegtem.
1: Biztos volt egy tanter, de igazából ugye tornaórákról sokszor beszéltünk már, és akármikor felmerül a téma, soha nem értjük meg igazából azt a fajta gondolkodásmódot. Nem tudom, hogy a mostani tornaórák hogyan zajlanak, de hogy így tudod, tehát az az érdekes, hogy nem mindenkinél alakul ki ugye a sport iránti, a mozgás iránti vágy, van akinél sokkal később alakul ez ki, és mondjuk nekem úgy hiányzott az, hogy lehet, hogy rávezethettek volna. Sok mindenben úgy oké, tök jó volt, meg jó jött, de hogyha visszagondolok igazából, tehát a tényleges ügyesség, ami most nem tudom, úgy értelmet nyer, új aspektusokból néz, vagy nem tudom, a gyerekeddel focizol, és akkor el tud rúgni a labdát, tud játszírozni, meg tud tanítani az alapokra és hasonlók ezeket. Egyáltalán is a tornaórához tudom kötni, nem ahhoz, hogy igazából mindig jártunk focizni. Most vagy külön edzésekre, vagy mi.
0: Vagy a barátok. Nézzé,
1: csapattal, igen, osztálytársakkal, haverokkal összeálltunk, és akkor mindig fociztunk, meg röplabdáztunk, de ilyeneket soha nem magyaráztak el. Tehát, hogy az összes labdajáték a kapcsolatos szabály közül az egyet tudok kiemelni, az pedig a kosárlabda, és ott tanultuk meg, hogy kell vezetni a labdát, pattogtatni, meg utána van ez a két lépéses szabály, amikor már fogod két kézzel, ugye akkor két lépést tehetsz meg, két kézzel fogva a labdát, és utána már muszáj dobni, vagy passzolni, vagy rádobni a kosra. Tehát, hogy igazából ilyeneket tudtunk összeszedegetni, de alapvetően a bakugrásnak, meg ennek a most oké, hogy így, tudom én viszonylag, aki úgy megtartotta a formáját, az így rugalmas tud maradni, vagy van némi fogalma róla, de hogy egy helyes futás, egy nem tudom, egy kondíciónak, vagy tudod, az aktuális kondíciós állapotnak ugye a bemérése mondjuk a futáshoz, mert hát sokan ugye éppen a futást választották aztán a későbbiekben, nem tudom, 20 évvel később elkezdett mondjuk valaki futni, úgyhogy amúgy gyűlölte a tornaórát, és mivel szembesül ilyenkor az ember azzal, hogy nem tudom, fáj a sarka, mert rosszul fut, mert ütögeti, vagy nem tudom, nekem volt ilyen például.
0: Hát még a kis súly is beosztani,
1: igen. Tehát, hogy így, érted, és a futás ott abban merült ki, hogy nem tudom, akkor izé, tehát, hogy mindig ez volt, hogy bent ezek a gyagyás gyakorlatok, érted, mert nem tudom, hogy estünk-eltünk ezeken a hülye szereken, és akkor utána, na akkor nem tudom, most jött a jó idő, tavasz, akkor most izé, és akkor, nem tudom, futtok, nem tudom, két kört, sprint, és akkor tudod, mindjárt osztályzat, és akkor persze, hogy ugye próbálsz minél jobb eredményt elérni, és olyankor történtek azok, hogy nem tudom, hogy kivittek minket a stadionra, és 400 méteres kört, azt hiszem kétszer kellett megtenni, hát volt olyan osztályos, aki hányt, érted, hát akkor majd, érted, mert próbálta, hogy tudod, hogy minél gyorsan időt fusson, érted, hogy jó jegyet kapjon, érted, de hát honnan lett volna tapasztalat, mert nem csináltak ilyeneket, akkor fölvezetik, akkor nájt, akkor fussál, vagy nem tudom, hogy építs be, hogy oszd be a kondíciódat, nem tudom, erre meg arra a távra, lassabban, mit tudom, mire figyelj légzésre, csomó mindenre lehet figyelni, csomó fajta jó technika van, amit egy jó szakember meg tud veled osztani, és meg tud tanítani. Nem kaptunk ilyen információkat valamiért, hanem ugye inkább a rúdra kellett fölmászni, és akkor aztán ott ilyen a bőrödet, a combbőrödet végignyúzva, hogy jöttél le róla, érted meg
0: ilyeneket. Én föl sem tudtam menni azon.
1: Én föl tudtam.
0: Meg a kötélen, ez a kötél mennyire borzalmas volt. Hát igen, érdekes egyébként, mert nálunk úgy zajlott, hogy például amikor voltak ezek a gyakorlatok a gerendán, meg a felemás korláton, az jó, azt mondjuk én nagyon szerettem. Hát mentünk, vitt is bennünket versenyre a tanár, az így oké. De hogy alapvetően, ha én is visszagondolok a régi tornaórákra általános iskolából, akkor úgy az első dolog, ami eszembe jut az, hogy úgy csináltunk valamiket, de igazából mindig inkább az volt, hogy na, nem tudom, röplabdázatok, vagy na, gyerünk, kosárlabdázatok, és akkor tanár ott ült, mi meg úgy csináltunk valamit.
1: Igaz, volt az ünnep, azóta az a tornaóra, amikor ilyet lehetett csinálni.
0: Igen,
1: igazából.
0: Volt olyan, hogy tornaóra nem mentünk fagyizni, tudod, ilyesmi. De tök érdekes, én ennek nagyon örülök, a gyerekeim a Jován Mikics suliba járnak, itt Szabadkán, és akkor mindig kérdezgetem, hogy milyen a tornaóra, sőt, hát nem is én kezdtem el kérdezgetni, hanem a fiam, amikor felsős lett, akkor elkezdtem mondogatni, hogy milyen a tornaóra, és nagyon jó tornaórák vannak egyébként. Tehát, hogy úgy élvezik,
1: akkor jó,
0: és megvannak a gyakorlatok, és nagyon...
1: Kizárólag a mi időszakunkban tartott tornaórákról beszéltünk, legalábbis én arról beszéltem.
0: Persze.
1: Tehát saját tapasztalatok, örülünk, hogyha ez megváltozni látszik, vagy már változik, és már megváltozott. Csak hogy így
0: hát,
1: tényleg
0: visszagondolnak,
1: azért nagyon érdekes volt a megközelítés.
0: Igen, meg én ha így visszagondolok, nekem nagyon sok olyan tanárom volt egyébként, akik tényleg már a szüleimet is tanították. Tehát a többségük olyan volt, tudod, be nyugdíj előtt. És most nyilván egy olyan tanár, most tisztelt a kivételnek, de hogy tudod, nyilván ledolgozott 40 évet a tanügyben, nyilván ki van égve. És például az angolórák is, az angolórák voltak olyanok, hogy a tanárnő az így fogta magát, elment a terem végébe, az ablakpárkányra kipakolta a kenceficét, rengeteg arckrémet meg sminket, egész órán kente magát, de ilyen nem tudod elképzelni, hogy hány réteg krém volt, így fény lett az arca, mindig megfehéredett.
1: Itt rosszul
0: és
1: lenne.
0: Akkor így mondta, hogy mi csináljunk valamit, mi valamit csináltunk, nem tudom, beszélgettünk, és akkor ez volt így a menete az angol órának, hogy így volt, amikor így hallottuk a mély hangját, így hátul, így mondta, hogy don't worry, be happy. Don't worry, be happy. És közben, hogy kente magát, és ez ment, esküszöm, ez ment 4 évig.
1: Pszichopata.
0: Úgyhogy, hát érdekes, mindegy.
1: Ezért kell beragadni egy munkahelyen igazából, tényleg, hát az ember tönkre megy. Megbolondul, meg tébolyul.
0: Én a tanügyben nem tudnék, nekem le a kalappal tényleg a tanárok, meg a tanítók előtt.
1: Igen,
0: komolyan.
1: Hát
0: hogy, hogy te mondjuk tanügyes vagy, tanítasz, valóban. És aztán hazamész, és még ott vannak a saját gyerekeid, na én azt 2 hétig bírnám, 2 hét után fölmondanék.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Tehát azt nem érteni. Tudom, hogy igen. Hogy tudják is, általában azért ez én jellemző, tehát az hogy a tanároknak van még otthon saját gyerekük is. Most nem is tudom, hogy a szomszéd gyerektől már hogy jutottunk el a régi angol órákig,
1: de
0: hogy
1: visszakanyarodhatunk igazából egy éles váltással, tehát ez a szomszéddal kapcsolatos fura érzések és a szomszéd gyerekkel kapcsolatban is ugye ez tud kialakulni. Hát igen, kellemetlenné válhat. Nem is tudom, hogy mi a megoldás ennél, de hát igazából annyira gyorsan rotálódik minden a mai világban, tehát hogy amennyire esetleg gyakoribb lehetett az a jelenség régen, hogy mondjuk nem tudom, tudod, szomszédként akkor felnőtt egy generáció, vagy legalábbis egy 10 pár évet ott egymás mellett töltöttek, de most már ugye folyamatosan változik az összkép, hát mindig az emberek költöznek, eladják, kimennek, visszajönnek, jön más, nem tudom, tehát hogy folyamatosan van egy ilyen rotáció. Alapvetően viszont szerintem a leggyakrabban előforduló jelenség az, hogyha mondjuk van egy család, akkor őket általában, mint egy törvényszerűen az lenne, de hogy inkább ez tapasztalom én, amit te is észleltél, hogy idősebb személyek veszik körbe így a szomszédság tekintetében, és akkor úgy valahogy úgy, nem tudom, persze ez nagyon változó lehet, de hogy nekem mintha ez lenne a meglátás. Hát most mit az idősebb személyekkel is, hát ott is lehet azért kellemetlenség. Ugye létezik az a típusú ember, aki folyamatosan mindent figyel, ugye a házmestere, ugye az egész környéknek, hogyha a lakóépületben éltek, akkor magának
0: ilyen
1: az épületnek.
0: Néni, aki mindent figyel. Tehát olyan nincs, hogy ők nincsenek az utcán. Nagyon érdekes egyébként. Nincs olyan, hogy nincsenek az utcán. Ha véletlenül a saját udvarukban vannak, akkor ahogy nyitom a kaput és megyek ki az utcára, már kint vannak.
1: Kitapasztalták ezeket a hangokat, igen, pontosan tudják szerintem, hogy melyik nézik, kapu hogyan csikorog.
0: És olyan, tehát van olyan, hogy én a kocsi csomagtartójából veszek ki valamit, és ők ketten így néznek, így merednek a csomagtartó fel, és figyelik, hogy én mit
1: jó,
0: veszek
1: nem
0: jönnek ki.
1: Jó, közelebb, tudod, hogy jobban lássák.
0: Jaj, volt, hogy közelebb jöttek különben. Az egyikük főleg olyan rámenősebb. És akkor most már szándékosan úgy csinálom, amikor veszek ki valamit, hogy nagyon rejtegetem, mint hogyha valami nagyon titkos dolgot vinnék be a házba, és akkor tudod, hát őket kikészülnek, akkor van egész nap miről beszélniük.
1: Igen.
0: De alapvetően igazából ott nálunk a környéken, tehát hogy ez egy ilyen, nem a kertvároshoz tartozik, de ilyen kertvárosi rész, tehát hogy családi házak vannak. És nagyon érdekes, hogy megvan egyébként a szomszédok között, tehát hogy mondjuk amikor a szomszédom nyírja a füvet, akkor sokszor előfordul az, hogy nálunk is a ház előtt lenyírja a füvet, tehát amikor a saját ház előtt nyírja, akkor nálunk is lenyírja. Akkor nem tudom, volt, hogy én is mikor régebben nyírtam a füvet, akkor lenyírtam náluk, vagy mondjuk ha söpröm az utcát, akkor előttük is elsöpröm, vagy mit tudom, főleg ősszel, amikor mi diófánkra hullik oda a levél hozzájuk. Vagy nem tudom, a szembe szomszéd áthívott, hogy jaj, ő főzött nekem lekvárokat például. Szóval, hogy megvan ez a, tudod így, ez a ki nem mondott segítségnyújtás a másik felé, uh-huh. vagy nem is tudom, milyen érdekes ez egyébként. Tehát, hogy, az, mint hogyha a falun persze. lennél igazából.
1: Persze, igen, azért mondom, hogy nagyon érdekes, különleges kapcsolat ez a szomszédé, de hát ugye az együttélés gyönyörei, tehát igazából amúgy meg alapvetően szerintem ebbe kell keresni az esetleges ellentéteket, ugye, tehát alapvetően mindig, ugye, nem mindig, de hát az ember alapvetően ugye azzal tenné mérlegre ezt a dolgot, hogy miért rossz a viszony adott esetben egy szomszéddal, és miért jó viszony mondjuk valaki mással. Hát nyilván azért, mert nem folyamatosan vagytok együtt. Tehát ez fontos. Nagyon gyakori az egyébként, hát nyilván ugye az ember, amikor együtt él mással, rendesen házon belül, és ugye ott is van a konfliktusok, ezek mind abból fakadnak, hogy együttélés, tehát hogy vannak súrlódások, az egyik ember jön, a másik olyan, na most főleg, hogyha nem tudom, a szomszédról beszélünk, akit meg nem is választottál, hanem csak úgy jött, tehát nyilvánvalóan lesznek olyan tulajdonságai, meg olyan megnyilvánulásai, mert a másik számára idegesítő, és akkor hát ezen vagy sikerül keresztül lendülni, vagy nem, most mondom, tehát van erre példa, ahogy te is mondtad, hogy van egy nagyon kedves szomszédasszonyod, tehát hogy ez teljesen másképp is működhet, és ott már ugye a esetlegesen, nem tudom, a pici hangoskodás valami, akkor már sokkal elnézőbb vagy, mert egyszerűen nyitsz felé, mert jó fej.
0: Igen, ez múltkor volt egyébként jó, ez most egy elmesélem, ez ilyen kulisszatitok, hogy ültünk és tanultunk, reklámpszichológiát tanultunk, és akkor így lehetett ilyen zajokat hallani az udvarból. És akkor Zoli mondta, hogy micsoda kulturális utazás, hogy így végig sétál az udvar, mert mi ott vagyunk, tanulunk. Az egyik szomszéd az így telefonálgatott valakivel nagyon hangosan, nem tudom, van egy fiatal, ami albérlő gyerek is a szomszédságban, akkor ott nála valami haverok, nagy dajdajozás, óbégatás, az udvar végén úgy sréga, meg ott laknak, ott is talán valami fiatalok vannak egyébként, de őket nem ismerjük szem, és ott még van egy medence, és ott még hadd így csobbanak be a vízbe, szól a turbófolk, nem tudom, másik szomszéd a rádiót hallgatja, ott is hallatszik valami zene, de hogy
1: így
0: ott igen, a zajongnak, másik szomszéd azt mondja, tyúkok, de ez a cuki különben.
1: Van minden, mindenhol, igazából szerintem ez teljesen elég. Ennek van egy érdekes oldal, meg egy ilyen pozitív vonzata is abúgy szerintem.
0: Persze, tehát, tök jó egyébként.
1: Én szórakoztató, igen, akkor kellemetlen, amikor úgy nem tudod annyira kiélvezni, nem szeretnéd ezt éppen így kiélvezni, de úgy muszáj. Szóval, de nem.
0: Én a hangokra vagyok érzékeny, és este főleg, tehát este, amikor hazajön az a fiatal albérlő fiú, akkor beül az ablakunk alá, mert van egy ilyen közös ablakot az udvarukban, és akkor oda beül alá, akkor volt, hogy éjszaka 2:30-kor kijött oda az ablak alá, és akkor messengeren valakit hívott, vagy ilyen videóhívásba, és annyira hangos volt, hogy hát nyilván fölébredtem rá, szóval nyilván most már öregszem, és nem bírom ezeket az ajokat nagyon tolerálni, de na, van, hogy a nappaliban ülök, és hallom, hogy ő beszélget valakivel az udvarukban.
1: Hát, igen, de ugye ez meg az emberi egyébként sokszínűség, meg az éppen aktuális kedély állapottól függ, tehát én hallottam olyan ellenpéldát is erre, hogy mondjuk Palicson az egyik ismerős mondta, valahol beszélgettünk, hogy milyen ott így lakni, egy ilyen nyugis kis utcáról van. Szóval Palics nyilván ugye az mindig egy ilyen zen állapot igazából sok mindenki számára, hogyha ott tartózkodik, főleg, hogyha ott is élhet. És ott meg inkább az a meglátás, hogy egyébként nagyon jó, nyilván értik és érzik, átérzik, nem véletlenül költöztek oda ugye ezt a nyugalmi oldalt az egésznek, de azért hozzátette azt is, hogy azért kicsit azért ilyen depresszív.
0: Túl nyugodt.
1: Sok vonatkozásban, igen. Tehát hogy az se jó. Tehát igazából azért mondom, hogy amikor van egy kis nyüzsi, Nem tudom, tehát nehéz megtalálni azt a pontot az ember életében, amikor minden tuti lenne, ugye ebből is adódnak ezek a nézeteltérések, de alapvetően nem tudom. Ti milyen viszonyban vagytok a szomszédotokkal? Alapvetően azt gondolom, hogy föl lehet állítani egy ilyen középutat valamilyen módon.
0: Hát most jutott eszembe, hogy itt panaszkodtam, hogy soha nem voltak gyerekek úgy a szomszédban, mindig idősebbek. Hát most hétvégén költözik majd be egy orosz család egyébként a szomszédunkba, akiknek két gyerekük van. Úgyhogy lehet, hogy majd első kézből számolhatok be arról, hogy milyen az, amikor gyerek is van a szomszédban, és majd jön játszani.
1: Úgy de köszönöm reggeli, egyébként... vagy Das Vidánya, vagy nem tudom. Vagy az mi? Nem lehet, hogy rosszat
0: hát
1: mondtam
0: igazából. Hát az a Viszlát.
1: A Viszlát, akkor jót mondtam,
0: hát gondolom, mint hogy Dovidjénye. Úgyhogy várom egyébként őket, így kíváncsi vagyok, meg nem tudom, itt Szabadkán, akikkel beszélgettem, ugye Oroszországból érkezett emberekkel, ők nagyon szimpatikusak, úgyhogy én már nagyon várom őket. Persze nagyon-nagyon sajnálom, hogy a szomszédasszonyom meg elmegy abból a házból.
1: Hoppá.
0: Jaj, mi volt ez?
1: Egy videóban ezelő mutogattam, aztán nagy volt a hangerő is.
0: De hát na, nem úgy tudom, maradt. Hogy beolvastad-e Laca üzenetét, hogy két hét múlva Kanizsa Fest.
1: Ó, tényleg.
0: A strand szuper jó, gyerekbarát, kibővítették a múló melletti homokos strandot. Igen, ezt a homokos strandot mi is említettük ma reggel 6-kor. Két hét múlva Kanizsa Fest.
1: Na, Ati írja, hogy nem jó. Tudja, neki nincs komoly problémája a szomszédokkal, és hogy kialakult egy ilyen normális együttéléses viszony szituáció.
0: Persze jó ez, meg valahogy, de egyébként az emberekben
1: vannak
0: ilyeneket, mindig...
1: mondjuk éppen, ugye hát pont sokat beszélünk, meg hát írt is nekünk Laci is egyébként akvarista barátunk, jó minket hallgatni, hallgatja is a műsort, tehát ő, ha jól emlékszem, akkor pont erre panaszkodott, sőt egyszer, mikor beszéltünk ilyen szomszédos témáról, akkor azt írta, hogy nekik van egy szomszédjuk, nagyon-nagyon nehéz vele minden, folyamatosan mennek, de ott már ilyen feljelengetés szinten mennek a dolgok, ha nem tudom. És csak így az, hogy elég hát magvasan megfogalmazta a jelenséget, hogy megkeseríti az életüket. Úgy semmi se jó. Van ez
0: na,
1: a kategória, és ez
0: vannak ilyen szomszédok,
1: és ezekre kell vigyázni, mert
0: nem
1: tud harapózni a helyzet.
0: Igen.
1: Tehát én hallottam azért ilyen rémtörténeteket, hogy már odáig fajult a szomszédi viszony, hogy nem tudom, a másik az elkezdett átdobálni valami tárgyakat, szemetet, akkor emez fogta, akkor nem tudom, elővette, volt egy ilyen nagy ipari méretű ilyen slagja, akkor az a locsolt át a vizet az ő udvarába, meg a háztetőre, meg tehát így, ez rettenetes, tehát a végén nem tudom, vannak erről filmek, sok esetben ugye vígjáték, de hogy na, vigyázni kell az ilyen konfliktusokra, mert szerintem az milyen súlyos testi sértésig el tud
0: nagymamáméknak. Nagymamáméknak volt egy ilyen szomszéda, akivel jobban voltak, és aztán nagyon így megromlott a viszony, nem tudom, mint 10 év után, és akkor ott történtek ilyen dolgok, hogy így észrevették, hogy így valahogy, nem tudom, ami ablakon keresztül, hogy a vizet azt így engedik be az ő ház alapjukhoz. Tehát, hogy ott így folyamatosan így engedték be a vizet oda. Így a háznak a tömébe, ott úgy, csak úgy locsolták. Elkezdett ott náluk a fürdőszobánál nedvesedni a fal, meg
1: csodálatos.
0: Nem tudom. Úgyhogy azért mondom, hogy vannak nagyon elvetemült szomszédok, hál' Isten, lekopogom, én még ezt megúsztam, tehát soha nem laktam olyan helyen, ahol ilyen őrültek voltak, vagy tudod ezt, hogy följel. De most én, nekem se jutna eszembe, hogy följelentsek valakit. Tehát, hogy most... nem tudom, minek kéne történni. Tehát most meg tudod, mennek ezek a jaj, lebontott egy épületet, de nincs hozzá engedélye, följelentem. Most mit érdekel, mit avatkozni kéne be bele? Magyarországon ezt imádják, igen.
1: Imádják, azt annyira röhögtem egyébként, amikor nővéreméknél ott azt hiszem, hogy a hátsó udvar rész volt, elhelyeztek egy ilyen kis tárolóhelyet, tudod, amit úgy kihoznak ha? Ilyen utánfutón, készen, leteszik aha. Készen. És egy két héten belül már így jött valami levél valamelyik szomszédtól, hogy ez be van jelentve, meg hogy ez legális egyébként, mert is sétált az utcán, is látta. Látta, hogy benézett, és így felmerül benne ez a kérdés, hogy csak úgy érdekli.
0: Uh-huh. Milyen jó.
1: Tragédia. Tehát nem tudom, nem is értem, hogy jöhetett létre ez a típusú ember egyébként, bármikor is a világon, de hát vannak ilyenek igazából. Most nem szeretnék általánosítani, de alapvetően úgy több ilyen történetet
0: hát,
1: hallottam azért.
0: Figyelj, hogy belegondolok.
1: Nem csak Magyarországon, nálunk is van ilyen, létezik ez a típusú ember.
0: A mi környékünkön
1: biztos,
0: az
1: mi van vele, hogyha neki van, meg ő bejelentette, meg legalizáltatta, meg nem tudom, akkor te se legyél kivételezett ez alól, tudod.
0: Most erről még valami eszembe jutott, hogy van, ugye említettem a két kameranénit ott az utcából, és akkor az egyikük az ott hát úgy... nem majdnem szembe lakik velünk. És akkor nála voltak egy időben ilyenek, hogy mindig volt valami probléma. És akkor volt egy olyan probléma, hogy nekünk az udvarban van egy, tehát a háznak az oldalán van egy lámpa, ami az udvar felé világít. Semmi köze az utcához, abszolút nem is látszik ott odáig a fénye. És akkor egyszer így mondta, hogy hát ő este nem tud aludni az a lámpa miatt, mert hogy az pont bevilágít, jó. Hogy azt fordítsam el valahogy, de nem világít, egy messze van az utca, mindegy. Uh-huh. Akkor volt olyan, hogy az utcai világítást visszaveri a garázs ajtóm az ő, pont az ő ágyára, és a szemébe világít emiatt az utcai lámpa.
1: Jó. Istenem, Istenem.
0: Meg volt még valami, ja, meg volt az, hogy ugye sokszor lehet ugye hajnalban jövök dolgozni, és akkor télen nyilván még sötét van 5 körül, vagy 5:30 körül, amikor jövök be, és akkor nyilván, ha indul a kocsival, akkor hát ugye felkapcsolom a lámpát, nem fog ott forgolódni az autóval, úgy nem vagyok kivilágítva, és akkor ezért is kaptam a számra, hogy, mert, hogy akkor az is bevilágít, úgyhogy most akkor már mindig úgy parkolok ki, hogy nem kapcsolom be a világítást, és akkor mikor már elhaladtam a háza mellett, akkor kapcsolom be, de hogy így mindig a fénnyel van valami. Úgyhogy igen, ez üzgi. Na mindegy. Jaj,
1: igen.
0: Halott beszéltünk ám egy jó 40 percet, vagy mennyit?
1: Igen. Kb.
0: 35-öt a szomszéd témáról.
1: Lehetne erről még. KGB írja nekünk, hogy nagy nehezen felépítettük a házunkat, a szomszéd locsolja a füvet, és locsolás közben mindig lelocsolja a falat is. Csodálatos. Ilyenkor így tudod, így jele, és ez a baj ilyenkor, hogy tudod, most így jelzed neki, és a finoman is teszed, akkor is már úgy elültetsz egyfajta frusztrációt mind a kettőtökbe, és onnantól kezdve már egyre neccesebbé válik a helyzet, főleg, hogyha amúgy nem ismeritek egymást, vagy nem vagytok úgy olyan közeli viszonyban. Szóval mindig egy ilyen hálátlan helyzet. Nagyon nagy szerencse az lényegében, ezt leszögezhetjük, hogyha mondjuk alapvetően ilyen készségesebbek a szomszédok, tehát nem muszáj ott, nem tudom, összejárni, haverkodni, beszélgetni, de hogy alapvetően meg lehet ilyeneket beszélni, és mindig valamelyik félnek egy picit azért tudni kell engedni ebből a történetből, mert amúgy tényleg rettenetes konfliktusok tudnak kialakulni nyilván.
0: Jöttek még üzenetek. Ettől még a közös udvaros szomszéd a jobb. Hova teszed a kukát, a biciklit, miért terigettél ki? Nem nézem a bugyidat, stb. De bármit csinál, szaladunk feljelenteni. Jaj, hát úristen, közös udvaros szomszéd, igen. Meg jött még egy üzi. Izabella írt, sziasztok, nálunk az áldott jó szomszéd legújabb unalmába felszerelt egy lámpát a garázs oldalára, ami a mi udvarunkra van állítva. Hát igen, lehet, hogy még jó. Kamera is van oda szerelve, tudod,
1: igen,
0: így
1: igen. Jobban nézi,
0: hogy mit csináltok.
1: Óriási.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna med.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Végig videójátékokról fogunk beszélgetni a 90-es években. Jaj, Zoli, egyet hozzunk már vissza, amire alig emlékszem. A Prince of Persia.
4: Igen.
3: Vagy Persia, hogy kell ezt szépen mondani?
4: Persia.
3: Annyira szerettem ezt a játékot régen, amikor...
4: De senki nem mondta, hogyha nem mindenki mondta, hogy Prince of Persia, vagy Persia, vagy nem tudom, hogy mondtuk, hát már...
3: Annyira jó volt, a kis kardocskája is pixeles volt, azt sem tudott egyenes tenni, hanem pixeles volt, és hogy mentünk, hogy két dimenzióban mentünk, mindig fölfelé az a kis princel, és akkor nyíltak azok az ajtók, úgy nyílt ki az ajtó, és akkor nem is...
4: Felszúródtál azokra, izékre, beestél.
3: Félek, át kellett ugrani ugye a pályán, mert beleesel a lukba, akkor gödörbe, akkor ilyen tüskék jöttek ki. De nem emlékszem, hogy ki ellen harcolt, ilyen valami...
4: Ki kellett menekülnöd egy börtönből.
3: Egy börtönből?
4: Ilyen csapdák, halálos csapdák, jó, és Istenem. Akkor volt benne harc is, de azok a harcok azok elég rövidek voltak, tehát jó kellett szúrni, és akkor... Leszúrtad a börtönőrt.
3: Annyira megvolt annak az íze, annak a régi világnak, ezeknek a pixeles, fekete-fehér játéknak, aminek az a lényege, hogy tudod, én esélytem neked egyszerűen, próbáltam, találtam egy olyat, ugye régi Sega játékok, amik le lehet tölteni, és akkor játszol a számítógépen, letöltöttem, mondom, most neki esek a régi játékokat játszom. Nem bírod játszani
4: nem,
3: többet.
4: Nem bírod.
3: Az most már nem jó. Azt nem. Akkor, ha kimaradt, akkor...
4: Megszépít őket az idő. Így van. De... Tehát, ha mai szemmel nézed, és ma kezdesz el velük játszani, akkor rájössz, hogy egyáltalán nem működnek.
3: Van egy nagyon érdekes dolog, viszont ezt be kell hoznom az egész játékba.
4: Elkényelmesedtünk mi, tehát megszoktuk a jót. Igen. És az az igazság, hogy nehéz visszamenni.
3: Nagyon vicces az, hogy... És nem muszáj beszállod ebbe buliba, elmondani a saját tapasztalatot, de én elmondom, hogy nekem nagyon vicces visszaemlékezni arra, és összehasonlít a régi időt a mai korszakkal, hogy régen még dial-up net előbb-utóbb megjött, de ugye az sem mindig volt, hanem úgy közben úgy ugye lett, de hogy manapság már ugye az optikál meg minden, ma már ugye bármire kíváncsi, hogy néz ki egy nő, vagy az mit csinál, vagy mit tudom én, tudjátok, ilyen kezdett felfedezni, hogy itt mint tudom én, értek, miről gondolod? Akkor egy klikre minden van. Hát de régen ez nem így volt.
4: Nem, persze.
3: Hát régen, ha egy bikinis nőnek a fotóját akartam látni,
4: bármikor
3: dial-up net volt, várjál, akkor emlékszel, hogy volt? Tehát ráklikkeltél a képre, és így lassan töltötte be a fejénél kezdte.
4: Igen.
3: Hát egyszer, majd egyszer betölti, ugye? Na de hát még a dial-up előtt, vagy mielőtt nekünk volt, mert most így nem emlékszem, hát volt egy játék, ahol láthattunk egy rajzolt nőt, női alakot.
4: Aha.
3: Ez a vetkőzős poker volt.
4: Igen, a vetkőzős poker.
3: A vetkőzős poker. Ahol emlékszem, hogy ültünk többen haverok, az egyikük nagyon
4: tudta ezt játszani. Ez régen doszos valami
3: nagyon
4: volt.
3: Nagyon, ez olyan régi, ez olyan pixeles rajzok, hogy
4: persze.
3: Nem akartuk látni ezt a nőt, nagyon fontos volt nekünk, hogy levetkőztessük valahogy, és haverok elég jól játszott, és így drukkoltunk neki, tudod, és már így, most már a beltartónál vagyunk, és elvesztünk! Áááá! Hát előről megyünk megint, hát katasztrófa! Aztán életünkben egyszer vagy kétszer sikerült.
4: Voltak ilyenek, hát hogyne, ezek nagyon-nagyon érdekesek voltak abban az időben, de hát, nézd, a 90-es évek erről szólt. Itt a közép-kelet-európai világban ugye betörtek a számítógépek, jöttek a különféle konfigurációk, amelyek abban az időben még messze elmaradtak a már nyugaton és főleg Amerikában lévő számítógépektől. Ugye nem beszélve a szoftverek jogtisztaságáról, meg stb. Egyébként ott is aztán nem volt még másolás védelem, meg ilyesmi, Amerikában sem, de ott valahogy jobban megvásárolták ezeket legálisan, igen. Nálunk meg sem lehetett vásárolni legálisan, tehát nem voltak képviseleteik ezeknek a cégeknek, és akkor aztán minden illegális volt, tehát a játékokat azokat így szedték össze,
3: ugye? Még
4: így a Commodore 64-es érából meg volt ennek a módja, meg volt ennek, tehát valaki hozta, lemásolták, még, tehát ez egy nagyon érdekes világ volt, nagyon érdekes, igen. Magyarországon is, meg itt nálunk is, az egykori Jugoszláviában.
3: És ugye lehet, tehát ugye volt ez a Sega világ, de nagyon érdekes.
4: Az a konzol,
3: a
4: konzol
3: világ. De a számítógép, a PC-n, az én nagyon sokat játszottam. Nagyon-nagyon-nagyon komoly játék volt már, és nagyon meglepődtem ezen, hogy a GTA 1997-ben jelent
4: bizony,
3: meg.
4: És én az első részét ezt a rongyosra játszottam.
3: Én valószínű, hogy a másodikat létezik. Az ugyanolyan felülnézett.
4: Igen, felülnézett, és ez egy kicsit ilyen modernebb volt. Ott már ilyen a grafika is egy picit szebb volt, nem
3: vagy
4: volt pixeles.
3: Játszottam. Az a baj,
4: nézd meg, írd be.
3: Mindjárt megnézem ezt a játékot. Gyanús, hogy ez a...
4: Mind a kettő felülnézetes volt. mind a kettő az első, az pixelesebb volt. És nagyon érdekes a GTA-val kapcsolatban, hogy amikor ez megjelent, akkor így vicces, hogy vannak korabeli kritikák, amelyek így lehúzzák, hogy ez mennyire rossz játékos, ennek nem lesz ennek a cégnek jövője, és lehúzzák a rolót, és akkor ma meg eljutottunk oda, hogy ilyen több milliárd dolláros bevétele van a Rockstar Entertainmentnek.
3: Tehát te vagy a nagy videójátékos, én nem, de mármint ugye, te ugye értesz a témához. Mondhatjuk, hogy mondjuk legalább egy top 10 világ legjobb játékaiba benne van a GTA?
4: Persze, de milyen értelemben legjobb?
3: Hát úgy,
4: a legeladottabb, igen, hát hogyne.
3: Ugye?
4: Tehát a három van, ugye nyilván most a Fortnite ez egy külön kategória, mert a mikrotranszakciók vannak, tehát magát a játékot ingyen töltöd le, csak rákölthetsz egy rakás pénzt, amit hogyha a gyerekek ráköltenek egy rakás pénzt, a V-Buckokra, meg az ilyesmikre, ezt a szülők is tudják, hogy ez a V-Buck. Na de, Minecraft, GTA, Fortnite, ezek a legnépszerűbb játékok a világon.
3: Tényleg?
4: Meg most a Roblox, az még néhány éve.
3: De
4: két
3: szóba el tudod mondani, én ezekről mindig hallok, de nem tudom, hogy ezek micsodák.
4: Robloxról nem tudok beszélni, ezt életemben nem próbáltam.
3: A Fortnite, azt mondták, nagyon szép az a játék.
4: Hát szép, ez egy ilyen gyerekeknek kész, nincs benne vér, meg ilyesmi, ez egy ilyen Battle Royale játék. Azt tudod, ez a Battle Royale.
3: Hát én nem, de...
4: Hát bedobnak mondjuk... Most, aki rendszeresen játsz, az ne fogja szólni, mert én nem Fortnite, de most például teszem azt, hogy vagytok 100-an egy szerveren, és akkor mindenkit rádobnak egy szigetre, és akkor a Battle Royale, az a műfaj maga azt jelenti, hogy az utolsó győz. Tehát aki életben marad. És akkor a maga a sziget az úgy működik, hogy a zónák, vannak veszélyes zónák, ahonnan el kell jönnöd folyamatosan, tehát mozgatják a játékosokat. Tehát muszáj, nem tudsz róla elbújni egy bokorba, hanem menned kell mindig máshova, azért mert szűkül a kör. Érted?
3: Ez jó hangzik. Szóval... Zoli, ha már így benne vagyunk, ne feledd szabad, mert ugye még el kell mondani, mi az. De igazából mondd el, majd aztán megkérdezem. És melyik az, ami minden kockás? Ilyen
4: a Minecraft, az a Minecraft. Az egy kifejezetten jó, és ott építeni tudsz bármit, abban különféle módok vannak, van olyan kreatív mód, amikor nem veszélyeztet téged senki, tehát nem jönnek semmiféle szörnyek, hanem csak az építkezésről szól az egész, felépíthetsz bármit. Tehát olyan csodákat építettek már Minecraftben, már komplett városokat felépítettek Minecraftben, meg Eiffel-tornyot, meg New Yorkot, meg minden.
3: Valaki, melyik játékról beszéltetek? Az volt a
4: sokról.
3: Fortnite?
4: A Fortnite, igen.
3: Arról beszélt az orépp, amikor bekapcsolta, ez már a
4: Minecraft. Igen, tehát ezek a legeladottabb, meg a legnépszerűbb, legtöbbet letöltött játékok.
3: A folyamatosan jön velem szembe a social médián, halálra szokták röhögni magukat az emberek, az pedig valami olyasmi, hogy te mindig úgy kapod meg, hogy te egy tárgy vagy. Egy oszlop, nem tudom, hogy hűtőszekrény.
4: Ez valamilyen mód szerintem.
3: És te ilyen hűtőszekrényen mész, és el kell bújnod, és utána mennek az emberek, és rá kell, hogy az ellenség, aki pedig katona, és rá kell, és le kell, hogy lőjön, de ő neki ki kell találni, hogy te most egy gumi vagy, vagy egy szekrény, vagy
4: ez valami mod lehet. Tehát, mod? Tehát ja, hogy ez létező nem játéknak egy modifikációja, ennyi? Szerintem. Azokból viszont rengeteg.
3: De hogy ez nem egy gyári dolog.
4: Nem hiszem, hogy ez egy gyári dolog. Szerintem ez valami. Most lehet, hogy egyébként gyári dolog, nem ismerem ezt a játékot, de nem tartom kizártnak, hogy létezik. De nagyon sok mod készül, ami híresebb lesz, mint maga az alapjáték.
3: Lajos azt írja nekünk, hogy Battlegrounds.
4: Igen, az a PlayerUnknown's Battlegrounds, nem arra gondolsz?
3: Nem tudom, azt mondja, hogy neked ez a kedvence. Ő ezt nyomja.
4: Jó.
3: PUBG Battlegrounds.
4: Az a PUBG, igen, az a PUBG.
3: PUBG?
4: Igen, az is egy Battle Royale, az is újabb, mint ez a Fortnite. Tehát, hogy vagytok néhányan egy területen.
3: Azt, hogy nagyon sok játékot nem is lehet installálni, mert Windows XP 7 és ettől gyengébb rendszeretek programozva. De emlékszem, amikor a számítógépeket úgy kapcsoltuk, mert csak DOS volt. Hát nem volt, hát Windows. Hogy nem. Hát ez még megvan. Milyen rossz volt az? Nem volt igazából rossz.
4: Hát nem volt rossz, hát más világ volt. Akkor a DOS volt, aztán jött a Windows, ugye 3.11-es, akkor a 95-ös az egy nagy mérföldkő volt.
3: Igen.
4: A 98, akkor 2000, Millennium, XP, stb. Vista, és akkor mindegyiknek megvolt, hogy egyébként melyik Windows, ami jól működik számítógépes játékokkal, tehát hogy jól muzsikálnak együtt, hogy melyik az, ami kifejezetten nem. És akkor aztán a Microsoft azért nagyon ráment arra, hogy az ő rendszerei azok működjenek videójátékokkal, ha már az Apple-nél azért egyáltalán nem ez a helyzet.
3: Ja. És akkor érdekes, azért mindjárt kíváncsi vagyok arra is, hogy te ugyan vajon mit játszottál, rongyos-e, mert én nekem tudom, melyik volt, szerintem, amit a legtöbbet játszottam. A Doom és a Duke Nukem.
4: Ó, hát ezeket én is.
3: Ennyi. Tehát ennyi, ezeket igen. Én annyira sokat játszottam, ez egészen elképesztő. Főleg most így látom ezt a listát magam előtt, és ott van például ez a Doom, hát ne szórakozz. De talán a Doomot még annyira nem is, mint a Duke Nukemet. Az nagyon durva.
4: Mind a kettőt egyébként nagyon sok. Doom az az alap, tehát a Doom az a granddaddy of all first person shooters.
3: Igen.
4: Tehát nem a világ legelső ilyen első szeméből Uh-huh. Szóval első nézetes, vagy belül nézetes, ezt így mondják.
3: Okay.
4: Lövöldözős játéka volt, az a Wolfenstein volt. De a Doom lett igazán, a Doom-mal lett ez a műfaj igazán óriási siker.
3: Melyikben voltak a Duke Nukemben voltak striptease bárok, meg minden, amit akart, és
4: most nem ez tudom, volt az egyetlen jó dolog abban a játékban, egyébként ez nem volt jó játék az a Duke Nukem, csak nagyon szerettük, mert szórakoztató volt. Tehát
3: szórakoztató,
4: ennyi,
3: és melyikben volt az most, lehet, hogy a Doom, a Doomba voltak nagyon jó cheat kódok, ahogy ilyen God mode,
4: igen,
3: meg minden
4: igen,
3: volt.
4: De volt az a Duke Nukemben
3: is. A Duke Nukemben is.
4: Beütött IDDQD. Az a Doomban a God mode.
3: IDDQD?
4: IDKFA, az pedig az összes fegyver.
3: Akkor a Doomba nyomtam én is ezeket. Ezek most visszahozták, nagyon érdekes. Igen, régi, régi fiúkot nyitották ki ezzel.
4: Igen, IDDQD. Igen.
3: Tényleg? Azt a tényleg. És ja, kegyetlenül játszottuk, és kegyetlenül nyomtuk, és Jézusom, bolzt, és ennek volt az utolsó pálya, az, hogy valami emeleten vagy, ahol mindenhonnan jönnek a szörnyek, és valami...
4: Oh, volt ilyen, igen.
3: Jesus,
4: a Doom az egy nagy alapjá. Az a mai napig ugyanolyan élvezetes, mint akkor. Tehát azt úgy megcsinálták, szerintem igen.
3: Na, szóval hát ez igen. De volt-e olyan, ami nincs itt a listában, vagy itt van a listában, és te nagyon sokat játszottál? Neked van egy ilyen nagy kedvenc? Mihez kötődnek ilyen emlékeid? Mint nekem a Prince of Persia-hoz például. Hogy...
4: Mihez kötődnek emlékeid? Aha. Ez jó kérdés, mert sok van egyébként.
3: Sok.
4: Nekem az első játékaim, a legelső játékaim, amik nekem ilyen nagy, figyelj, a következő volt a Descent 2, vagy Descent 2, az egy ilyen 360 fokban repülhettél mindenhova egy ilyen barlangban, egy űrhajóval, és tehát az például, az grafikailag is abban az időben nagyon erős játéknak számított. Akkor a Redneck Rampage, a Duke Nukem, a Blood, a Quake, ezek voltak nekem az első nagy játékaim.
3: Quake, és akkor, tényleg basszus.
4: És akkor aztán jött a többi, hát akkor jöttek az ilyen point and click játékok, mint a Grim Fandango, meg a Secret of Monkey Island, meg ezek voltak ilyen nagy játékok,
3: más
4: amiket imádtam. És hát akkor aztán úgy nekem nagyon sok így kimaradt, mert akkor valahol a 2000-es évek legelején, 2001-2002-ben én abba hagytam a videójátékozást, 10 évig nem játszottam semmit.
3: És akkor jöttek a konzolok.
4: Nem volt ez tudatos, hanem egyszerűen így gyenge is volt a gépem, meg akkor más dolgokkal foglalkoztam, tehát én nem adtam arra pénzt. Tehát a legtöbb igen, barátom az még folyamatosan fejlesztette, tehát ők nagy gémerek voltak, fejlesztették a konfigurációt, meg állandóan RAM-ot, meg videókártyákat vettek, én meg így nem. Nekem meg így arra nem volt pénzem, aha, vagy nem akartam arra költeni, nem tudom, tehát én nem voltam
3: így egy kimaradt ilyen típusú valahogy arc. Az egész.
4: És akkor úgy kimaradt. Aztán nagyon a konzoléra az meg úgy elhozta az... ezeket a jó igen, megoldásokat, és akkor úgy bepótoltam nagyon sok mindent.
3: Ja, igen, tényleg a Counter-Strike-ot.
4: Hát a Counter is, igen. Mindenki nagyon
3: abszolút
4: odáig volt.
3: És most azt nem tudom a játék nevét, hogy az melyik volt, de én emlékszem, hogy egyszer hozzájutottam egy olyan játékhoz, ahol repülőgépeket vezettem, aha, és valami sztori volt.
4: Viszonylag kevés van azokból egyébként.
3: Ahol valami sztori volt, hogy ilyen régi gépekkel mentem, ott tanultam meg, hogy, és különben itt a bizonyítéka, hogy lehet ezekből tanulni, és ott tanultam meg, hogy volt a németeknek a Messerschmitt, aha, az angoloknak a Spitfire, hogy van a Red Baron, a Vörös Báró, vagy hogy is kéne ezt lefordítani?
4: Hát igen, a Red Baron az így a legendás első világháborús három fedelű repülőgép volt.
3: Igen, a létrás repülőn azt úgy hívtam, amikor ilyen dupla szárnya van neki, tudod, meg mit tudom, hogy voltak. És ez azért mondom, hogy ezekből lehet tanulni, mert nekem azt hiszem, hogy a reggeli műsor töltelmével lenni a meglepetés az, amikor elébbünk fegyvereket raktak ki, és a Brasnyó Zoli ránézésre mondta a típusokat, és a kalibert, és a golyófajtákat, és mondtam, hogy Zoli, ne arra, hogy mondom, hogy ez honnan tudod, az egy videójátékokban, és szerintem ez lenyűgöző. Lenyűgöző volt, mert a szakemberek is nézték, hogy ez a rádiós műsorvezető még tud mindent a fegyvereket, őnek is sem volt tiszta, hogy...
4: Pedig nem ilyen M16-osokat raktak oda, fogta ki meg automata karabélyokat.
3: Zoli raktól fogta, és itt ott három mozdott a szette szét, és
4: jó, nem igaz, de jó hangzik.
3: Kérdezed, az milyen lett volna az Zoli, tényleg mondták, hogy adjatok egy kendőt, és hogy miért?
4: Nem, gyorsan.
3: Bekötötted volna a szemed, hogy csukott szembe, mérjétek az időt, tudod, hogy szedted volna
4: a szemed. De Forrest Gump, hogy úgy mondták neki, hogy minél gyorsabban rakja össze a fegyvert. És akkor miért rakta ilyen gyorsan össze a fegyvert? Gump, hát azért, mert azt mondta, hogy maga egy istenverte zseni.
3: Hát ez halál. Ez halál, képzeld el. Jó Istenem. Jönnek a különböző játékok. Neked ismerős ez? Driver 1.
4: Hogyne. Játszottam, igen.
3: Need for Speed.
4: Várja, a legenda.
3: Tényleg.
4: Legenda.
3: Tényleg, látod, ezt elfelejtettem. Annak volt valami Need for Speed Underground, ugye, ahol bírt a tuningolni az autót, úgy hívták? Na, azt is sokat játszottam.
4: A Need for Speednél a Need for Speed Underground, az Underground 2 és a Most Wanted a legjobbak.
3: Igen, az nagyon durva volt. Meg itt írják, különben van a Crash Bandicoot.
4: Igen.
3: Ja, tudom, mit játszottam én sokat? Hú, az nem, tudom, hogy nem tudom, hogy a játékok világában az el van-e fogadva. A Carmageddon.
4: Én is, olyan, de még mennyire, hogy el van fogadva.
3: Hú, de sok zombi
4: gyilkoltam. Mennyire, hogy el van fogadva.
3: Na, az milyen lehetne mai szemmel? Szörnyű, ugye?
4: A Carmageddon az nekem megvan. A Gogon.
3: Megvan.
4: Az a Good Old Games, azt nem olyan régen vettem az meg. Hogy lehetne? 1 euró 10 centért, vagy valami ilyesmi.
3: Azt konzolon lehet? Vagy nem? Vagy számítógép?
4: Konzolon is létezik, de ott valami új változatai léteznek, amik játszhatatlanul rosszak sajnos.
3: Szóval létezik az
4: eredeti. A régi
3: eredeti.
4: Az PC-n létezik, persze. Lehet is. Lehet.
3: Durva.
4: Kicsit picit feljavított grafikával létezik a Carmageddon. Tudod mi? Csalódnál. Csalódnál. Abban az időben az volt a világ, tehát az fantasztikus volt. Nekem ugye a Warcraft 2, meg a Carmageddon volt az, ami nekem még nem volt számítógépem, az unokatesomnak volt, és az ő gépén így játszottam, aha. És így úristen, hogy mennyire lehidaltam tőle, hogy a Carmageddon. És hogy elüthetsz embereket, igen. A játék. Tehát ez az egész, ez olyan koncept, hogy elüthetsz embereket. Tehát,
3: embereket vagy zombikat?
4: Hát én zombikat ütöttem el, de az eredeti verzióban embereket ütsz el. Csak mi itt főleg Szerbiában, mi a német cenzúrázott változata játszottuk, és abban zombik voltak.
3: Hú, a legjobb volt, hogy bementél a focipályára, nem? Igen, most megnyomtad a kéziféket.
4: Zöld vére volt, igen.
3: Menti, mindenkit nyírtál ki.
4: Igen.
3: Tihi azt írja, és mennyire igaza van Worms.
4: Worms, persze, Worms.
3: Jesus Christ. Worms, mit mondtak? Valamit mindig mondott a valami. Valamiket mindig minden mondogatsz.
4: Mondani. Special delivery. Minden ilyen. Minden van.
3: Zolit imádom ilyenkor. Hogy tudja ezeket visszahozni?
4: De a
3: special delivery.
4: Igen, az is meg a bye bye, meg ez az ilyen hangom volt. De volt benne magyar szinkron, tehát az azért volt érdekes, hogy Worms, de volt magyar szinkron. Igen, be tudod állítani, hogy magyarul beszél.
3: Mennyire durva.
4: Igen.
3: És akkor Robi írja nekik, aki már új generációs azért.
4: Ő már igen, War Thunder, World of Tanks.
3: War Thunder és World of Tanks, igen, ez már új.
4: Van egy kollégánk, egy idősebb kollégánk, hát majd 60 éves, és ő nagy World of Tanks rajongó. Tehát imádja World of Tanks, és ő folyamatosan World of Tanks, ezik elfből soha nem költ rá pénzt. És ők már ott olyan klánt alakítottak, amit tehát így nem tudom, évente kétszer mennek sütni valahova, Zlatiborra, meg ilyesmi. Tehát, hogy ilyen nagyon benne van ebben a World of Tanks-ben.
3: Azt mondja Lajos, hogy pont ezt mondom én, és Carmageddon imádtam. Pár hónapja leszettem, és tolok egy játékot a régi idők emlékére.
4: Igen.
3: Gondoltam magamban, hogy mi az Isten?
4: Igen.
3: Játszottam két ez percet.
4: Az igen. Idő megszépíti. Nem igen, jó. Az idő megszépíti.
3: Érnek nekünk olyan, Zoli, Postal 2. Az mi? Postal 2.
4: A Postal 2.
3: Az már.
4: A Postal az egy nagyon kontroverz videójáték volt, nagyon véres, ilyen öncélúan erőszakos, tehát egy pszichopata állat voltál, aki mész és mindenkit megöl.
3: Igen.
4: És erről szólt a játék. Sok országba be is tiltották, a Postal 2 az így emelte a tétet, mert ott mit tudom én, ilyen macskákat dugtál bele a pisztoly csövébe, és akkor macskán keresztül öltél meg embereket. Szóval az egész egy ilyen öncélúan erőszakos.
3: Ja, értem.
4: Igazából nem volt jó játék. De hát is sokan játszottak, mert volt benne egy ilyen poén.
3: Egy ilyen beteg cucc.
4: Egy ilyen beteg.
3: Jaj, gomar. Hát azt gondolom, hogy erről beszélték nagyon sokáig, de hát ezt őrület.
4: Nekem is teljesen a Dungeon Keepertől kezdve a Team Hospital, meg ezek mind olyan játékok, amiket ha ma így előveszel, akkor úgy hát, tudod, hogy nagyon szeretni, de nem megy. Tehát, hogy ma már így nem, mert egyszerűen elkényeztettek.
3: Én nem tudom, hogy mondtam neked valaha ilyet, de én Zoli, köszönöm neked ezt a pár percet. Nekem olyan dolgokat hoztál vissza, amiről meg amiket ti is írtatok, amikről én olyan mélyre el volt raktározva az agyamba.
4: Na.
3: Hogy ez, de amikor a Worms hangokkal jöttél, hát nem is tudom nekem, mit hoztál vissza, hát tényleg, de őr. Na szóval, igen, ezt hívják azt hiszem igazi nosztalgia.
4: Na így van.
3: Ez az igazi nosztalgia.
4: Ez volt az igazi nosztalgia.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Nagymamák miket mondanak az unokáknak, ami nem biztos, hogy jó. Hát, eleve tudod, ez egy olyan téma, hogy a nagymama azért van, meg a nagy tata. Mi az, mi? Amikor valami olyat mondanak, amit nem menne szabad, vagy amivel tudod, hogy vigyázni kéne a szakértők szerint.
2: Ja, hogy a nagymama, tudod, amit a nagymama. Az unokának nem visszafelé, oké, okay, ezt értelmeztem.
1: Örülök, rosszul. Hogy kinek van bekapcsolva a telefonja, könyörgöm.
2: Nem tudom.
1: Neked? Te rohadék! ütögeti ceruzával a poharát, és annak van ilyen hangja. Hát megállap eszem.
2: Na ez
1: pont
2: ez
1: olyan volt, amikor SMS kapsz. Igen. Ugye? Pont olyan. Te szalári.
2: Dűlnek mekkora, az üzenetek.
1: Te mekkora állat vagy. Igen, folyamatosan jönnek le, nem tudtak leállni a hallgatóink, állandóan nyomják az üzeneteket.
2: Hogyha olyan műsor lennék, ahova soha senki nem ír, akkor ezt csinálnánk így folyamatosan. Igen, nézd már, megint jött, Hazudunk rossza, arra, hogy mit írtok nekünk.
1: Rossz a frekvencia, irritál.
2: Ez volt kellemes igazából.
1: Igen, tudom, egész délután ezt fogod, ezt fogod nyomni. Igen?
2: Vannak ilyen utcazenészek, akik ilyen poharakat tesznek ki.
1: Hát.
2: Különböző hangolásúak, és akkor azok... Nem szereted? Ez nagyon jó. De amitől még, ami még ettől is sokkal-sokkal jobb szerintem, legalábbis nekem, az amikor ilyen csöveket hosszúság alapján ugye úgy állítják be a hangolást, és akkor azt ütögetik ilyen gumi papucszerű valamilyen kis ilyen fityegős valami ütővel.
1: Ez mi rezonál?
2: Igen, és akkor azzal tudja pont úgy elő, hát kihozni belőle azt a hangot, ami megszólaltatja ezt a csövet, igen. Ugye, és azoknak bum, bum. Van egy olyan nagyon-nagyon, hát nem ilyen hangja, mert ezt sajnos senki sem nézni, de alapvetően van egy olyan fajta hangjellege, mint amit egyébként az ilyen elektronikus zenékben lehet hallani, és nagyon-nagyon vagányul szól. Igen, jó hangzik. Nem tudom imitálni, megtenném, ha tudnám, de sajnos nem tudom.
1: Na melyik volt ez a dallam, amit dúdoltam az előbb ilyen hangom? Figyeld ezt most, szedd össze. Repülj vissza, ha már nagymamák. Figyelj, magad, az agyad.
2: Figyelj most, szedd össze. Ja, hát ez a kis hableány.
1: Ez az, hogy tudja.
2: Kis hableány.
1: Így van, hogy eltaláltad.
2: Finom ilyen. Szigeti, Hawaii.
1: Pontosan.
2: Dallamvilág, ritmusok.
1: Ezt tudom elképzelni, játsszák ezeket a poharakon. Ezeket a nyambat poharakon.
2: Ez nem is poharakon, ezt tudod, min? Játszák, vannak ilyen érdekes, nem tudom, mi a neve annak a hangszernek.
1: Ja, az eredeti?
2: Baromi drága, egyébként egyszerűen megtaláltam. Ilyen...
1: Mint a tektős még a háta?
2: Igen, de mintha ilyen homorú lenne, tehát így befelé süllyed. És úgy képzeljétek a teknős a hát. Tehát nem domború, hanem homorú.
1: Hát akkor az milyen lehet?
2: De olyan foltok vannak belül is, meg mit tudom én,
1: mint a teknős béka hátán.
2: Na mindegy, és azt szokták így ütőbe ütögetni, és annak van ez a hangja, a kis hableány, ez egyébként ezzel a hangeffektussal van feljátszva. Hát most vagy igazi hangszerrel, vagy pedig ugye szintetizátoron értékezte.
1: Szintetizátoron, igen. Na.
2: De alapvetően ez egy csodálatos hangszer, nem jut eszembe, hogy mi a neve. Baromi drága, egyszer megtaláltam, több ezer euróba kerül egy ilyen.
1: Nem baj. Jobb a szintén.
2: Azért már akartam egy időben venni, aztán rájöttem, hogy hát nem akarok ilyet venni. Mégsem.
1: Na, nagyszülők.
2: Nagyszülők mit mondanak? Mivel bántanak
1: nagyszülői
2: minket?
1: Történet.
2: Mindig.
1: Nem tudom, te hogy állsz ezzel a kérdéssel. Nekem, akire én emlékszem, nekem egy nagyim volt, és akkor ő vele van tapasztalatom nyilván. Sokat mondják, ugye, hogy a nagyszülőnél lehet mindent. És ez valóban így van. És ez szerintem így is van jól. A anyukád nem tudom, azt mondja, hogy nem szabad enni csokoládét, akkor nagyihoz elmész fel a nagytatához, akkor na, csokolád, csokikát kész. ez így van jó.
2: És az a kis csokika az egy ilyen, tudod, ilyen föltornyosult, egy ilyen tálon csokoládé.
1: Úgy tudom elképzelni, sok. Hogy mondjuk, hogy sok. Tudod, így mindig így halkan megkezdjük, hogy amúgy banános csokikát kész, és akkor tudod, nem egyet adnak, hanem egy dobozzal, mert van nem tudom, 40 darab, vagy nem tudom mennyi.
2: Az emlékeimben a nagyszülőkről, hogy mindig ilyen rímfúzban volt, az bevásárolva, tudod, a pionír kisboltokban ja, voltak ezek.
1: Az annyira
2: és
1: jó.
2: Akkor ott ilyen nejlon zacskóba, ilyen stalicnimat, és ilyen kiló vagy zsákkal elhoztak abból, és nem is a banános csoki forma, hanem az a kocka. Fantasztikus.
1: Hát ezt mindig
2: banános
1: elmondom.
2: Kocka, gyerekek.
1: A banánkockát ma is ilyen-olyan formában lehet venni. De olyat már nem, mint amilyen régen volt.
2: De nem
1: régen...
2: lehet, de nem nincsenek most már ilyen kis boltjai?
1: Tudod, mi a különbség? Nem tudom, hogy a pionírnak vannak ilyen boltjai, ezt nem tudom, de tudom, hogy a banános kockát az utóbbi időben láttam egy jó pár helyen, ismerősöknél tudod, mindig vesznek. és akkor az van, hogy oké, de a régi baránkocka az olyan volt, hogy ugye maga a kocka meg volt, akkor a tetején volt valami rá volt fröcsköve, valami fehér cucc.
2: Igen, ez nagyon jó. De,
1: de volt a tetején zselés kocka. Na, az nincs ma már. Neked megvan még a zselés kocka?
2: Hát
1: egy
2: nem
1: picike.
2: Tudom.
1: Valami rá volt fröcsköve, valami fehér cucc.
2: Igen, ez nagyon jó.
1: De, de volt a tetején zselés kocka. Na, az nincs ma már. Neked megvan még a zselés kocka?
2: Hát egy nem picike. Tudom. Most így nem tudom vizualizálni.
1: Ott volt.
2: Az de ez még kimondtam,

0: ott gyerek, az annyira finom az a zselé egyébként, mert így valahogy így az évek során úgy leredukálódott a zselé beszerzési, a zselé cukorka beszerzési lehetősége számomra legalábbis.
1: Vásárokba.
0: Az ilyen vásárokra, és ott, hát ott meg úgy, na, mit tudom én, a maga idejében, ez így, mit tudom én, egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt azért rá lehetett futni nagyon rossz szakra, tudom, amikor ilyen édesen, mit tudom, ilyen borzasztó, és úgy nincs semmi íze. Most ezzel szemben azért tényleg ilyen elképesztő élmény volt, amikor így szembe találtam magam ezzel a valósággal, hogy van még jó zselé cukork, és ennek még valami töltelék is van a belső. Ez fantasztikus, fantasztikus, hogy azt kapod, ami a zselé cukor.
1: Ami kell, hogy legyen.
0: Amiről kell, hogy szóljon, hát így igen. Van.
1: Írja Anett, hogy én voltam a nagypapám kedvence. Egyszer olyat mondott, hogy nem tudtam eldönteni, ez valóban így van-e. Azt mondta, te vagy a papi szívének a bal pitvara. Tudod, az, amelyik nem működik.
0: Ez ilyen szoborúban hangzik.
1: Azt mondja, én mindig galepcsokit kaptam tőlük, meg dugi pénzt.
0: Pénzt azt folyamatosan adtak, igen.
1: A pénz
0: igen.
1: Az nagyon vicces, mert a pénzt azt úgy is adják, hogy már nagy vagy. És én emlékszem, hogy olyan szomorú ez különben, hogy most már senki nincs velem ezekből a sztorikból, amit mesélek, de nagyimnak a tesója, ő például azt csinált, nem tudom, hogy már vittem autóval, nem tudom, valahova, akkor mindig tipikusan mindig láttam, hogy már megint matat a táskát.
0: Jön valami.
1: És akkor mindig tudod, egy kis benzinpénz. Az mindig ilyen halkad, és akkor mondjátok, hogy nem kell már. Tehát egyik alkalom mondom, de hagyjad. Azt mondja, de mondom, de már mondom, már meg felnőttem, mondom, már van nekem is pénze. Akkor azt mondja, nem kell. Mondom, nem. És utána visszahallottam, hogy ő ezt mesélte, hogy jaj, képzeljétek, a Petike tényleg felnőtt. Hát azt mondta nekem, hogy ő már keres pénzt. És
0: el kell fogadni, mert olyan szeretet tényleg. Van ez mögött igazából.
1: Igen, persze,
0: tehát, nem azért most neked annyira kell az a pénz, hanem egyszerűen tudod, ez egy ilyen kölcsönös kapcsolódási rendszer igazából, ami ebben is kimerül, hogy akkor így megajándékoz téged, mindig ad valamit és hasonlók. Nekem már sajnos nem élnek a nagyszüleim, de én is a legvégéig igazából ezt tapasztaltam náluk, hogy tudod, akinek volt szerencséje addig élni, hogy már az unokákat is megérte, és hasonló,
1: ja, hát az
0: akkor ott az unokáknak, tehát ilyen no limit, ami a csőr, és tudod, és így tudod,
1: hát nem az unokája, akkor unoka, vagy dédunoka, vagy kire gondolsz vagy most?
0: De dédunoka, bocsánat, igazad arra van, gondolsz? Dédunoka, igen, tehát igen, így van, igazad van. És ott is tudod, ez a pici kis nyugdíjat, és így mindig félre volt téve, és igenis adta, és nem kevés pénzt adott érte, ami manapság is bőven megállhat, és én is így mindig mondom, hogy jaj, de amiért nem, de tényleg nem kell ilyen sokat, meg most
1: ugyanmár
0: kipultolom, de nem, igen. Mindenki megkapja az összes dédunoka, úgyhogy ez tényleg ilyen rengeteg volt, és az utolsó nagybabámnak, és hogy így mindig jutott erre, mindig tud ez a hát gyerekkorban, amikor meg még ugye unokák voltunk, és ugye gyerekként voltunk ebben a szerep körben, akkor meg hát tényleg mindig volt valami. Ugye ott még létezett az a történet, hogy ugye most a napokban úgy felmerült ez a téma többször is itt a reggeliben, hogy minek cukor otthonra, úgyse sütünk,
1: igen,
0: most
1: igen,
0: más,
1: igen,
0: mert
1: igen.
0: Ők sütöttek. Tehát ők sütöttek folyamatosan, mindig voltak valami csodálatos ételek. Igen,
1: igaz.
0: A dugi pénz, a csokia, nem tudom micsoda. Tehát hogy
1: én
0: is így megmaradt, az is ennek is van egy ilyen romantika, és a mai napig igazából most így fel akarom eleveníteni az utóbbi években, csak még jutott sosem eszembe, amikor voltam a boltban, hogy vegyek ilyen pici cipiripit, mert akármikor mentem a nagymamával, hogy a boltba, akkor mindig kaptam egy ilyen kis cipiripit, és akkor így hazafelé így megeszegettem az a kis kanállal.
1: Ahhoz járt az a kis kanál, pont ezt akartam mondani.
0: Annak teljesen más az íze gyakorlatilag, tudod. Amikor így eszed, és nem egy ilyen nagy vödörrel veszel magadnak, és kanalazod, hanem tényleg egy keveset, és akkor de jó ez.
1: Azt mondja, Anett írt meg, hogy a mamám a mai napig úgy ad pénzt, hogy kislányom, nem mond senkinek, tudod, igen. És ez is érdekes, hogy tényleg, hogy régen mentek ezek a 200 dinárok, aztán nekem is a nagy étel...
0: Jukiban, mondja az oszi is.
1: Igen. Az utóbbi egy-két évben már így emelte a tétet, itt, főleg a vége felé már itt már olyan volt, hogy tényleg mondtam már nagyi, már ne hülyéskedj már ilyen, itt nem tudom, ilyen 2-3 000 dinárokat, de mondom, nagy, tudod, ne csináld, miért? Hát mondom, ez sok. Mondom, nem. Hát mondom, én elköltöm, nem arról mondom, hogy neked tényleg nem kell. És nem, tényleg ilyen öröm, nem. Ő őrület, meg a minden más, tényleg pont, hogy te is mondtad. Hát itt írják különben a cikkben, hogy tudod, ez most ilyen felvilágosult, modern, amit tudod, te meg én már nem fogom megérteni. De van ez az ilyen, hogy ez nagyon nagy baj, amikor azt mondják, arra tanítgatják a gyereket, hogy ne mondd el a szüleidnek. Mert azt mondja, ha egy gyerek azt tanulja meg, hogy bizonyos dolgokat el lehet titkolni a szülők elől, akár veszélyes is lehet, ha zaklatják, vagy bántalmazzák. Elsősorban.
0: Jaj, már,
1: akkor az a gyerek kretén. Kettő. akkor az a gyerek kretén. Kettő. Persze, hogy kell. Hát meg kell tanulni a hazudni. És meg kell tanulni a prioritásokat felállítani. Az egész életed erről fog szólni. Kinek mit mondasz el, kit mennyire engedsz be, mik azok, mik, mik

0: mik azok a dolgok, amiket elmondasz, és mik azok a dolgok, amiket megtartasz magadnak.
1: Maradjuk annyiba, hogy becsülettel élni az életet, azt nem nagyon lehet igazából.
0: Tehát, és most itt nem is arról van szó, hogy hazudni kell, hanem csak nem elmondani. Az nagyon nagy különbség.
1: Igen.
0: Tehát nagyon sokszor mondom, hogy nem hazudtam neked, sosem maximum nem mondtam el. Ez nagyon fontos különbség.
1: Nem volt ez ebben, hát mindenki, elhangoztak ilyen gondolatok a nagymama részéről, azért soha, tehát felőttünk, élünk, létezünk, jóban vagyunk a szüleinkkel, és nem romlott meg egy életre a kapcsolat, azért
0: igen,
1: mert érdekesebb. Ati is írja, hogy anyósa valamikor azt mondta, hogy azért van a nagyszülő, hogy elrontsa azt, amit a szülő kialakított, megcsinált a gyereknél. Hát igen, igen, kicsit ilyen szerepkör, de amúgy igen. Ennek pszichológiai háttere is van, és hát hogyha most nekik jobban hiszünk, mint szakemberek, akkor ott is elhangoznak ezek a gondolatok, bizonyított tény szerintük is egyébként, igen. Hogy ez egy nagyon fontos szerepkör a nagyszülői, hogy egy kicsit igen úgy elrontsa a gyereket kvázi idézőjelesen, tehát az a nagy szabályrendszert, amit felállít a szülő a gyerekkel kapcsolatban. Akkor ott hadd bukjon egy picit, tehát hogy ezek mind nagyon-nagyon pozitív élmények az életben, amiket érdemes összeszedegetni.
0: Igen. Akkor megint a modern világ szerint az is baj, hogyha ilyeneket mond a nagyszülő például, hogy jaj, milyen nagy lettél, feszedtél pár kilót. Na, hogy ettől önbizalom hiányos lesz a gyerek. Néztek meg, egész életünkben ezt fogjuk kapni.
1: Volt. Inkább nem az, hogy megnőttél.
0: De megnőttél, az ment.
1: Ez,
0: de ezt, hogy ezt felszedtél pár kilót, mert különben is ettől lesz rossz a gyerek. Hát, vagy ettől lesz ilyen agybetegé, tehát vagy frusztrált, vagy valami. Hát ne hülyéskedjünk már, ez egész életünk erről szól. Sánta, már hányszor beszélgettünk erről. Sánta is, meg én is. Jó, nem voltunk persze nagyon kövérek soha. Ne voltunk már túlsúlyosak is magunkhoz képest, voltunk már nagyon vékonyak is, főleg a Sánta. Mik a reakciók? Ha az ember meghízik pár kilót, azt mondják, hogy de meghíztál. Hány kilót híztál? Ha fogytál, úristen, beteg vagy? Na jó, van, nem, van, amikor azt mondják, hogy jaj, nem tudom, hogy szép vagy, nem tudom, fogytál. Van olyan, amikor
1: szép
0: jó. Különben, van olyan is. Lányoknak nehezebb ez, mert én legalább 3 vagy 4-szer nem akarok hazudni. Tehát én a saját szememmel láttam olyat, hogy találkoztam egy lányjal, akivel mentem valahova, aki tényleg felszedett pár kilót ahhoz képest, ahogy kinézett előtte. És akkor elmentünk valakikkel találkozni, akik tényleg régen találkoztak vele. A reakció rögtön, jön a baba! Tehát nem lehet ilyeneket mondani, hogy emberek, szedjük be össze magunkat, egy picit legyünk finomabbak egymásra, de nem lehet ilyet csinálni. Nem
1: jó, de a nagyszülőnek, hogyha még ilyet is mond, akkor úgy elnézett, tudod?
0: Persze, vagy... hogy ez a nagyszülőt basszus.
1: Hát... Igen, igen, úgyhogy ezzel nincs baj.
0: Másik kedvencem, azt mondják, hogy alig ettél valamit, mert hogy elrontjuk az gyerek étkezési szokásait. Először is meg vagyok győzve róla, hogy a gyereknek nincsenek étkezési szokásai. Legalábbis a felnőtt korban, amilyen durván vannak étkezési szokások, olyat a gyerek nem tud csinálni, maximum megszól, hogy mikó kap enni. Ennyi. Most azt, hogy a nagymama elrontja, meg hogy rákészíti, ami a tányérodban van, az megedd? Hát nem, hát mindig az van. Gyere, egyél valamit, nem csak mikor gyerek vagy, mikor felnőtt vagy. Elmész nagyot, egyél valamit, kapsz egy 8 fogásos kaját, és akkor megkérdezi a végén, hogy vagy azt mondja a végén, hogy hát biztos éhes vagy, még gyere egyé, és akkor nem tudom, elővesz a szekrényben, hanem a frizerben még 2 tortát, hogy egyé már. Tehát, hogy, de nem így van.
1: Pont volt nála.
0: Hát, nem? Pont, amúgy unatkozott tegnap, igen. Sütött 2 tortát.
1: Érted? Igen, szóval... igen. Valett írja a megfejtést ezzel kapcsolatban egyébként, micsoda? Hogy nyilván ugye régen azért más volt a szituáció, mondjuk a mi gyerekkorunkban.
0: Igen.
1: Mert akkoriban hát ilyen 50 pár évesen ugye nyugdíjba mentek az emberek, az és akkor volt idejük unokázni, meg hát ezt mind így ellátni, fenntartani ezt. De szerintem egyébként ez a mai napig érvényes. Tehát én is így nagyon érdekes látni azt, hogy a szülők, a mi szüleink, azok, amikor már van unoka, akkor hogyan lényegülnek át szépen lassan ilyen nagyszülői szerepkörbe. És nagyon természetes folyamatok ezek igazából, és nagyon érdekes ezt látni, meg tapasztalni, hogy anélkül, hogy tudná, ami a módja, átalakul, és elkezd ő is úgy megnyilvánulni az unoka felé, mint ahogy mi felé nyilvánultak meg a mi nagyszüleink igazából. És akkor kicsit megy ez a túletetés. A szülő, aki meg benne van a fiatal szülői szerepkörben, az pedig elkezdett idegeskedni. Igen, de most miért? Ne rohadj, mert ne etesd már. Mit? De most mondta, hogy nem éhet. Én is számtalan szó végigvittem már ilyen beszélgetéseket, igen, a szüleim.
0: Egy ártalmatlan.
1: De hát ez, hogy nem ettél eleget, de gyere, de csináld, de ezt is főz, de azt is süt a gyereknek. Nem mondom, most mondta, hogy nem éhes. És konkrétan tényleg az a benyomása az embernek, hogy a nagyszülőnek ez egy tényleg egy elképesztő örömforrás. Nem tudom, hogy miből fakad, de hogy ez az adás a szerepe, meg ennek a fontossága, ez nagyon-nagyon markánsan ott van, és szerintem egy kicsit így a szeretetét is úgy bele süti, főzi abba az ételbe, és minél többet fogyaszt abból a gyerek az unoka, annál több szeretetet tud átvenni ugye a nagyszülőtől, tehát szerintem tuti van egy ilyen áthalás az egészben a nagyszülő részéről. Nem szándékos, ez egy teljesen ösztörös folyamat, de hogy így van, és most már én is úgy tanulni kell ezeket igazából, és most már lassan úgy engedem, hogy jó van, hadd etesse igazából, mert akkor, mikor beszélünk róla, akkor így, mert nem akkor fogsz te, nem tudom, kövér lenni, vagy mindig hát ettől félnek, hogy akkor nem tudom, hogy ilyen táplálkozási problémáid lesznek, meg rosszul áll rá az agyad, meg kérlek, hát nekem is érted, itt van, amit, ahogy te is mondod, mi is rengeteg fajta fázison végigmentünk már. Hát nyilván az ember előbb-utóbb belátja, hogy neki mi a jó, ilyen felnőttként már nyilván is így nem kell gyerekként, nem tudom, mindjárt ennyire. Amennyire lehet, persze terelgetjük, de hogy nem kell ennyire nagyon szigorúan, akkor nem tudom, csak ezt tehet, csak azt, mindjárt tudod, ilyen olyan komoly életmódváltások keresztül.
0: Brüsszelben láttam egy ilyen jelenetet, ami nekem olyan elszomorító volt, hogy egy gofristand mellett álltam, vártam sorba, ugye, mert gofrit muszáj enni Brüsszelben, mert ugye a belgák azt mondják, hogy az övéki. És akkor én álltam sorba a gofri, és mellettem egy ilyen modern család ment, és a kisgyerek az fogott egy ilyen, nem tudom, látod, egy külföldön divat, ilyen átlátszó poharakban vannak a kaják, meg ilyesmi, és akkor olyan fél kupola teteje van neki, és akkor abban vannak a smoothie-k is, meg mindent abban raknak bele, és az tele volt egy örülően felszelt zöldségek, ilyen répával, meg ilyesmi, és mondom, ez a gyerek ezt teszi. És mondom, hogy persze nem baj, lehet, hogy nincs ezt csinálom saját gyerekkel, de hogy az egy kicsit olyan is sem van, hogy nem egy banánok csak kéne legyen a kezében, nem pedig a répa.
1: Hát dehogy nem.
0: De hát na.
1: Nem. Már most ott is lehet tartani a határokat, csak hát nem kell folyamatosan az élet minden egyes pillanatában ezt
0: kialakítani. Brastó Zoli mondta, csak nem tudom különben, hogy a rádióban vagy rádión kívül, nekem az nagyon tetszett, hogy valakinél, valamelyik ismerősnél, vagy hogy olyat hallott, hogy otthon nincsen csokoládé meg édesség, de nem tiltják azt, hogyha másnál van akkor, és ha megkínálnak, akkor fogyasz belőle. Uh-huh. Nekem ez eléggé tetszik. Mert nem járnak rá, nálunk volt egy ilyen torkos szekrény, úgy hívtuk, és szekrény mindig rá volt csokiva, uh-huh. És akkor no limit, és akkor mentél, és ettél abból. De én szerintem nem baj, ha az nincs otthon. Én nekem most, hogy felnőttem, nekem nincs torkos szekrényem otthon.
1: Nem baj.
0: Mert értem úgy, csak kagyutásnyira volt egy edény, ami mindig tele volt csokiva. Öngyilkosság.
1: Persze,
0: öngyilkosság, mert nem szabad ilyet. Na mindegy. Lényeg, bárcsak, Annett írt valamit már meg. Annett olyan cuki, amikor időnként így hallgat még. De én érdekes, hogy amíg nem voltál itt, nem is hallgatott minket, hogy igazából, hogy téged hallgat. Te
1: látod. Igen.
0: Na, azt mondja, amivel persze nincs semmi baj. Hát. A nem ettél semmitől kiégek, mamám nem is nézi ebéd közben, hogy mennyit eszünk, de minden kaja végén elmondja, hogy nem ettetek semmit. Ezért főztem.
1: Tényleg, ez is... Szálló, igen. Mindig el kell, hogy hangozzon
0: igazából. Ezt is beszokták dobni.
1: Igen, nekem nagymamám szavajárása volt még az egyébként, mindig fantasztikusan főzött. Tényleg is ilyen hét nyelven beszélted az ebéd, amit így eléd rakott még egy random hétköznapon, és akkor mindig az volt, mikor így megdicsérted a végig, hogy nagyon fél, hogy csodálatos volt minden, és akkor az volt a reakció erre, hogy hát egyszer meg lehet enni. Miért kell ne becsüld le magad.
0: Igen.
1: Tudta ő is szerinte pontosan azért, hogy nagyon képbe volt, de azért igen. Ez az álszerénység, de ez is olyan cuki volt igazából.
0: A van az a másik is, amikor tudod, hogy odarakják az a kaját elébe, és akkor kóstolod meg, ez jó lett, mert nem biztos, tudod ilyen, hogy megkóstolod, és tudod, hogy tökéletes. És mondja, persze, hogy jó. Néne lenne jó. Ez igen érdekes.
1: Fantasztikus. Tudom.
0: A mai modern elképzelés szerint nem szabad erőltetni azt, hogy kérek egy puszikát, vagy nem szabad ölelgetni a gyereket, mert azt mondják azért, figyeld ezt,
1: ének a csában most
0: ha
1: már
0: a nagyszülők kérnek egy puszit vagy ölelést az unokától, az rendben van, de nem minden gyerek érzi ettől jól magát, és ezt a felnőtteknek tiszteletben kell tartani. Hagyjod már. Tehát én mikor gyerek voltam, és most nem az, hogy én milyen voltam, de most én nekem is úgy kell beszélnem, mint az öregek, ahogy szoktak beszélni, hogy azért álljon már le hülyeséggel. Hát hányszor voltam, én se szerettem, de legalább most van mit mesélni a rádióban, amikor oda mentek, elkapták, hogy az orcálat, és így, de cuki!
1: Igen, ehhez a mutató és a középsúlyat kell begörbítve, és a kis pörcököt megtekeri.
0: De ezt aztán fel kell fogni azért, mert amikor felnőtt, és látsz egy gyereket, aki nagyon aranyos. Hát tényleg szesem azt csinálni, hogy az part fülű gyere ide, de persze
1: jó,
0: nem csinálod, mert
1: nem csinálod. Tehát, hogy voltam, ahhoz kapcsolom, hogy nyilván ugye kicsit az időskorban, hogy elcsontosodnak a kezek, ilyen kis vékony, és akkor ilyen szúrós ujjakkal húzta, és akkor lehet, hogy már nem érzi ő azt annyira olyankor, hogy mennyire illik szabad, mi az, ami fáj.
0: Nem, fáj a mája.
1: Nem érdekelte. Hát most puszi, nem? Hát most mit tudom én, nyilván most én a nagyszülői puszi adás, kapás, ez még az, hogy ölelgetett, vagy nem tudom, neki soha hát semmi bajom, nem, az teljesen, nem, és nagyon közeliek. a pici távolabb eső rokonoknál, idősebb rokonoknál lehetett ez egy kicsit úgy fura, de hogy mondjam, tehát én mindig azt teszem úgy mérlegre, amikor jönnek ezek a nagy kijelentések a cikkekben, hogy ez nem szabad.
0: De
1: nézzük meg a folyamatában a történetet, hogy nekünk is volt erre példa, bennünk ez mindig megtörtént, és hogy hogyan hatott ránk. Szerintem se volt. Tehát, hogy igazából teljesen
0: minden rendben van. Nem kell ilyet cserélni. Hát hányszor van is az a tipikus puszi, és az a puszi, amikor a nagyszülő úgy puszil meg, hogy akár elkap hátulról, megölel, már nem tudsz mozdulni, és akkor a puszidat, hogy a fejed kikelő mozduljon a klasszikus állásából erdőn balra, vagy valami, nem? Hát persze, hát nincs ez az égvilágos semmi. Kész. Nem, persze. Olyan kéne legyen a modern nagymama, aki ül egy székbe, megjön az unoka, és akkor mindent kielemeztek, ugye? Üdvözletem, kis unokám, így kéne? És akkor nem tudom én, ma nézzük meg, mi van az étken, és akkor nem tudom, van répa, meg párolt brokkoli, menjenek a francba, nem így kell csinálni ezt különben, tényleg.
1: Mindenkinél ez van az evéssel és a nagyszülőkkel.
0: Írt valaki
1: Laca
0: más
1: írja,
0: is?
1: Hogy nagymamám mindenkit fiamnak szólított, egyszer kislányommal ott ebédeltünk, fullon voltunk, barátfülével nem bírtunk ránézni se már. Nagyim, erre, egyél csak fiam!
0: Tényleg basszus, barátfüle az milyen régen ette. Jaj, az is tipikusan ilyen dolog volt, amit a nagymamáink generációja még csinált, aztán most már nem nagyon. Nekem anyu lehet, hogy még néha csinált barátfüle, de már csak ilyen kuriózumnak, tudod? Tehát igazából, tudod, jó, mert minek ennék, ugye? Mert a modern világban milyen az, ugye? Hát tészta meg lekvár, ugye, hogy mi, hát mi az, semmi. Ugye, a barátfüle nem emlékszem, hogy az bele van még hempergetve valamire. Én olyan régen ettem
1: már. Talán Prízlibe.
0: Ugye? Van ilyen.
1: Talán abban.
0: Barátfüle.
1: Igen, prízlis. Ú, de jó kaja ez, ezt most enni.
0: Basszus, ezt hol lehet venni?
1: Lekváros dereje, így is hívják.
0: Dereje?
1: Szíva lekvárral, ritkában túróval. Na, az fura. Lekvárral zabáltuk.
0: De írja ti, hogy prízlis, írja ti.
1: Barack lekvár is rendben van. Prízli, ugye? Igen.
0: Persze, hogy rendben van, abszolút, tehát kéne csinálni.
1: Nem elég a tészta és a rettenetesen cukros töltelék. Belehempergetjük még egy kis kenyérborzsába. Why not?
0: Ezért nem szoktam én is, de néha muszáj.
1: Jó, de ezek így jók igazából.
0: Igen. Meg tipik nagyszülő kérdés, gyereke született? Vagy lánya? Ja, igen.
1: Jó, hát más tipikus időben. Persze. Voltak ők fiatalok.
0: Anett, de minimum azt gondoltam, hogy azt fogod írni, hogy hát figyeljétek, én nekem nem mondtam még el, ez egyik specialitásom a barátfüle, úgyhogy délutánra csinálok nektek barátfülét. Azt hittem, hogy ilyet fogsz írni erre. Te jössz a nagyszerű dolga. De egy szó, mint száz, a lényeg az ebben az egész történetben, hogy nagyon-nagyon cukik voltak a nagyszülők különben. Tényleg egyszerűen nem lehet ránk rosszat mondani. Ezek a modern elképzelések nekem annyira nem jönnek át, úgyhogy én ezzel nem egyezem.
1: Valahol biztosan. De ahol, aztán, hogy mi lesz aki a folyamata, meg tudod, az eredménye, azt majd meglátjuk, hogy az idő megmutatja. De hogy alapvetően ez egy működő rendszer.
0: Na,
1: de
0: van még egy üzenet, azt mondja, jó reggelt kívánok, én is nagymama vagyok. Figyeld ezt, én is nagymama vagyok, két kisfiú, 4 és 3 évesek. Nálam is mindent lehet, de azért módjával. De az unoka puszitól és öleléstől nincs boldogabb dolog a világon, üdvildikó.
1: Ez az.
0: És szerintünk is
1: ez oda-vissza működik. Ezek attól a gyerek így eltolja a nagyszülőt, mert mennie kell, nem már baj. Mennie kell, dunga van, tudod, ezek is normális folyamatok. Akkor vissza kell korítani,
0: gyere csak ide, ez a pátfülügy!
1: És egész egy ilyen teljesen vidám, röhögős szituációba torkolik, úgyhogy nincs ezzel baj.
0: Azt mondja Laci, barátok fülit, megkívántam én is most. Megnézem a receptet.
1: Jó, Laca, hát ha jól sikerül, akkor hozzá nekem. Mindig nem, mondom, akkor is.
0: Mindig mondom, hogy apátok fülit, ő meg írja, barátok fülit. Most azt mondja, mert igen, én is megkívántam. Várjál, most jönnek az üzenetek. Azt mondja, egy rokonom mesélte, hogy 50 évvel ezelőtt, mikor ő még kisgyerek volt, a nagymama mindig mosogató rongyal törölte meg az unoka száját, ha az evés után mosogató. Mosogató rongyal?
1: Ja, azon a nedves, az a szivacszerűvel?
0: Nem, várjál, mosogató. Nem, mosogató rongy, amit a konyhában használsz, az a nagy rongy. Hát ez a mi a baj?
1: De az a
0: anyag.
1: Törlő rongy, az törlő anyag. Rongy. Igen. Hát az abba száját törölni, tehát az a világ egyik legfontosabb
0: dolga igazából. Az az igazság, hogy az a konyhában ugye mindig lóg. Nálam legalábbis lóg mindig ott a Lerninek a...
1: Így van. Ugye? Hát ott széktámla, ahol.
0: És akkor én tudom, mikor eszek valami, akkor tudod, mikor elszakad a film, ezt sokszor mesélem, hogy én tartom magam, és akkor van egy nap, amikor nem tudom, na most megeszek egy csokit, lenyomom az de általában akkor én nagy sebességgel eszem valamit. Én annyira ki vagyok, hogy akkor ilyesre. És így, tudod így, csak egy kibolt, és akkor... És akkor persze tiszta mocsok vagyok, mint egy állat.
1: És akkor van olyan, hogy megtörlöm
0: abban, és akkor tiszta csokra lesz, és mehet a mosásba.
1: Tehát ezek a törlőrongyok a konyhában, vagy konyharuhák, ezek pont azt hiszem, hogy az egyik kollégánk mesélte azt, valamit erről beszéltünk, és akkor így mondta, hogy most amikor eszed ilyen, nem tudom, ilyen kaját, és akkor jó, abba törlöd meg, hogy milyen jó az, amikor tudod, hogy a nagyszülők is, abba törlöd meg, aztán így nincs ilyen higiénia, még ilyen teljesen fölösleges dolgok, hát így az, ami ott lóg, amiben hát Isten tudod, kezed töröl az ember, más is száját, megtörlöd, jó nagy,
0: ennyi.
1: Ezt ott marad, használjuk még egy kicsit, egy hétig még ott lóg. Na.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Ugye beszélgettük arról, hogy mi van akkor, hogy a Pablo Escobarnál láttuk, hogy elássa a pénzt. Az egyik haverom írt elég sok információt, nekem olyan is van, hogy neki lenne ezzel tapasztalata, de nem tudom, hogy honnan tudja ezeket a dolgokat, de azt mondja például, ha euród van, ami is sérült, ami penészes lett, vagy vizes, vagy valami, tudod, mert az a baj azzal, amikor vizes lesz, hogy tudod, van az a réteg rajta, nem tudom, látod, de valaha, amikor így, vagy amikor ki van mosva például, hogy így berakod a berakod így az UV alá, és akkor van egy ilyen csillogása az egésznek. És amikor ki van mosva, meg feltételezem, hogy amikor totál átvarázva, már nem tudom én, hónapokig ázott, akkor a mosásnál biztos, hogy eltűnik ez a rész, és akkor az már sérültnek számít. Azt mondja, hogy Bécsben például díjmentesen beváltják, hogyha sérült az euró. 69 napra rá utalják vissza a pénzt. Azért fontos ez a 69 nap, mert az alatt leellenőrzik a szerb belügynél, leellenőrzik rendesen, hogy rendes adófizető állampolgár vagy-e, nem vagy-e büntetett előéletű, vagy stb. Nincs, nem vagy-e körözés alatt, vagy valami. És akkor utána elmegy, és azt mondja nekünk, hogy amúgy különben érdemes, ha valaki el akarja ásni a pénzt, érdemes legalább dupla vákumozást végezni. Ha valaki azt gondolja, hogy az működik, hogy nutellás üvegbe berakod a pénzt, lezárod és ledugod, akkor az nem működik, mert az nem zár eléggé. Na, ennyire sok információt kaptunk azzal kapcsolatban, hogy kell elásni a pénzt. Nem tudtam, hogy valaki ezt ilyen szintre emelte, hogy ezt ennyire...
3: Foglalkozott a témával ennyire, elég sokat, igen.
2: Ennyire végig gondolta. Utána vannak üzeneteink, azt mondja, az egyik hallgatónk írja, jó reggel, praktikus hely, ha az ember nem tüzel bent a házban, akkor cúgba rakni, ott nem találja meg senki. Írja nekünk, Ricsi például. A cúg az melyik? Az az, ahová esik a hamu? Az az, az alsó kicsi rész? Vagy pedig... Vagy ahogy megy ki a füst?
3: Nem tudom. Nem
2: hogy
3: tudom,
2: úgy hogy a kéménybe valahogy úgy berakni.
3: Hát talán inkább az, nem?
2: Vagy ahol zárod el... Melyik a cúg? A cúg azt tudom, hogy mit jelent, az amikor megszívja ugye a füstöt, hogy jó a cúgja, ugye szívja ki
3: igen,
2: a füstöt.
3: Hát nyilván az... én a kéményhez tudom ezt kötni, de most de mire, nem tudom, hogy melyik résznek az elnevezése ez, vagy mire érdekes. Használják.
2: Másik hallgató, le kell vákumozni és olyan elképesztő helyre tenni, ahol legnagyobb a káosz, rendetlenség, például garázs, fűtőház, a mélyhűtő alá, hova nem fér be a kezed. De te ki tudod piszkálni, csak ne felejtsd el, hogy hova dugtad el. Írja nekünk Pista festő. Úgyhogy van neki ilyen ötlet, hogy hova kell eldugni a pénzt. Abszolút. Ez pedig, hogy hogyan védekezzünk a betörők ellen. Igazából ez lenne a lényeg valahol. Nekem egyszer régen azt mondták, és azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal nem tudok vitába szállni, hogy igazából, hogyha nagyon be akar törni, akkor be fog törni, de hogy azért próbálj meg minél több olyan intézkedést tenni, hogy elmenjen közben a kedve. Az egyik ilyen, ami nagyon alapú, ez a szenzoros lámpa, ez az egyik, a szenzoros lámpa. A másik dolog az a kis tábla, hogy be van riasztva a ház, vagy ugye a riasztónak van az olyan nagy villogó része, ugye ebben a házban van riasztó nyilván. Mondják, hogy a riasztó az különben ugye régen mi azokat ismerjük, amikor ugye beriasztott a ház, úgyhogy voltak ilyen mozgásérzékelők. Ebben az a baj, hogy te is, hogyha otthon laksz, most biztos olyan dolgokat csinálni, mondjuk, hogy beriasztod a komplet lenti részt, hogy emeletes ház, de akkor nem tudom, fölkezd vízi, akkor ki kell kapcsolod, vagy szóval ez nem mindig praktikus, attól függ, hogy milyen ház. Azt mondják, hogy az utóbbi időben, hogy egyértelműen az a legjobb, amikor mozgásérzékelők vannak az ablakokon, meg az ajtókon. Mert ugye az, amint megnyílik, ugye megszokott az áramkör, vagy nem tudom, hogy működik ez a rendszer, felhetszem, hogy így, és akkor az riaszt. Na most oké, csak a haveromnak van egy szörnyű története talán 15-20 évről ezelőttről. Amikor is neki voltak ilyen riasztói vég a házba, és akkor egyik este észrevett, és az valószínűleg szörnyű élmény lehetett, amikor látott ilyen fényeket, tudod, mint egy zseblámpa, ugye a rolónak ugye, tudod, amikor a roló nincs teljesen leengedve, hanem vannak azok kis lukacskák ott benne, hogy úgy szűrődik át ilyen fény. Hogy Jézus Isten, mi történik? Valakik már az udvarban vannak, legalább 2-3, nem tudta belül, nem merte megnézni. És végül nem jöttek be a házba, és nem loptak el semmit, de akkor jutott neki az eszébe, hogy basszus, hát ha már arra riaszt a rendszerem, hogy kinyílik az ajtó vagy az ablak, hát nekem ne jussanak el odáig, hogy kinyíljon az ajtó vagy az ablak. Nekem azt, hogy a szenzor kellene az udvarba az apjuk fülit, érted? Amit nyilván be kell állítani úgy, hogy a macskára ne reagáljon.
3: Igen, igen.
2: De azért be kell állítani valami ilyesmit. Vagy legalább megközelíti azokat a nyílászárókat, hogy valami, akkor érted? Akkor legalább működjön ez a történet. Írja az egyik hallgató, csak mondjátok el a rejtek helyeket, hát a hallgatják a betörők is. Higgyétek el, hogy nem hiszem, hogy tudunk nekik újat mondani. Nem hiszem, hogy tudunk nekik újat mondani, hiszen amíg mi Nekünk az a feladatunk, ezt mindig elmondom, hogy például a mi munkánk az, és a feladatunk, hogy rádióműsorvezetők legyünk, és ezt a műsort szerkesszük, és egész nap ennek élünk. Addig a betűr egész nap annak ér, hogy betörjön, és hogy ezeket a helyeket tudja. Tehát igazából ezért van nekünk nagyon nehéz dolgok velük szembe.
3: Előttük járnak sok mindenben.
2: Igen. A másik pedig azt mondják, de hát ez most erre, érte, most ezt talált ki, hogy azt mondják, hogy nagyon-nagyon nagy hiba az, amikor teleültetjük nagy növényekkel a bejárat körüli részt. Vagy akkor ott el tudnak bújni.
3: Hogy takarásban van a ház, ugye itt inkább ez a probléma, mert én is hallottam egyébként,
2: hogy takarásban
3: van, be van építve, mondjuk ilyen magas kerítés van, ami tök jó, mert persze akkor neked megvan a kis magánszférád, meg nem lát be senki, nem néz be a szomszéd és hasonlók, de ugyanakkor megvan a hátulütője, és meg kintről sem lehet belátni, és mondjuk adott esetben pont lehet, hogy a szomszéd segítsége jönne jól egy ilyen szituáció, hát, amikor valami gyanús dolog történik a házad körül, de hát nem kilátja, mert ugye nyilván ugye teljesen el van zárva a házad majd, hogy nem hermetikusan az utcáról, vagy az utcától.
2: Hát igen, úgy, és hogy, akkor
3: tudod... Igen, és akkor tehát persze... ilyen ez mondjuk így tök legit.
2: Persze a jó megoldás ugye egy nagy kutya is. Én tudjátok, hogy nagyon nem vagyok kutya párti. De nem azért, mert a kutyákat nem szeretem, hanem tudom, hogy az milyen őrült felelőssége jár. És ha van egy nagy halci kutya, na itt van, de nem menjünk messze, ez egy kisvárosnak vagy gyönyörű háza van, és ott van egy ilyen nagy, én nem is tudom, hogy ez milyen kutya, mert ilyen ránézés nem néz ki szörnyűnek, de nagyon-nagyon nagy, ilyen gyönyörű, puha szőre van, nem hosszú, rövid, de látszik, hogy ez valami állat. De hát, hogy ez nem egy tipikus rottweiler, hanem olyan, mint egy kutya, csak nagyon nagy.
3: Aha.
2: És ilyen, nem ugye aranyos, de hát igen, csak olyan a hangja, meg minden, nem tudom, hogy látod rajta, hogy ez ne kekeckedj. Oda nem is mész be, az biztos. Mert ki be van így, tudod, így tarítva, hogy minden az a kutya nagyon durva.
3: Igen.
2: De hogy ott udvar nincs, haverom is panaszkodott, hogy minden szétszeret. Minden.
3: Persze, hát ez a baj. Igen.
2: Konkrétan,
3: igen.
2: Ahol növények voltak, meg ott most föld van. Föld. Tehát ezt most érted vállalni kell, most ezt valaki tudja vállalni, hát akkor vállalja, érted, mert biztos, hogy fantasztikus az.
3: Hát vagy mit tudom én, tudod így, napközben ő. Láttam én ilyen példát egyébként Paricson a tópart meghosszabbított egyik részén, ott van egy ilyen nagyon szép kis ház, és ott van két ilyen nagyon különleges fajta kutya, nem tudom milyenek azok igazából, lehet, hogy beszéltünk is róla, valami német, de nem német juhász meg ez a klasszik, hanem valamilyen ilyen farkas kutyaszerű, de nem az, ilyen nagyon-nagyon látszik rajta, hogy ilyen, hát úgy gyanázik az a típusú kutya. Tehát, hogy így nagy, pont akkor a mérete, hogy attól már így tarts. Olyan a testfelépítés, hogy látod rajta, hogy ez tudod, így mindent, hogy gyorsabb, erősebb, tehát így ennyi.
2: Meg élesebb.
3: És ott szerintem ott úgy oldják meg, hogy ott van egy másik plac, ami azért van fenntartva, hogy akkor ők ott járkáljanak, és tudja, hogy akkor este, vagy az esti órában, vagy egyszerűbb időszakban, akkor meg esetleg átengedik őket abba az udvar részbe, amit már őrizni kell, és akkor talán nem annyira nagy százalékkal cseszi szét az udvarod minden egyes pontját, hanem akkor tudod, csak egy estéje van.
2: Igen,
3: és akkor
2: igen,
3: nyilván lesznek kráterek, meg hát nyilván most tudom, lehet tanítani is valamilyen szintig a kutyákat, vagy leszoktatni erről.
2: Hát lehet, én nem tudom különben. A legdurvább megoldás, ami nyilván normál ember soha nem fog ilyet csinálni, én tisztában vagyok vele. Egyszer az egyik haverom elvitt egy helyre, ez valahol Szabadka külvárosában, én már meg nem mondom, hogy merre, de nagyon a külváros. És ott egyszer csak megérkeztünk, a semmi közepén volt egy gyönyörű nagy ház. De valami olyan falla körbevéve, hogy ezt nem tud elképzelni. És én ha jól emlékszem, most ne fogsz szavam, de azt hiszem ott volt olyan, amit csak a filmekben láttuk, hogy először kinyílt a dupla ajtó, tudod, az autónak, akkor bementél, az becsukódott, és akkor kinyílt a következő dupla ajtó, és úgy tudtál bemenni. Tehát a biztonság az olyan volt, hogy ne tudd meg. És ebben a brutális házban láttam azt, hogy ott nem egy kerítés volt, vagy egy fal, hanem kettő. Egymástól mondjuk másfél-két méterre, most nem nagyon régen volt, nem emlékszem rá. És az a lényeg, hogy ott közötte végig körülbelül ilyen 6-8 Rottweiler körözött folyamatosan. Értette ezt? De hogy oda mondjuk, ilyen rendszerre, oda nem hiszem, hogy be fog valaki törni. Hát mondjuk esetleg, hogy a vízpagában létrát és áthidalja azt a pár métert. Nem tudom. De tényleg ez hihetetlen volt látni, hogy ilyen van. Ezt én a saját szemmel láttam. Eszméletlen. Az egyik hallgató írja, és ez nem hülyesség, az, hogy a tip, képzeljétek el, hogy a Rottweiler benn van a boxban, és a riasztó aktivizálja azt, hogy kinyílik az ajtó. Na ez igen, ez már egész komoly. Ez igen.
3: Az jó, ez tetszik.
2: Nekem is
3: udvarod
2: tetszik.
3: Is van. Betörő sincs.
2: Hát igen, minden neked van.
3: Ezt ez nem gondoljuk tovább.
2: Ez rendben van.
3: Az azért sem rossz egyébként, mert figyeljtető, hogyha mondjuk egy olyan betörő van, aki tudod, mondjuk esetleg felkészül így kutyaügyből, akkor azért elképzelhetőnek tartom, hogy be tud dobni annak az őrzővédő kutyának mondjuk valami elességet, ami elaltatja, rosszabbik esetben megmérgezi és hasonlók, de itt még annak az esélye sem állhat fenn, mert ugye a kutya egy teljesen random külön helyen valamihez hát alapvetően van. Nem lehet így hozzáférni.
2: Ez nem egy hülyeség.
3: És igen, a mekkora jackpot ötletet a hallgató.
2: Ez azért elég nagy ötlet, nekem ez tetszik, nekem ez nagyon bejön. Úgyhogy igazából ilyenekkel tudunk, nem tudom, én nekem van egy marhasságom, nekem így egy pár ember, aki nyilván járt nálam, megkérdezik például, hogy miért van nálam egy baseball ütő a fürdőszobában mindig. Nem tudom, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy a fürdőszoba vagy a legvédtelenebb, nem? Szóval, ha valaki úgy törve, hogy éppen tusolsz, akkor mit csinálsz?
3: Igen.
2: Legyen valami fegyver nálad. De nyilván az emberek reakcióiból látom, hogy ez valószínű, hogy csak nekem jut eszembe, ugye az ilyen?
3: Hát nézd, a baseball ütő az önmagában szerintem úgy a férfiaknál úgy valamilyen módon majd csak befejezem, jelen van.
2: Mint itt Tati. Tehát neked is van?
3: Nekem volt, és most nincs egy zavar. Sokszor eszembe jut, hogy kéne egy baseball ütő, ami ott van mondjuk a háromban, ott az ágy mellett egyébként. De erről még nem tudom, hát én láttam, születtek mémek is, hogy tudod, a női oldalon, az ágynál, a hálószoba ágyon, ugye ott mik vannak, és hát mik ugye éri szekrény, ilyen kis dekorációs cuccok, tudod, ilyen kézkrém, arckrém, mit tudom én, a férfi oldalán, meg nem tudom, hogy így semmi, egy mobil, éri szekrény sincs, egy mobil töltő kábel lók így a falba, azon töltődik a mobil a földön, baseball ütő, meg még valami ilyen random dolog.
2: Igen.
3: De hogy... Igazából szerintem ez így teljesen rendben van, hogyha mondjuk, nem tudom, így nem árt, hogyha van otthon valamilyen eszköz.
2: De amúgy rájöttem, hogy a baseball ütő különben az abszolút nem praktikus, mert ugye nekem eleve kisebb méretű van, de ezzel is nehéz suhintgatni egy házban. Én nekem most, hogy ezt így végig gondoltam, most jöttem rá, hogy nekem ez abszolút hiba, nekem boxereket kéne elhelyezni a különböző pontjaira a háznak. Annak több értelme van egy házban.
3: Hello.
2: Erre most jövök rá. Kéve a nagyházadban, ahol van tér. Suhogni a baseball ütővel. Hát az már régen rossz, ha oda kerülsz, hogy neked bent harcolni kell a betörővel.
3: Hát nézd.
2: Ugye nálunk a szóba se jöhet, nálunk fegyver használat az nem jöhet szóba, mert az nálunk büntetik, ez nem Amerika.
3: Rá tudsz cseszni nem Amerika. Egyébként, hogyha ilyet csinálsz.
2: Meg ugye van egy ilyen valami hülye törvény, ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon távolról hallottam, hogy valamilyen egyenjogúsági harc kell, hogy legyen, vagy hogy kéne ezt megfogalmazni, úgyhogy hogyha ő neki baseball ütője van, akkor nekem is baseball ütőm van, mert ha ő neki csak a kezei vannak, én nálam meg van egy baseball ütő, azt én szétverem a saját házam, azért mert betört, igen, akkor igen. Engem be tud perelni.
3: Egálban kell, hogy legyen.
2: És ilyenkor ne aggódj, hogy amikor hozzá törbe is te vered meg, olyankor ne aggódj, hogy olyankor a rendszer az nem téged fog elítélni. Ne aggódj, ott te fogsz bajba kerülni, ez egészen
3: téged
2: biztos.
3: Fog elítélni,
2: hát amikor te följelentesz valakit, mert betört hozzád, amikor följelented azt, hogy föltötték az autódat, amikor nem tudom, valaki átcseszett és megkárosított, akkor az rendőrség nem csinál semmit. De ha te hozzád betörnek, és te megvered azt, aki nálad betört, hogy te börtönbe mész, az biztos.
3: Tehát gyorsan ilyen, intézkednek.
2: Igen, nálunk ez ilyen.
3: Ha kell.
2: Valami, nem tudom, mi van ez így, de... Valami így van. Istenem. Ne, ezek ilyen hülyeségek, de különben tényleg, úgyhogy ennyi. Hát. Na, jó sok ötletet kaptuk, a legjobb ez a box. Nekem úgy gondolom, ez a box, ami kinyílik akkor, hogyha...
3: Igen, hogyha riasztanak. Mozgásérzékelő, ez
2: óriási. Ez egy jó dolog. Ez nagyon jó.
3: Valaki csak nem tudom, berepült egy labda. Jött a gyerek, kinyílik a box, meg a Rottweiler.
2: Ó, mekkora üzenet tesszük, beolvassuk azt, hogy sziasztok a betörők. Azzal kezdik, hogy megmérgezik a kutyát, ugye, és utána pár napra rá kirabolnak. De a végén jobban sajnálod a kutyárat, mint amit elvittek. Különben az egyik ismerősömnél a cúgot is kinyitották, és kihúzták a kormot, hogy megnézzék, ott van-e valami, sajnos, ahova be akarnak menni, oda bemennek, de szerencsére nem érünk olyan jól, hogy sok mindent elvigyenek. Hát igen, vannak ilyen...
3: Legalább ennyi.
2: Igen, legalább ennyi.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: Pannonrádió Lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
1: Csodálatos szép jó reggelt mindenkinek, augusztus 17-e, egy hétfői nap van, amikor is a játszintok ünneplik névnapjukat, úgyhogy Isten éltesse őket, és mindenki mást, aki bármit ünnepelne ezen a mai napon. Belevágunk a Pannonpresszóba, ami 14 óráig tart, és ma is itt van velünk. Hál' Istennek a csodálatos Nagy Viktor. És a csodálatos kis offos kollégánk Rózsa Róbert is ott csücsül mellette, és zavarja a műsorunkat. És kimeresztett szemekkel már köszönti is a hallgatóinkat. A műsorvezető pedig jó magam, Rózsa Edina leszek veletek itt 14 óráig egészen biztosan, amikor hallhattok is a 91.5-ön. És hogy kiket hallhattok még? Hamarosan stúdió vendégek érkeznek hozzám, mégpedig Horváth Ákos atya, illetve Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor. A témánk pedig az lesz, hogy visszatért a doroszlói Szentkútra a felújított Mária, Szűz Mária szobor. Erről fogunk beszélgetni. Ugye Karolina volt az, aki restaurálta, és hát Ákos atya érkezik, aki ugye bár a ketyeigazgató, és velük fogunk beszélgetni a téma kapcsán, illetve be fogunk mutatni egy zenekart, mégpedig a Fetish Section zenekart. Őt ismerjük meg, az egyik tagot, pontosabban Busi Dávidot, aki egyébként oktat is a Szegedi Tudomány Egyetemen, és nagyon-nagyon fontos témáról fog szólni, ugyanis egy kicsit züllött volt a kamaszkora, de nagyon-nagyon sokat tanult, és most azokat próbálja, amit ő sajnos elkövetett, de tanult belőle, azokat próbálja most átadni a fiataloknak, akik természetesen nyitottak erre, és hogy mik azok a fontosabb momentumok, amiket érdemes elkerülni, akár a szerhasználat, akár az alkohol fogyasztás, és a többi, tehát saját tapasztalatait fogja megosztani majd itt velünk a Pannonpresszóban. Emellett az elmúlt jó pár napban sok információ keringett az Etna kitörése kapcsán, repülőgép fennakadások voltak, talán most már újra indulhat a forgalom, és visszatér szépen lassan minden a normális kerékvágásba. Egy helyi idegenvezetőt kapcsolunk majd, és elmondja, hogy jelenleg milyen a helyzet az Etna körül, mit mondanak a turisták, milyen a jelenleg kialakult helyzet, úgyhogy vele fogunk majd beszélgetni, és természetesen hétfő lévén nem marad el a harmadik félidő sem Tóth Tibi szerkesztésében, úgyhogy vágjunk bele a műsorba, tartsatok velünk, és hamarosan stúdió vendégekkel térek vissza.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor...
7: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
9: Programajánló.
10: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
11: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa. Check it out.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Visszatért a Doroszlói Szentkútra a felújított Szűz Mária szobor, és ahogy már beharangoztam az elmúlt percekben, két stúdió vendéggel folytatjuk a mai Pannon Pressót, mégpedig Biacsi Karolina okleveles kőrestaurátor és Horváth Ákos atya, aki a Doroszló Szentkúti Ketyhely igazgatója. Sziasztok, jó reggelt, köszöntelek itt a műsorban titeket.
2: Jó reggelt, szervusztok.
3: Jó reggelt mindenkinek.
2: És itt szeretném megragadni az alkalmat, igen? Hogy élő műsorban is Isten éltessen téged, és fölköszöntselek születésnapod alkalmából.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: És köszönjük, hogy ilyen jó kis...
3: Isten éltessen,
1: köszönöm szépen.
2: Ilyen jó kis beszélgetést szerveztél a saját születésnapodra.
1: Ugye, ezt így gondoltam ki.
2: Szuper, szuper.
1: Igen, hogy a legjobbak legyenek itt a születésnapodra. Mégiscsak.
2: Így. Köszönjük szépen.
1: Nem elég, hogy hétfő a születésnap, és még olyan kis vendégek vannak itt velem, akiket szeretek, tisztelek.
2: De jó,
1: főleg a munkátokat.
3: De jó, köszönjük.
1: Főleg a munkátokat, mert hogy itt azért nem kis dologról van ám szó. Legutóbb, amikor Ákos itt voltál, és már a hallgatók nem hallottak, mert itt az ajtóba közben kisétálgatás közben beszélgettünk, és pont azt mondtam, hogy nyilván nem vagyok benne a szakmában. De hogyha egy ilyen... tényleg számomra egy ikonikus szoborhoz kellene hozzányúlni, én biztos, hogy nem merném. Nyilván nem ez az első munkád, Karolina, de hogy nem tudom, milyen érzések voltak benned, amikor ezt el kellett kezdeni, egyáltalán amikor jött a felkérés. Mi van ilyenkor a fejedben?
3: Hát valóban nem az első szobor, de azt hiszem, hogy a legjelentősebb. Tehát, hogy ezt azért nagyon nagy munka volt nyilván a Szabadkai Szentháromság restaurálása és átköltöztetése is, de valamiért ez a kegyhelynek, ez a ikonikus magyarok nagyasszonya szobra, kegyszobra nevezzük, ahogy szeretnénk, ugye szűzanyának is nevezzük többféle módon. Ehhez azért hozzákezdeni, az azért úgy, hogy mondjam, ez még bennem is kiváltott egy ilyen nyilván megilletődést. Maga a felkérés az egy óriási öröm volt számomra, ugyanis én többször jeleztem már korábban ugye a Verebélyi atyának, hogy akkor ez milyen jó lenne, és ugye hát ez úgy tolódott, aztán akkor valósult meg, amikor Ákos a színre lépett ugye Doroszlón, és ő nyilván, én ezt mindig azt mondom, hogy ő rögtön látta, hogy ez az alfája, omegája az egész kegyhelynek, és hogy nyilván akkor innen kell kiindulni, és én nagyon-nagyon-nagyon megörültem, és az ugye hosszú út vezetett odáig, hogy az engedélyek megérkezzenek, és elérkezzen az a pillanat, amikor majd ugye tettekre kell váltani az addigi álmokat, elképzeléseket, mindent, és hát az is egy óriási momentum volt, amikor ezt úgy levettük, és amikor elvittük a kegyhelyről, és Ákos, hogyha harangszóval kísérte ki, hát fú, ez annyira ilyen érzékeny pillanatok voltak, és ugye hát aztán szemtől szembe ilyen közel kerülni vele, tehát gyakorlatilag az arcát tisztítani, a szemeit, az ajkait, tehát ezek olyan, hogy is mondjam, ilyen megindító pillanatok. Nagyon nehéz még most is azért beszélni róla, mert 6 hónapig mégiscsak a műhelyünkben volt, és amikor a visszaállítás után beléptünk a műhelybe, akkor azt mondta Dani kollégám, hogy ú, de hiányzik. És tényleg. Úgyhogy...
1: És ugye ott volt a Pannon RTV stábja is, és amikor elkészült az összefoglaló, vagy a videók, a fotók, és nem csak nyilván mi töltöttük fel a fotókat, akkor a közösség visszajelzése mérhetetlenül pozitív, és hála, amit a közösség, az emberek kinyilvánítottak. De milyen érzés volt ott lenni a helyszínen, és nyilván ismerni az előtte, illetve az utána állapotot?
2: Hát én, ha egy mondatba kellene összefoglalni, akkor szem nem maradt szárazon. Mert ott tényleg, amikor megtörtént a fölállítás, és amikor megtörtént a kicsomagolás, és lejöttek a restaurátorok a posztamensről, és így kicsit távolabb tudtunk állni, és rá tudtunk nézni a szoborra, az valami felséges volt, tényleg. Tehát kijött a falu közössége is, hogy fogadja a szobrot. Már nagyon érdekes volt, ugye, hát mindenkinek beharangoztam, hogy 9-re fog érkezni a szobor, és azt is mondtam, hogy hallgassák a kegytemplom harangjait, mert ha még elkéstek és meghallották a kegytemplom harangjait, még akkor is el tudnak indulni, mert az azt jelenti, hogy a szobor beért a faluba. Én már onnantól kezdve harangozni fogok a kegytemplommal. és voltak, kaptam az üzeneteket, hogy én már láttam, igaz, be volt csomagolva, de most hajtott el mellettem a furgon, meg az egyik néni biciklivel jött ki a Szentkútra, és mondta, hogy eljött mellettem a Mária, érti ezt, atya, eljött mellettem a Mária. Szóval nagy sírások voltak most, hogy ez volt a tény, tényleg nagy sírások voltak, és hát talán a legmeghatóbb pillanat, és amit ugye a tévés távja már nem is látott, hogy amikor mindenki elment, a falusiak már hazamentek, és ti is, mint stáb eljöttetek onnan, begördült egy autó a Szentkútra, és megérkeztek a donátorok. Megérkezett az idős házas pár, akinek a jóvoltából a teljes projektet meg tudtuk valósítani, és akik kifizették a teljes restaurálási költséget. És amikor ők kiszálltak az autóból, az volt egy olyan...
1: Kirázott a hideg.
2: Az volt egy olyan nagyon-nagyon-nagyon megható pillanat, hogy tényleg ők akkor látták teljes egészében. Tehát ők találkoztak a szoborral szeptemberben, tavaly szeptemberben, és utána csak a tévé meg a rádió képernyőjén hullámhosszán tudták ezt követni, és most, amikor ott van teljes valójában a restaurált szobor, hát ott egy percekig nem tudtunk megszólalni egyikünk se. Ők a sírástól, mi az örömtől, és tényleg az volt talán ott a csúcsa annak a napnak, a múlt csütörtöknek.
1: Nyilván nagyon sok munkát lehetne kiemelni, vagy akár még megvalósítani, és biztos, hogy lesz is még ilyen a közeljövőben, de talán mondhatjuk azt, hogy ez volt az első számú, amit úgy elsőre ki lehet mondani, vagy helyezni? Ez a restaurálás?
2: Hát az én kegyhelyi igazgatóságomban mindenképpen ez, igen. Tehát amikor én tavaly megkaptam a kinevezést, és hát először sétáltam úgy végig a Szentkúton, mint kegyhelyi igazgató, tehát nem úgy, mint zarándok, vagy nem úgy, mint egy kis kotnyeles valaki, akkor már úgy gondolkodtam rajta, hogy fú, hát beszélni kéne a Karolinával, fú, hát hogy nem is ismerjük egymást, hogy vegyük fel a kapcsolatot, meg mikor, meg hogy, de elkéstem, hogy elhívjam a kisasszonyi búcsúra, hát akkor utána minél gyorsabban, mert tényleg annyira rossz állapotban volt a szobor, és ahogy a Karolina is fogalmazott, hogy az alfa és az omega, én szerettem volna ezzel kezdeni. Szerettem volna a kegyhelynek a kegyhelységét visszaadni. Hiába vannak kisegítő épületeink, zarándokszállásunk, nagy termünk, bármi. Ha a kegyhelynek hiányzik a szíve, vagy mondjuk rossz állapotban van, akkor mire hívom oda az embereket?
1: Igen.
2: Tehát először azzal kell foglalkoznunk, hogy legyen mire oda hívni az embereket, és azért indítottuk ezzel a projektet.
1: És azért azt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a szobor, mert ugye van a fején is egy 24 karátos ilyen arannyal borított korona, de hogyan indult a restaurálás?
3: Hát kezdjük onnan szerintem, hogy hogyan nézett ki a szobor. Tehát milyen állapotban volt, ugye? Az már biztos volt, hogy ez egy olyan projekt kell, hogy legyen, amit el kell szállítani, tehát nem lehetséges ott a helyszínen ezt megoldani, nyilván az időjárási körülmények és egyéb más okok miatt, és ez egy műtermi, tehát a Máriát azt mindenképpen műteremben kell bent csinálni. Kivált kép, hogy itt a végén közeledő aranyozások miatt is, és hát ugye mi azzal kezdtük a munkát, hogy a szállítás után a dokumentálás, és akkor jött a fotósunk, Vajda Olivér, és akkor ő körbe fotózta teljes egészében. Persze ezt föl is vettük, meg, szóval rengeteg digitális anyagunk lett róla, és ugye elkezdtük nézegetni, vizsgálgatni, forgatni, gondolkodni. És ugye még mielőtt mindennek, bárminek nekikezdtünk volna, mi mintákat is vettünk olyan helyekről, amelyekről szerettük volna tudni, hogy akkor pontosan esetleg, ha megvizsgálják, akkor milyen eredményeket kapunk, milyen festékréteg az eredeti. Függetlenül attól, hogy ikonográfiailag nyilván ezeket azért nagyjából tudjuk, de szerettük volna biztosan tudni, mert elkezdtük feltárni száraz és egyszeres egyéb feltárással, néhány réteget lehetett is, de hát azt láttuk, hogy rengeteg van rajta, és vettünk mintákat. Ezeket a mintákat azt elküldtük ugye a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, és ott a Vihartonna kollégina hónapokon keresztül, hát nagyon sokáig vártuk az eredményeket.
2: Mert azt hittük, hogy meg se lesz, azt hittük, hogy elfelejtette a projektünket, és betette valahova a fiók aljára.
3: Igen, és közben meg kiderült, hogy Anna annyi dolgozott, hogy az elképesztő, mert ilyen 32-35 réteg festék húzódott meg egy-egy mintán. Ez különösen a palástokra meg a leplekre volt jellemző, talán a testcím meg ezek talán kevesebb réteget, 10-12-15, Tehát látszott, hogy azokhoz talán kevesebbszer nyúltak, de a palástokat azt azért úgy rendszeresen, ezek szerint a doroszlói asszonyok ügyesen 5 évente festették. Ez nem rossz, mert lehet, hogy épp ez a, bármilyen rosszul nézett is ki ez a festékréteg, mert azért ezt nyilván nagyon sokan nyomon követték, látták, rengeteg Facebook poszt, cikk, minden tévéműsor született róla, hogy ez úgy nézett ki, mint amikor ránéz az ember egy ilyen kiszáradt, cserepes földre. És így össze van repedezve az egész. Tehát, hogy így elképesztő, hogy így hozzányúltunk, ott mindenhol hullottak le a lapáttal, szedtük össze alulról a pörgő festékrétegeket, és nyilván voltak rétegek, amelyek rendkívül ilyen kapaszkodtak ott alulról, és hát ugye erre voltunk kíváncsiak, hogy jó, de hány van, milyen van, követték-e, nem követték az ikonográfiát, tehát erről ma még fognak azért születni tanulmányok elemzés. Ezt mi sem teljesen dolgoztuk fel, és ugye annyit láttunk, hogy hát a palást az nyilván kékszínű volt, illetve hát a ruhája, a palást alatti ruhája, az pedig vörös színű volt, méghozzá cinóberpigmentet találtunk benne. A kék az pedig egy ultramarin volt. És annélkül egyébként, hogy ezt úgy megkaptuk volna az eredményeket, én már vásároltam a festékeket, hát és belenyúltam, mit ad Isten, én ultramarinra gondoltam, és hoztunk többféle kéket, nyilván kő lazúrokhoz, de az ultramarin került most is fel, csak egy picit sötétebb változatában, ezt mi úgy hívjuk, hogy kicsit megdögleszük. Azért, hogy azért ne legyen annyira vajling kék, és ne fehérrel tompítsuk be, akkor így feketével, úgyhogy ezt a színt kapta vissza, és hát most nyilván nagyon nagy változás így az első ránézésre, de tulajdonképpen ikonográfiailag ez így volt, és ezen a szobron is egyébként eredetileg az alkotó által lefestve ez így volt. És hát ugye a magyar Szent Korona a fején, az pedig, illetve minden egyéb kiegészítője, az pedig akkor teljesen színaranyjal belett aranyozva.
1: Hogyan néztek így a mindennapjai tulajdonképpen?
3: Az én mindennapjai, igen, vagy a Mária mindennapjai?
2: Látástól Mikulásig Mária.
1: Mind a kettőtök mindennapja az elmúlt 6 hónap.
3: Kemény volt, ezt nem lehet nagyon elmondani,
1: én,
3: hogy ez mennyire
1: akkor
3: lennék, kemény volt.
1: Akkor lettem volna kíváncsi, és lettem volna ott, amikor kész, és teszem azt, nem tudom, hogy most így volt-e, de teszem azt, ha pénteken este elkészült, és szombaton reggel, amikor bementél a műhelybe, és így ránéztél, és azt mondtad, hogy ez, igen.
3: Hát ez a pillanat
1: nem
3: szerda,
1: tudom, mennyire jött össze.
3: Szerda hajnalban, 3:30 történt.
1: Hüha.
3: Addig aranyoztunk a férjemmel.
1: Le a kalappal.
3: És mivel a Máriának alulról is, tehát a palástya szélén ilyen aranycsíkok futnak, aranycsíkok díszítik, ezért az alulsó aranycsíkokat azt már csúszva, mászva, fekve raktuk fel az aranyat a mixtionba. És amikor így kész lett, akkor hátraálltunk, és így a férjem szólalt meg, hogy ez gyönyörű. Messziről, milyen gyönyörű. Ugye mi már belenéztük magunkat, mi annyira közel voltunk mindenhez, hogy mi már szinte nem látjuk a gyönyörűségét, de ugye azért ez így, hogy mondjam, nagyon, nagyon összeszaladt a végére, itt volt ugye a Policsi emlékút restaurálása, annak is a véghajrája, és a kettőt igen, így véghajrában véghez vinni, de ugye az ígéret, és mi azt ígértük az atyának, hogy, illetve hát a doroszlói asszonyoknak, hogy nagy boldog asszonyra nekik a Mária szobor fenn lesz, és hát ugye nyilván itt a következő munkálatok még várnak ránk, de az már fönn van.
2: Igen. Hát én pedig próbáltam Karolinát abban segíteni, hogy akkor míg ő fizikailag dolgozik, addig én próbáljak meg levéltári kutatásokat végezni, és olyan adatokat kiszedni, akár levéltárakból, akár históriadómuszból, ami a Szentkúton van, amik relevánsak lehetnek a szoborral kapcsolatban, mert amikor mi elkezdtünk tárgyalni, akkor konkrétan semmit nem tudtunk a szoborról. Egyedüli kiinduló pontunk egy évszám volt, 1861. Semmit más nem tudtunk. És akkor utána a Kalocsai Levéltár jóvoltából előkerült az állíttatási kérelem, ami gyönyörű szép latinsággal, gyöngybetűkkel meg volt fogalmazva, hogy miért akarják ezt a szobrot állíttatni, akkor az érsek válasza, akkor a viszont válasza plébánostól, tehát ez mind-mind dokumentálva volt. Azokat én szépen lassan elkezdtem fordítgatni, már az egy jó kiinduló pont volt. De még mindig nem tudtuk, hogy ki készítette a szobrot. Azt már tudtuk, hogy homokkőből van, mert ránézésre is be lehetett azonosítani. De az, hogy ki készítette, és azért úgy piszkálta bennünk, vagy úgy piszkálta az oldalunkat, hogy ki lehetett ez, és addig, hogy akkor az évszámból elindulva rájöttünk, hogy hát nem is akármilyen szobor van a birtokunkban, hanem egy pécsi kőszobrász művésznek az alkotása, Bartalics Mihály műve, és ez is a Pécsi Levéltárnak is, Baranya Vármegyei Levéltárnak is köszönhető, hogy ezek az adatok előjöttek. Akkor Karolina megint talált valamit, és szólt, azt mondja, le volt törve a kis Jézus feje. Hát mondom, most ez fantasztikusan jó, és még ráadásul rosszul is volt visszaillesztve, de hát akkor elkezdtük a kérdezősködést először is, hogy tudjuk-e, hogy mikor falusiak emlékeznek-e rá. És senki nem emlékezett rá, és akkor utána megint elkezdtem kutatni, hogy de hát mondom, nem hiszem el, hogy nincs dokumentálva, hogy a kis Jézus fején letört. Hát, biztos, hogy nem egy mester ott a létrával ügyetlenkedett, és gyorsan visszatette, hogy az atya észre ne vegye. Valószínűleg nem ez történt, és kiderült, hogy 1947 pünköst hétfőjére valaki, ezt nem dokumentálták, de hogy pünköst hétfőjére, május 25-ére letört a szobor feje. Valaki letörte a szobor fejét. És akkor ott utána visszacsapolták minden, de hát sajnos hibásan, mert nem pontosan a faragások nem voltak pontosan a helyükön, és akkor azt is, azzal is kellett Karolinának még foglalkoznia. Meg ugye szintén az volt, hogy láttunk egy fehér-kékbe öltöztetett szűzanyát, de vajon ez volt-e az eredeti színe? Mert ehhez szoktunk már hozzá, mi már ebben nőttünk föl, az utolsó 10-15-20 évben biztosan fehér volt az alsó ruhája. De amikor én is picit az ikonográfiába beleástam magam, akkor minden azt mondta, hogy egy magyarok nagyasszonya szobor nem öltözhetett fehérbe, mert az ikonográfiailag nem úgy van, akkor királynői bíborba kellett, hogy legyen a szűzanya. És amikor Karolináék elkezdték letisztítani, már egyre jobban jöttünk rá, de akkor ugye én is olvasgattam
3: látszott, igen,
2: hozzá.
3: Igen, hogy vörös volt, de azért kellettek a minták által, minták általi alátámasztások ahhoz, hogy, és az, hogy azért pontosan lehetett látni a mintákon, hogy a legalsó rétegben micsoda fantasztikus cinóber pigmentek úsznak, hát... Igen.
2: És azokat ott is hagyták Karolináik, mert nem tudták, tehát a kőanyag nem engedte, hogy annyira le legyen tisztítva, és az eredeti festék, pigmentek még ott vannak most is a szoborban.
3: Igen, és most egy olyan lazúros szint kapott, aminél ugye az atya is végig ott volt, hogy mennyire tegyük ezt áttetszővé, mert azért ez a vörös szín, ez azért nagyon tud színezni, és ez ne legyen túltolva, de viszont azért annyira vékonyan, lazúrosan fönt legyen, hogy hatása legyen, és ezt a középutat megtalálni, úgyhogy én nagyon örültem, hogy Ákos, hogyha egyébként ott volt. Ezeknél a próbafestéseknél is ott volt, aztán később volt, hogy visszanézett hozzánk, azt hiszem...
2: Úgy volt, hogy kedden dolgom volt Szabadkán, múlt kedden, és kérdezem a Karolinának, hogy bent vagy a műhelyben. Persze, gyere. Elmondom, csak beköszönök a szűzanyának.
1: Hol máshol lennék a hajrában.
2: Beköszönök a szűzanyának, utána volt egy meghívásom, és hát a beköszönés is egy jó órát sikeredett. És akkor, mikor én fejeztem a vendégeskedésemet itt Szabadkán, addigra már a Karolina küldi, hogy nézd csak, ki van festve az alsó ruha, de mi még mindig itt vagyunk. Hát és ez a gyere már be a műhelybe egy kicsit. Na ez a kicsit hajnali egyik tartott.
1: Jó, igen.
2: Mert hogy akkor keverjük ki együtt a kéket, nézzük meg, hogy akkor a szegélyeket milyen színűre fessük, hogy a színefonákja ruhának hogy legyen, mint legyen, és akkor úgy eldolgozgattak ők, én meg néztem és belekontárkodtam néha.
3: Nem baj, nagyon jó volt.
2: Annyira jó volt az ott úgy kedd éjszaka.
3: Tökéletes volt, örültünk, és volt egy ilyen jó hangulata annak az estének, igaz, hogy hosszúra nyúlt az is, meg aztán a következő éjszaka is, de ezek úgy kellettek, tehát ez az együtt közösen dolgozás és gondolkodás, hogy megszülessen, hogy megvan az, hogy nyilván, hogy atya is, hogy mit szeretett volna látni, bár ugye restaurálásokban saját ízlést nem viszünk be, tehát tényleg kövessük a szabályokat, az ikonográfia, de mégis tónusok, apróságok, és lámlám, amikor visszavittük, és ugye fölhelyezzük egy nagy térbe, fákkal ölelve, minden megváltozik. Úgy sütött a nap, amikor föltettük, és amikor kibontottuk, hogy amikor levettük a paplanokat és a lepedőket róla, akkor a korona az így kisütötte a szemünket, és az a jogar is a kezében.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ezt így mi mind nem láttuk a műhelyben, hogy ez majd ennyire.
2: De ez muszáj, az előbb szerettem volna még egy ilyen kis fanfektet elmesélni a visszahozatalról, és hogy fogadták a hívek. Készültek ilyen hívek általi telefonos felvételek, videók, és átküldték nekem ezeket a videókat, és egyik másik belenéztem. És amikor elkezdték levenni a paplant, azt mondja az egyik néni, hogy ez nem is az. És akkor beszól a videó készítője, de ez az, csak más a színe. És közben
1: tényleg gyönyörű munkát végeztettek, és nem csak azért mondom, hogy te Karolina, hanem tényleg ez egy nagyon, ez egy hatalmas nagy közös munka volt, és lehet, hogy hosszú és nehéz út volt, de tényleg gyönyörű lett a végeredmény, és hát ugye még van egy dátum, szeptember 8-a, amikor is a felszentelés meg fog történni, úgyhogy mindenkit is invitálunk a doroszlói Szentkút. Hogy megcsodálja ezt a gyönyörű szobrot, és hogy nem csak akkor természetesen, hanem az év igazából többi napján is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és hogy erről az igazán nagyon szép és nemes témáról tudtunk beszélni.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
4: Köszönjük a lehetőséget.
5: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: társadalmi célú fel. Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát.

0: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Programajánló. 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
5: Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
7: Erős csajsz.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: keverve, nem felrázva. A Nespresso.
1: 9 óra 36 perc van, és lássuk, hogy mi a helyzet a közlekedést illetően. A Border Watcher applikáció szerint már vannak várakozások és fennakadások kisebb-nagyobb átkelőkön. Ami a nagyobb átkelőket illeti, a Horgos-Röszke autópályán van 25 percet meghaladó várakozás, de sorok alakultak ki, vagy legalábbis várakozási idő, mégpedig nem is kevés. A Horgos 2, Röszke 2 közúti átkelőn 90 perc, míg a Királyhalom-Ásotthalom határon 50 perc a várakozás, tehát Magyarország irányába. Ami a visszautat illeti, egyedül az applikáció szerint a Röszke 1, Horgos 1 autópályán van 23 perc várakozás. Ezek tehát a Border Watcher applikáció információi és adatai, amiket le tudtam olvasni. És hogy a rend éber őrei hol is vannak jelen, Bajsán látták őket, illetve korábban Szabadkán az Agrocentárnál is ott voltak, viszont valaki egy 15 perce már azt írta, hogy nincsenek ott. Bízom benne, hogy ez valóban így van, illetve Nagyfényen is látták őket, és épp egy kamionost gyóntattak. Lehet, hogy még mindig ott vannak, azóta nem futott be információ, és korábban még 8:45 tájékán voltak ott Ludason is az iskolánál, úgyhogy ezeket érdemes szem előtt tartani. Ha számotokra van friss információ, akár rendőröket, akár bármiféle fennakadást, határhelyzetet illetve, akkor írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös SMS számunkra, vagy pedig a Panon Presszó Facebook oldalán üzenetben is el tudtok érni minket, természetesen Viberen is.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 9 óra 47 perc van, és egy érdekességgel érkeztem, miszerint több mint 85 kilós görögdinnye termett Magyarországon. Darvas Tamásról van szó, aki tulajdonképpen foglalkozik dinnye termesztéssel több mint 3 évtizede Meggyes Bodzáson, idei termése pedig egészen pontosan 85,65 kilogrammot nyomott. A hatalmas dinnyét a fóliasátorból egy kisebb kerti talicskával tudták csupán kivinni. A gazda 1998 óta tudatosan szelektálja a magokat. Minden évben a legnagyobb termésekből választja ki a következő szezon vetőmagját. 2003-ban egy 63 kg-os dinnyével hívta fel magára a figyelmet Darvas Tamás. Most ezt több mint 20 kg-mal sikerült felülmúlnia, viszont a világcsúcs még mindig messze van, ugyanis a legnagyobb hivatalosan mért görögdinnye súlya elérte a 159 kg-ot.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Mától jelentősen olcsóbban juthatnak hozzá betegek Szerbiában a véralvadásgátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag recept köteles készítményekre vonatkozik. A lakosság támogatását célzó intézkedés csomag részeként összesen 16 véralvadásgátló gyógyszer ára csökken. Ezek a készítmények egyebek mellett a stroke kialakulásának megelőzését szolgálják. Áruk eddig 1700 és 6000 dinár között mozgott, mától azonban 600 és 1100 dinár közötti összegbe kerülnek. Olcsóbbá válnak a szívelégtelenség kezelésére szolgáló készítmények is, ezekért eddig 2500-4500 dinár közötti összeget kellett fizetni, áruk most legalább 50%-kal csökken. Az állam 3,7 milliárd dinárt, azaz mintegy 32 millió eurót különített el az intézkedésre. Folytatódik a lángok elleni harc. Szerbiában jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Ezek közül azonban a Deliblati homokpusztán és a Krajevo melletti Stolovi hegységben továbbra is aktívak a lángok. A Deliblati homokpusztán a szél nehezíti az oltást, ahol több mint 3000 hektáron főként alacsony növényzet és fűjég. A tűzoltók a Krajevo melletti Stolovi hegységben is teljes kapacitással dolgoznak. Jó hír, hogy a kragujevácsi Šumarice városrészben keletkezett tüzet sikerült eloltani. Újabb lehetőség a kísérettségikre azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótló vizsgák ma kezdődnek anyanyelvből, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantár tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatók, a végleges pontszámok pedig még aznap este közé lesznek téve. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz.
3: Sport.
5: Több mint fél évszázad után szenvedett ismét vereséget a Partizán labdarúgó csapata, a kragujevácsi Radnički 1923 együttesétől a szerb bajnokságban. A belgrádi fekete-fehérek hazai pályán 1-0-ra kaptak ki a Radničkitól a szerb Superliga 5. fordulójában. A vereséggel a Partizán a tabella 10. helyére csúszott vissza, 4 megszerzett ponttal, míg a Radnički 6 ponttal a 6. helyre lépett előre. A bajnokság jelenleg a Csukaricski és az IMT vezeti egyaránt 10 ponttal, a Crvena Zvezda és a Vojvodina 9-9 ponttal követi őket, a Lučani Mladost 7 ponttal áll az 5. helyen.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, napközben még meleg időre számíthatunk, estére azonban egy hideg front érkezik, helyenként csapadékkal, a hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakul.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.

Vatta a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Pörög ránk. Pannon Rádió éjjel-nappal.
1: A műsor folytatásában az Etna kitöréséről fogunk beszélgetni, ugyanis augusztus folyamán ismét kitört, és láva zúdult a környékét érintő térségre, de természetesen ez nem veszélyeztette a lakosságot, viszont egy picit megbénította a légiforgalmat. De jó hír, hogy javult már a helyzet, viszont nem szeretnék én mindent elmondani így a felkonferálásban, hiszen segítségünkre van Horváth Rita, aki helyi idegenvezető Szicíliában, és ő fogja elmondani nekünk a részleteket. Jó napot kívánok, köszöntöm a vonal túlsó végén.
2: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Horváth Rita vagyok, igen.
1: Javult a helyzet akkor, tehát ez már most már biztos, és egy picit reménykedhetünk.
2: Igen, reménykedhetünk, mert végül is tegnapi nap folyamán majdnem teljesen helyreállt a légiközlekedés a katánai repülőtéren. Persze ez is változhat egyik napról a másikra, sőt egyik órára a másikra. Ugye volt a többnapos bezárás. Ez a kitörés augusztus 7-én kezdődött, és tulajdonképpen nem is a csúcskráterből, a Vorágyine legmagasabb központi csúcskráterből jött ki a láva, hanem annak van egy púpja, ami 2,5 évvel ezelőtt ránőtt, szintén kitörés következtében, és a púp alatt berepett, és egy repedésből jött ki, egy hasadékból, és átfolyt az északkeleti kráterbe a láva, aztán meg elfolyt lefelé, úgymond az erdőbe, és hát 1350 méter magassági pontig folyt lefele. Ugye az Etna 3403 méter magas, és arról lement a láva 1350 méter magasra, ami hát egy jó nagy távolság, és a Miló nevű falu határában van, ott is van többek között lávafolyam, és mentek oda az emberek nézegetni az úttalan úton, na most ezt megtiltották, most ezt nem lehet, hát hála jó Istennek.
1: Igen.
2: Az általam szervezett kirándulások szigorúan a hivatalosan kijelölt útvonalakon zajlanak. Én most nem vagyok jelen, hanem a kollégáim mennek, és hát ők is a déli állomáson, a Rifugio Sapienzán, és még oda mentek, és még a libegő is járt, ami 2500 méterre fölvisz, és onnan nagyon szépen lehetett látni a tüzes eseményeket nappal is. Vendégek, akik fölmentek oda a kollégámmal, azok nagyon-nagyon oda voltak, hogy hú, milyen szép. Természetesen, akik meg ott maradtak a légiközlekedés hiánya miatt, azok meg nem örültek annyira. Volt néhány nagyon rossz helyzet, de hál' Istennek most már minden jobbra fordult, és az Etna működése csökkent. Hát tegnap még jött egy kis földrengés, meg hamufelhő, de már nem a repülőtér irányába vitte a szél, tehát jelenleg a repülőtér üzeme, tegnap már mind a két budapesti járat megérkezett időben, meg elindult időben, onnan a visszaút, szóval tegnap már rendeződött a helyzet. Persze attól még a figyelmeztetések érvényben vannak, és nagyon szépen kérünk mindenkit, aki most Szicíliára megy, és autót bérel, és kitalálja, hogy most majd ő este elmegy lávát nézni, ne tegye. Szóval Taorminából is nagyon szépen lehet látni a lávát, meg a környező településekről, de ne kezdjen el fölmenni az erdőbe az úttal a utakon, egyrészt, mert akkor tönkre megy a bérautó, meg ha sajátta megy, az is tönkre megy. Szóval ne hazárdírozzanak, mert ez tilos jelenleg. Az összes polgármester ilyen külön rendeleteket adott ki, hogy hova nem szabad menni. Ezeket az illetékes önkormányzatok honlapján lehet látni, ami persze magyarok számára nem mindig értelmezhető, úgyhogy ne induljunk el csak új blindre, ahogy az emberek mennek, hanem csak is a kijelölt helyeken, a hivatalos helyeken nézegessük a vulkáni eseményeket. Egyébként nagyon messziről látható, több helységből, több városból. Az esti pizzériákból, meg éttermekből lehet látni, a teraszokról lehet látni a lávát is, a lávafolyamot is, meg azt a nagy torkolattüzet is, ami ott van. Tehát aki nézegetni akar, az úgyis meglátja. Most ne akarjunk oda menni az égő lávafolyamhoz. Én magam utoljára 2009-ben mehettem oda, felügyelet mellett az égő lávafolyamhoz, de ezt már nem nagyon szeretik a hatóságok engedni az embereket oda, mert hülyeségeket csinálnak. Például kolbás sütnek, meg szóval tényleg ez nem tábortűz. Itt mérges gázok jönnek ki belőle, szóval ez egy abszolút veszélyes dolog. Tehát, hogyha valaki letüdőzze a kén-dioxid, az majd rájön utána, hogy mekkora hülyeséget csinál. Tehát ez nem egy látványosság, ez egy természeti jelenség, amely veszélyekkel jár. Hát bármikor tüzes sziklák is potyoghatnak, ha nem is az égből, de hát a fejünkre vagy a vállunkra biztosan. Tehát nem szabad oda menni és kész. Egyszer tilos, akkor tilos. Attól, hogy sok hülye ember van, helyiek is, akik oda mennek, az egy dolog. Ha mások kútba ugranak, nekünk nem kell.
1: Így igaz, és mindig is sajnos voltak úgymond katasztrófa turisták, és valószínűleg az intelmek ellenére lesznek is, és nyilván hiába mondja azt úgymond szabályozás, hogy ilyenkor nem szabad meg ajánlás, és nem csak egy-két személy mondja azt, hogy nem szabad, és nem ajánlott ilyenkor nyilván oda menni. De hát mindig, mindig lesz
2: és
1: nyilván
2: oda. Nem menni.
1: Igen. És hát nyilván nem előszöri eset, vagy nem egyszeri eset, hogy nagy mennyiségű hamut meg törmeléket, és hát ugye nyilván ömlik a láva az etnában.
2: Ez rendszeresen előfordul.
1: Igen.
2: Előfordul, 2 évvel ezelőtt is volt egy ugyanilyen helyzet, csak mondjuk az csak 24 órát tartott. Na most, amikor kírják a hatóságok, hogy a Katalin repülőtér zárva van, augusztus 15-én, 0-2 óráig, az nem azt jelenti, hogy tovább, hogy akkor kinyit, hanem hogy addig van a hivatalos lezárás, aztán esetleg meghosszabbítják, vagy nem. Na most kinyitották ez esetben, de ezt nem mindig kell készpénznek venni. Tehát az utasoknak azt ajánlom, akik most repülnének, hogy jó, tegnap tudtak repülni, ma tudnak repülni, holnap nem biztos. Tehát meg kell nézni a Flight Radar 24 nevű applikáción, hogy mi a helyzet a Katalin repülőtéren. Vannak-e leszállógépek, vannak-e felszállógépek. Ez az applikáció magyarul is elérhető, és ezen meg lehet nézni. Sajnos a Wizz Air meg a Ryanair nem álltak a helyzet magaslatán, és nem tájékoztatták időben az utasokat, mondjuk azért nem, mert ők sem tudták időben, hogy mi van. Tehát ezek a lezárások, meg megnyitások, ezek mindig az utolsó pillanatban dőlnek el. Na most, hogyha átirányítják a repülőt, ami már a levegőben van, és nem tud Catania-ba leszállni, átirányítják Palermóba, ami onnan 200 kilométerre van, akkor akik jönnek, azok kisebb-nagyobb nehézségek kárán, de el tudnak jutni a szállásukra. Viszont akik meg mennének, azok meg hát nem tudnak repülni, hogy átrepüljenek valahogy oda a Catania repülőtérről Palermóba, tehát ez volt a legnagyobb nehézség a kimenősöknek, hogy nem tudtak eljutni időben a járatukhoz. Aztán ugye voltak törlések, voltak átirányítások, hát kalandos úton jutottak haza azok, akik hazajöttek, és ugye voltak akik segítséget kértek a nagykövetségtől, de most ez nem a nagykövetség feladata. A nagykövetség az ugye egy országnak a diplomáciai képviselete, aki az Olaszországban rekedt magyar állampolgárokkal foglalkozik, az a milánói főkonzulátus. Szóval őket kell ezzel megkeresni. Még sajnos messze vannak. Az a baj, hogy nincsen egy konzulátus Dél-Olaszországban, magyar konzulátus, pedig már egyre több magyar van arrafelé, és igenis nagyon jó lenne, ha lenne egy konzulátus, de nincsen. Egy darab tiszteletbeli magyar konzul volt, az visszaadta a megbízatást, mert nem tudta csinálni, az csak egy ilyen tiszteletbeli dolog, hogy lehet dolgozni, de úgyse fizetnek címszóval, meg a nápolyi ugyanez, tehát semmiféle iratot nem tud kiadni, elveszett igazolvány helyett nem tud papírt adni, meg semmit nem tud csinálni egy tiszteletbeli konzul. Az csak egy cím, az olyan, mint a Geheimrat az osztrákoknál. Szóval kellene, nagyon jó lenne, hogyha lenne egy konzulátus vagy Nápolyban, vagy Katániában, vagy Palermóban, tehát ott délen, mert nincsen. És hát én azt láttam Báriban, ami nem egy nagyon nagy város, nem egy Róma, vagy Milánó, Báriban van szlovák konzulátus, van Báriban, meg örmény konzulátus, ugyanabban a házban. Lehet, hogy egy kis szoba mind a kettő. Az is lehet, hogy egy szobában vannak, de ott vannak, és a kormány hivatalos képviselői. Szóval erre lenne nagy szükség, ott valahol Katalin környékén, vagy, mert ott van a több magyar, nem is Palermóban, szóval ez egy nagyon jó dolog lenne, hogyha összejönne majd valamikor.
1: Egyébként, hogyha már nem lesz aktív az Etna, akkor mikor lehet vélhetően be lehet határolni, hogy látogatható lesz?
2: Hát most is látogatható, tehát tegnap az én vendégeim, akiket én közvetítettem ki egy kollégámnak, fölmentek 2500 méter magasra, teljes nagy biztonságban, semmi bajuk nem lett, és járt a lévő, tehát a hatóságok megengedték, hogy fölmehessenek, tehát lehet látogatni az Etnát. Az északi oldal viszont le van zárva. Uh-huh. Az le van zárva, mert ott történt, azon az oldalon történt a földrengés. Ez most egy új jelenség, mert szokott lenni egyébként, de hát már régen nem volt. Most volt Lingvallosszában, fölrepett az aszfalt az úton. És hát elég látványosan nézett ki. Mondjuk hál' Istennek nem történt baleset, lezárták az utat, és most akkor arra nem menjen senki. ez is ki van írva, megfelelő helyeken kommunikálták. Persze ezek mindig olaszul folynak, és magyarul ezt nem nagyon szokták írni. Mondjuk magyarok általában az Etna déli oldalt látogatják, nem az északit, tehát ott elméletileg nincs semmi keresnivalója senki magyarnak, ha csak nem geológus vagy természetjáró, és azért akar oda menni. Hát hogyha a Harangi Szabolcs professzor úr most éppen eljönne, akkor nagyon örülnénk neki, hogy megszakértse a helyzetet. Mondjuk ő nagyon tájékozott a helyi kollégáitól, a hivatalos ugye, intézményeken keresztül, tehát mindig nagyon jókat ír a Facebookon, a Tűzhányó blogon, azt érdemes követni, és ő mindent leír, hogy éppen mi történik az Etnán, meg azt is, hogy mikor mi van lezárva. Ő ezt első kézből megkapja. Én is szoktam továbbítani a saját oldalaimon, szóval azt, amit kapok tőle, meg hát más forrásokból is természetesen, a sajtóból, meg a hivatalos közleményekből, meg én is szoktam nézni a Vulkanológiai Intézetnek a honlapját, szóval ebből jönnek össze az információk. Ezek nagy része nem mindig hozzáférhető magyar nyelven, de én teszek róla, hogy legyen.
1: És ezt nagyon is köszönjük, és nyilván fontos az, hogy az emberek tájékozódjanak, bárhová is utaznak, hiszen az sem lenne jó, ha ott ragadnának az emberek, most nem feltétlen csak az Etna miatt mondom ezt, hanem bármely más országban történhet bármi igazából, a földrengéstől kezdve mi egyéb. Tényleg fontos a tájékozódás, és akkor ne katasztrofaturistáskodjunk az intelmek és a felhívások ellenére is. Rita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és ha röviden is, de tudtunk erről a jelenségről szólni, és felhívni a hallgatók figyelmét bizonyos dolgokra. További szép napot és jó munkát kívánunk Önöknek.
2: Köszönöm szépen, köszönöm mindenki kedves hallgatónak, minden jót kívánok, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: 10 óra 45 perc a pontos idő, és egy érdekességgel érkeztem, ami egyrészt ajánlás is a számotokra, ugyanis Strand könyvtár nyílt Palicson, mégpedig a Homokos strandon, és az olvasók önkiszolgálással kölcsönözhetnek könyveket, ha valaki esetleg kilátogat, sétát szeretne tenni, akár szabadnapon, hétvégén, családi programot terveztetek Palicsra, akkor érdemes elmenni, és a napozás, a kis kikapcsolódás, az állatkert mellett, ha arra sétáltok a Homokos strand felé, akkor egy kis olvasással is színesebbé tehetitek a nyári pihenést, a kikapcsolódást. A Palics Park Kft. Pedig arra biztatja az érdeklődőket, hogyha van otthon jó állapotú, kiolvasott könyvük, azt helyezzék el a polcon, ezzel is bővítve a választékot. Nagyon sok a szerb nyelvű könyv, de pár magyar nyelvű is megtalálható volt pár nappal ezelőtt, és bízom benne, hogy azóta már a kínálat bővült, úgyhogy arra ösztönözlek titeket, hogyha esetleg arra jártok, vagy van bennetek ilyen szándék, hogy esetleg ha már nálatok úgymond porosodik a könyv, mert lehet, hogy már háromszor is kiolvastátok, és már cserebere is megvolt a rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal, barátnőkkel, és még mindig ott van, akkor arra ösztönözlek titeket, hogy vigyétek ki Palicsra, keressétek meg ezt a kis strandkönyvtárat, és helyezzétek el. Lehet, hogy utána valaki azt fogja posztolni a közösségi oldalakon, hogy azt a könyvet olvassa, és fel tudjátok venni a kapcsolatot, hogy hé, egyébként az az én könyvem. Legyen így, és olvasásra fel! Gyere!

0: Programajánló.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmesteri zenekarvezető, Alexa Annabella és Konc Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
7: Műsorajánló. Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Mától jelentősen olcsóbban juthatnak hozzá betegek Szerbiában a véralvadás gátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag recept köteles készítményekre vonatkozik. A lakosság támogatását célzó intézkedés csomag részeként összesen 16 véralvadás gátló gyógyszer ára csökken. Ezek a készítmények egyebek mellett a stroke kialakulásának megelőzését szolgálják. Áruk eddig 1700 és 6000 dinár között mozgott, hétfőtől azonban 600 és 1100 dinár közötti összegbe kerülnek. Olcsóbbá válnak a szívelégtelenség kezelésére szolgáló készítmények is, ezekért eddig 2500-4500 dinár közötti összeget kellett fizetni, áruk most legalább 50%-kal csökken, az állam 3,7 milliárd dinárt, mintegy 32 millió eurót különített el az intézkedésre. Folytatódik a lángok elleni harc, Szerbiában jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizáltak vagy eloltottak. Ezek közül azonban a Deliblati homokpusztán és a Krajevo melletti Stolovi hegységben továbbra is aktívak a lángok. A Deliblati homokpusztán a szél nehezíti az oltást, ahol több mint 3000 hektáron főként alacsony növényzet és fű ég. A tűzoltók a Krajevo melletti Stolovi hegységben is teljes kapacitással dolgoznak. Jó hír, hogy a kragujevácsi Šumarice városrészben keletkezett tüzet sikerült eloltani. Újabb lehetőség a kísérettségire azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak. A pótlóvizsgák ma kezdődtek anyanyelvből, holnap matematika, szerdán pedig a választott tantár tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatóak, a végleges pontszámokat pedig aznap este teszik közzé. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz. Megkezdődött a lengyel buszbaleset áldozatainak azonosítása Miskolcon, akár két hetet is várhatnak a hozzátartozók. Az M3-as autópályán történt balesetben 12 ember vesztette életét szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A hozzátartozók továbbra is próbálnak információkat szerezni szeretteikről, ugyanis sokuk még mindig nem tudja, mi történt szeretteivel. A holttestek kiadására pedig egyes esetekben akár két hetet is várni kell. A balesetben 47-en sérültek meg, őket több magyarországi kórházban ápolják, a lengyel hatóságok pedig vizsgálják, hogy a sérültek közül kiket lehet hazaszállítani. Az M3-as autópályán történt tragédia pontos okát továbbra is vizsgálják. Az első információk szerint a sofőr elaludhatott, amikor Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, napközben még meleg időre számíthatunk, estére azonban egy hideg front érkezik helyenként csapadékkal, a hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
8: Hallgass napjaink slágereit.
9: És légy tájékozott.
8: Ez a Pannon Rádió.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 11 óra 18 perc van, és egy hírrel érkeztem, miszerint elutasították Franciaországban a 15 év alatti a közösségi média tilalmát. A francia alkotmány tanács korábban megsemmisítette azt a törvényjavaslatot, amely megtiltotta volna a 15 év alatti gyermekek számára a közösségi média használatát. A testület szerint az általános tilalom túl széles körű lenne, és az intézkedés végrehajtása sértené a felhasználók magánszféráját. A legfelsőbb alkotmányossági szerv úgy ítélte meg, hogy a kiskorúak közösségi médiában való teljes körű kizárása sérthetné a véleménynyilvánítás és a kommunikáció szabadságát. A tanács szerint a javaslat ráadásul nem vette volna figyelembe az egyes gyermekek eltérő helyzetét, illetve az egyes közösségi platformokhoz kapcsolódó konkrét kockázatot. A törvény a francia parlament képviselői már a múlt hónapban nagy többséggel megszavazták. Elfogadása esetén Franciaország lett volna az első Európai Uniós tagállam, amely ilyen korhatárt vezet be a közösségi média használatára. És egyébként egy olyan hír is napvilágot látott, miszerint Szerbiának is lesz AI törvénye, ha már így a közösségi média és az internet, akkor Szerbia decemberig elfogadhatja első mesterséges intelligenciáról szóló törvényét, amelyet teljes mértékben összehangolnak az európai szabványokkal. A Tudományügyi Technológiai Fejlesztési és Innovációs Minisztérium államtitkára szerint a jogszabály elsődleges célja a polgárok biztonságának és egészségének a védelme. Kiemelt figyelmet fordítanának arra is, hogy megakadályozzák a mesterséges intelligenciával kapcsolatos visszaéléseket. Az államtitkár szerint az új előírások nem változtatják meg jelentősen a mesterséges intelligencia modellek és rendszerek mindennapi hozzáférhetőségét. A törvény elfogadásának határideje tehát idén december lenne. És időközben még ezt az információt közöltem veletek, befutott egy üzenet is, az egyik hallgatónk boldog születésnapot kívánt, és neki köszönöm szépen a kedves szavakat.

0: Saint-Tropez.
1: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Műsorajánló.
5: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hanoradio.
2: A te hangod.
3: Az elkövetkező percekben Busi Dávidot ismerjük meg, pontosabban az ő zenekarát, mégpedig a Fetish Section zenekart, egy szegedi együttesről van szó, illetve Dávid szociális munkás, sokáig dolgozott szerhasználókkal, jelenleg gyermekvédelemben tevékenykedik. Zenélés, oktatás, magánélet, célok, mindezekről kérdezte kollégám Halász Zoli.
4: Kicsit, hogy még bemutasd a zenekart, mivel foglalkoztok, és hányan vagytok együtt, mióta zenéltek, honnan ismeritek egymást?
5: Oké, hát 10 éves a zenekar már, én a basszusgitárossal már nagyon régóta, az már 20 éve zenélek együtt, nekünk több formációnk volt, és a többieket pedig így hozzánk sodorta valahogy az élet. Egy új hullámos, ilyen poppos, könnyedebb, darkos cuccot szerettünk volna összehozni, és mondom, ahogy sikerül, igazából nagyon törekednénk arra, hogy ez egy hallgatható történet legyen, de valami jön így zsigerből, ösztönből, nem tudom, a közléskényszerből, és igazából a végeredmény az valahol inkább ilyen post-punk vonalra tevődik. De én ezt annyira nem kategorizálnám, hogy mondjam, próbál az ember önazonos lenni, és kicsit csinálni azt, amire így igénye van önmagával szemben. Azt, hogy ez kifele, hogy működik, hogy hat, az meg tök jó, ha valakire ez igen, és ez berántja, megmozdítja, de ha nem, nekem azt is ki tudom így rekeszteni, hogy akkor köszönöm szépen.
4: Hogyan fér össze a zenélés a magánéleteddel, valamint azzal, amivel foglalkozol? Ugyebár mondtad, hogy az STN oktatsz, és van egy kurzusod már 4-5 éve. Hogy fér ez a kettő meg egymás mellett? Zenélés, oktatás, magánélet, hogyan tudod ezeket összesűríteni?
5: Oké, hát a zene az nagyon első helyen van, tehát nem azt mondom, nyilván mindig ütközés van a családdal, de nekem ilyen borzasztó, ezt tudja a család is, mert szerintem, hát most nem akarok nagyot mondani, de olyan 25 éve zenélek, és ez egy ilyen nagyon első helyen van. A magánélet nagyon érdekes dolog, mert én elég zűrös tini voltam, és nagyon nehezen kupálódtam ki egy irányba, és ugye én szociális munkás vagyok, tehát tulajdonképpen sokáig dolgoztam droghasználókkal, most meg gyerekekkel, gyermekvédelemben, és akkor az STN és a többi, az pedig mind-mind ilyen mellékes, hogyha éppen úgy adódik, általában ilyen külsős vendégoktatóként dolgozom, de igen, már egy pár éve így bedolgozok, ha lehet ezt így mondani. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nem csak, hogy összeegyeztető, hanem nagyon jól össze is ér. Például csináltunk olyan szolgáltatást, volt korábban ilyen zenecsoport, talán ha a Rocksuli című filmet láttátok olyan jelleggel, hogy jöttek be az utcáról gyerekek, voltak ilyen alaphangszerek, és akkor játszogattunk közösen ilyen nirvanákat, tankcsapdákat, és tök sok gyerkőc alakított ott zenekart, élte át mondjuk így a zenélésbe rejlő örömet, közösségi élményt. És én azt gondolom, hogy ez tök jó, és egyébként most is jelenleg is egy ilyen punk rock workshop néven futtatok egy ilyen, hát most csak gitározást, de járnak hozzám így tini gyerekek gitározni, és akkor ez is egy picit a csellengést, az utcán való céltalan lógást próbálna egy ellensúlyozni. És azt, hogy ez most mennyire kulturális, mennyire művészeti, nem erről szól, inkább az önmegvalósításnak ad ez egy, az önmegvalósításnak ad egy eszközt. És szerintem akár a szerhasználatnál, akár a csellengésnél, vagy bármilyen lelki, vagy egyéb szociális, vagy családi jellegű problémánál baromi jó, ha van egy olyan kulcs a kezedben, amivel időnként kiadhatod magadból a keletkezett feszültséget, ahol egy picit mondjuk az alkotásba, a közösségi élménybe le tudsz, vagy ezáltal le tudsz tenni a benned elő feszültségből. Tehát van keresztmetszet, így abszolút. Igen.
4: Nagyon mélyen beszéltél erről, hogy gyerekek, zene, szerhasználat, időelpocsékolás, és hogyan hasznosítsuk ezt az időt. Neked volt-e ebben valaha bármilyen személyes tapasztalatod, és hogyan látod, hogy ezek a mai gyerekek, ők mennyire nyitottak erre, az ilyenfajta produktív időeltöltésre?
5: Oké, nagyon fontos dolog, hogy a szakirodalom is, meg a szakmai is, tehát sokszor hangoztatják, hogy a hasznos szabadidő eltöltés. Én szerintem nincs haszontalan szabadidő. Tehát hogyha, és ugye itt beszokták hozni, hogy a mostani serdülők, nem tudom, bele vannak borulva a telefonba, a kütyüzés, az is a töltődésnek, a rekreációnak a része. Nyilván tök jó, ha a gyerek olyannal töltődik, aminek a szülő szerint, a szülő megítés, vagy a társadalom megítés szerint hasznos. De én azt gondolom, hogy a céltalan, de mondjuk közösségben töltött idő, vagy akár csak tényleg a bambulásnak is van egy ilyen hozama. Tehát érzed azt, hogy töltőd, szükséged arra, hogy lekapcsolódj egy picit így a hétköznapokról. Most kicsit eltévedtem a kérdésekben. Igen, személyes tapasztalat, ugye? Talán ez volt a... Szóval annyit akartam ezzel mondani, hogy próbáljuk mindig a felnőtt társadalom felé azt mutatni, hogy Igen, az, hogy az embernek egyáltalán szabad időre legyen ideje, ez most ilyen hangzik így, de meg kell teremteni, mert hajlamosak vagyunk ezt így elharapni, elvenni. A gyerekek már 4-ig járnak iskolá, a középiskolások 4-kor végeznek, 5-re ér haza, lehetsz 2-ért 10 óra, és miből tud elvenni? A szabadidőjéből, a hobbiából, a szenvedélyéből és a baráti társas kapcsolataiból. Ezért is van, hogy az online felületre áttolódnak ezek a kapcsolatok nagy részt. Az én személyes vonatkozásom, jó magam elég zűrös tini voltam, nem tudom, jártam 3-9-et, meg ilyen hülyeség, és egy ilyen nagyon kalandos út volt, amíg én eljutottam így a szociális munkáig. Nyilván én sokat lógtam zűrösebb arcokkal, vagy nem tudom ezt, hogy lehet definiálni, de én magam is egy talán ebben így eléggé belecsúsztam, de volt egy ilyen fordulópont, amikor már olyan 20 éves korban láttad kirajzolódni azt, hogy sokan azért ebbe durván belemerültek, akár a szerhasználatba, bűncselekményekbe, nem tudom, te valakit már a bíróság előtt, tehát egyre több ügy, engem is megtaláltak helyzetek, és akkor így azt gondoltam, hogy így eljött egy ilyen pont, hogy ebbe, és így dobbantani kell, nagyon teszem, hogy tök nehéz, így azt mondom a barátaidnak, hogy jó, akkor így talán holnaptól én már nem ezt szeretném csinálni, de hogy, és én akkor találtam így, akkor már volt internet, talán nálunk így elég korán, így otthon, és akkor találtam ilyet, hogy jó, van ilyen, hogy tényleg ezt írtam be, hogy ki foglalkozik drogosokkal, és úgy gondoltam, hogy úgyis lógok ilyen elég durva helyzetekben, kim vagyok sokat az utcán, látok dolgokat, mi lenne, ha így ez lenne a melóm. És ez amúgy ilyen nagyon szépen összejött, előtte én egy szakmunkásképzőbe jártam, tehát onnan mentem így az egyetemre, ami iszonyú nehéz volt először, így nem értettem ezeket a, nem tudom, azt az a nyelvezetet, azt a tudományos megfogalmazást, és ilyen nagyon nehezen alakult ki az identitás, hogy én magamat szakemberként is el tudjam fogadni.
4: A zene mindeközben, amíg megtaláltad ugye önmagad, hogy mi a te célod, az végig melletted maradt és az első helyen állt?
5: Így van, ezt nagyon nem tudnám másképp mondani. Van egy ilyen tervem, hogy minden évben akarok egy lemez, egy hangzóanyagot, ez nem mindig sikerül, de mindig törekszem erre. És tulajdonképpen folyamatosan van zenekarom 20 éve már. Játszottam nagyobb zenekarban is, így beugrósként, tehát azt mondom, hogy meg tudtam tapasztalni mondjuk egy nagyobb zenekar által, mondjuk milyen egy A38, milyen egy Sziget színpad, tehát ilyen elég nagy volumenű bulikat, amik mindig inspiráltak arra, hogy ez tök jó, hogy én itt vagyok, de ez tökre nem az én érdemem, és hogy azt gondolom, hogy van annyi közlésem, és annyi, nem tudom, ötletem, hogy talán el tudna idáig vinni. De nem csak ez van a zenében, hanem én egyfajta kényszerként tekintek rá, ha nem csinálom, nem vagyok jól. Kicsit olyan, mint a szex, vagy nem tudok jobb hasonlatot egyébként, hogyha nincs próba, nem tudok dalt írni, nem tudok ezzel így foglalkozni, akkor feszült vagyok, befrusztrálódom, talán másnak kijelent a sport jobban. Tehát ez egy klasszikus szenvedély, én azt gondolom. És össze is lehet egyeztetni a munkával. Mondom, én találtam benne egy kapaszkodót is, hogy a szociális munkával tudom használni a zenét. És fordítva is működik, mert amikor dalokat írsz, én elég sok mindent tapasztalok a munkámban. Sokat dolgozunk szegény, nehéz sorsú családokkal, ugye szerhasználókkal, csellengőtinikkel. Ezek azért inspirálnak. Vannak olyan dalaink, ami kifejezetten ezekből merítettem, vagy hoztam be. És egy picit, nem azt mondom, hogy társadalmi célú hirdetés lesz így a dal által, vagy ráfókuszálunk egy-egy problémára, de azért az én napi 8 órámban ezek sűrűn ott lebegnek, ott vannak, nyilván ad egy irányzat, egy töltést, talán egy picit az ember szélesebb spektrumot megél így a társadalmi nehézségek skáláján, ha lehet ezt így mondani.
4: Melyik az a munka, amire te a legbüszkébb vagy, és miért?
5: Hát a mostani zenekarom az, amire én a leginkább, hogy mondjam, nyilván ez 10 éve tart, ez nagyon az én zenekarom, nagyon az, amit én szerettem volna csinálni. Volt már egy korábbi produkció is, a Hiteljugend, ez egy ilyen még erősebben társadalmi jellegű dolog volt. Ez a gazdasági világválság 2008-as körül, akkor ez nagyon jól reflektált erre. Ezt egyébként egész jót futott, de játszottam beugrósként a CPG nevű zenekarban, ami egy ilyen aránylag nagy néva, sőt, talán az egyik legnagyobb néva punk zenében így Magyarországon. És hogy iszonyú jó dolga megkínált az élet ilyen területen. És a mostani zenekarom is iszonyú hálás vagyok. Egyrészt nagyon jó srácokkal zenélek, együtt nagyon aktív alkotói közösség, azt gondolom, meg hogy engedik egy kicsit így ezt a szánybontogatást, hogy bele-bele fogjunk olyan dologba, amire nem feltétlenül tudod, hogy fog működni, kell ez ma bárkinek is, viszont tök a partnerek abban, vagy így tökre találunk ebbe egy ilyen közös nevezőt. Szóval én mindenképp a mostani zenekarom az, ami a leginkább közel van hozzám. amit így kiemelnék, azon kívül, hogy egy jó alkotóközösség, hogy azért ez a zenekart valamennyire kedveli a közege, vagy a rétege is, és hogy ilyen tök nagy mázling volt, meg tök nagy meghívt, tehát játszottunk a VHK előtt, most a 88-as csoport előtt, ezek azért ezekben a műfajokban elég jó nevek, itt lehetünk most az Oronfesten, de egyikben egy hete a Fekete Zajon. Tehát én azt gondolom, hogy hát nem tudom, hogy kedvelnek, minket talán nem is annyira fontos, de hogy valamiért fenntart a közösség. Tehát mi is aktívan részese vagyunk, és valahogy számítanak is ránk, vagy hívnak is minket, és ezúttal is tényleg köszönjük ezt a fajta támogatást, mert ez nagyon jól esik.
4: Többször is említetted a fiatalokat, illetve a tapasztalatszerzést, ezzel-azzal megkínált az élet. Te mit üzensz azoknak a fiataloknak, akiknek vadálmaik vannak, viszont mégis egy ellenálló közegben élnek, ami nem teszi lehetővé számukra azt, hogy olyan formában megvalósítsák az álmaikat, mint ahogyan azt ők elképzelik. Mit üzennél nekik?
5: Oké, szerintem nagyon fontos, nagyon nehéz üzenetet megfogalmazni mondjuk egy fesztivál közepén most így. De hogy én tök fontosnak tartom azt, és ezt talán így saját magamat is beemelném, hiszen ha már rólam van szó. Hogy én mindig azt hittem, hogy a felnőtt élet az azt kívánja meg az embertől, hogy lecserélje mondjuk így a serdülőkori mi voltát. Vannak így közös nevezők, és hogy nem muszáj a külsődön feltétlenül változtatni, ha nem akarsz. Meg lehet találni ezeket a közegeket, ahol ez abszolút elfogadásos, sőt, azt, hogy én kicsit talán máshogy nézek ki, ez nekem előny például a munkában kapcsolatot teremteni, azért én már 40 plusz vagyok. Tehát nekem kapcsolatot teremtem 15 évesekkel, és akkor mégsem feltétlenül azt érzik, hogy a szülői korosztály, pedig oda tartozom. Tehát, hogy megvan az előnye, szerintem az önazonosságra kell törekedni, nem nagyon mások után, tehát én azt gondolom, nagyon hiszek ebben, hogy így menj, amelyre te szeretnél, és hogy talán ez lenne az üzenetem, hogy nem kell nem kell leváltani önmagad, nem kell elcserélni egy másik életre, be lehet emelni a sajátosságaidat a felnőtt létbe, és hogy talán erre kellene törekedni, és az ember az, hogy dolgozik, és mondjuk értelmes munkát csinál, az, hogy ettől van mondjuk egyfajta minimál anyagi stabilitása, nehogy Isten mondjuk a munkájában kap elismerést, akkor az ad egy olyan stabilitást, meg egy olyan rendszert az életében, amitől egy picit rendezettennek érezteti azt, ami a serdülőkorban olyan nagy káosznak tűnik. Ezt nem azt mondom, hogy kisimul az ember felnőtt korára, mert ez így rohadtul nem igaz, de hogy ha önazonos tudsz maradni, akkor talán nem lesz olyan gyötrő a felnőtt lét sem. A nagy álmokról meg annyit, hogy mindent meg lehet csinálni kicsiben. Tehát én nem lettem 40 plusz vagyok, nem lettem rockstar, nem állok a legnagyobb színpadokon, de ma is zenélek egy fesztiválon, lehet egy kis színpadon, lehet csak 100 embernek, lehet csak 30-nak, lehet, hogy csak az 5 barátomnak. Azt csinálom, amit én szerettem volna csinálni, és hogy ezt így kitapossa az ember. És amikor látják, hogy kicsit őrült vagy, és így mész ezután, akkor én azt gondolom, hogy ez talán lehet egy jó példa, hogy igen, kicsit lehet így őrültnek lenni, mert ha az vagy, akkor ne alakíts valaki mást. Nem tudom, ez mennyire volt így üzenet, de majd mindenki leszűri, hogy ebből mit lehet.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő, Lobod Árpád, jönnek a híradó témái. Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz, Szerbiában idén eddig öt embernél igazolták a fertőzést. Továbbra is küzdenek az országban a szabadtéri tüzekkel. Idén is tanszercsomaggal és iskolatáskával támogatja az MNT a kiselsősöket, és Topolyán megtartották a 15. vajdasági paramsztolimpiát és az új kenyér ünnepét. Jönnek a részletek. Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz. Szerbiában idén eddig öt embernél igazolták a fertőzést, közülük hárman a tartományban betegedtek meg. A vírust elsősorban szúnyogok terjesztik, és Európa egyre több országából jelentenek már fertőzéseket. A szakemberek szerint pánikra nincs ok, a szúnyogcsípések elleni védekezésre azonban továbbra is nagy szükség van. Szabó Regina riportja.
2: A nyugat-nílusi láz elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A kórokozót a szúnyogok leggyakrabban fertőzött madaraktól veszik fel, majd egy újabb csípéssel továbbadhatják. Emberről emberre hétköznapi érintkezéssel, köhögéssel vagy tüsszentéssel nem terjed. A fertőzés sok esetben észrevétlen marad. A betegek többségénél egyáltalán nem jelentkeznek tünetek. Ha mégis, leggyakrabban láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom, hányinger vagy kiütések alakulhatnak ki, mondta dr. Bohucki Nebojsa, járványügyi szakorvos.
3: Ha beszélünk nyugat-nílusi vírusról, vagyis lázról, kell mondani, hogy körülbelül 80%-ban ez a fertőzés teljesen tünetmentes. Az alsó határ 50 év. Tehát, ha valaki idősebb, mint 50 év, inkább neki lesznek a tünetek, vagy ha fiatalabb, de van valamilyen betegsége. Mondjuk rá cukorbetegség, vagy valamilyen immunodeficienciája, mondjuk rá a rákbetegsége, vagy valamilyen kezelés közben van, azért ez a fiatalabb személynek is bírnak lenni tünetek.
2: Vajdaságban jelenleg 3 igazolt megbetegedésről számoltak be. A betegek Közép- és Dél-Bánátból származnak, és mindhármuknál a betegség súlyos, az idegrendszert érintő formáját állapították meg. Szerbiában összesen 5 idei esetet tartanak nyilván. Európában ennél jóval nagyobb a fertőzések száma. Augusztus 13-áig 9 európai ország 77 területén összesen 429 fertőzést regisztráltak. A legtöbb eset Olaszországban és Görögországban volt. A fertőzés ritkán súlyos, akár életveszélyes formában is jelentkezhet. Snežana Medić, járványügyi szakorvos, Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Az esetek kevesebb, mint 1%-ában, vagyis körülbelül minden 150. fertőzöttnél alakul ki agyvelő vagy agyhártya gyulladás. Ezek a legsúlyosabb esetek, amelyek fejfájással, hányással, álmossággal, megváltozott mentális állapottal, bénulással, epilepsziás rohamokkal és egyéb tünetekkel járhatnak. Ezek kórházi kezelést igényelnek, és sajnos szövődmények, akár halálos kimenetel is előfordulhat. A szakemberek szerint a legfontosabb a szúnyogcsípések megelőzése. Használjunk szúnyogriasztót, viseljünk lehetőleg hosszú ruházatot, szereljünk szúnyoghálót az ablakokra, és szüntessük meg a ház körül a pangóvizet, ahol a szúnyogok szaporodhatnak.
1: Folytatódik a lángok elleni harc Szerbiában, továbbra is a Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben a legsúlyosabb a helyzet. Szerbiában jelenleg 40 szabadtéri tűz van, amelyek közül a hatóságok szerint valamennyit lokalizálták. Ezek közül azonban a Deliblati homokpusztán és a Krajevo melletti Stolovi hegységben továbbra is aktívak a lángok. A Deliblati homokpusztán a szél nehezíti az oltást, ahol több mint 3000 hektáron főként alacsony növényzet és fű ég. Minden rendelkezésre álló erőt bevetettek a tűz megfékezésére. A tűzoltók a Stolovi hegységben is teljes kapacitással dolgoznak. A Kragujevac és Sumarice városbészben keletkezett tüzet pedig sikerült eloltani. Az előrejelzett eső a nap végén várhatóan megkönnyítheti a tűzoltók munkáját. Az Aleksinac községben található Bovánszkotónál keletkezett tüzet, amelyben mintegy 60 hektáron főként fű és alacsony növényzet égett az erdőn keresztül, szintén sikerült lokalizálni. Vajdaságban idén jelen állás szerint 1290 magyar elsős kezdi meg az általános iskolát, valamivel többen, mint tavaly, ismertette a Szabadkai Magyar Rádióban Varjú Potrebics Tatjana. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja elmondta, az MNT idén is tanszercsomaggal, illetve a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően iskolatáskával segíti az elsősöket, kiemelve, hogy a felsőbb évfolyamokra járó tanulók kis ajándékban részesülnek majd. Emellett folytatódik az iskolabusz program is, amely az elmúlt tanévben 13 önkormányzat területén 168 gyermek számára biztosított utazási lehetőséget. A tanszer csomagot és az iskolatáskát augusztus utolsó és szeptember első napjaiban minden magyar osztályba iratkozott első osztályos gyerekhez eljuttatja a Magyar Nemzeti Tanács.
0: Az idei évben egy nagyon gazdagon felszerelt tolltartót, több különböző formátumú füzetet tartalmaz a tanszercsomag, a képzőművészeti tantárgyhoz való eszközöket, kiegészítőket, vonalzót, ragasztót, ollót, és a Gőgös Gunár Gedeon mesekönyvet, Vukelit Csilla betűtanodáját, és a Mézes Kalács legfrissebb számát fogják kapni az elsősök, még a felsőbb évfolyamon tanuló diákok, a második osztályosok a Mézes Kalács egész évre szóló előfizetését, a harmadik osztályosok osztálykirándulásban részesülnek, a negyedikes tanulók egy földrajzi atlaszt fognak ajándékba kapni, az ötödikesek egy tornazsákot, a hatodikosok a jópajtás gyermeklap egész éves előfizetésére számíthatnak, a hetedikeseket szintén osztálykirándulásra invitáljuk, és a nyolcadikos tanulókat pedig a pályaválasztásban igyekszünk megsegíteni, mégpedig a Suli Expo megszervezésével.
1: Ma kezdődött a pótérettségi azon szerbiai nyolcadikos diákok számára, akik igazolt okból nem vettek részt a júniusi kísérettségén. A tanulók három napon át minden alkalommal 9 és 11 óra között írják meg a teszteket. Ma anyanyelvből és irodalomból vizsgáztak, kedden matematikából, szerdán pedig az öt választható tantár egyikéből írják meg a tesztet. Anyanyelvből és irodalomból 14, matematikából szintén 14, a harmadik választató tantárból pedig 12 pontot lehet szerezni. Az előzetes eredményeket csütörtökön reggel 8 óráig teszik közzé. Ugyanezen a napon 12 és 16 óra között lehet kifogást benyújtani a kísérettségi eredményeire. A végleges eredményeket pedig csütörtökön 20 óráig hozzák nyilvánosságra. A középiskolai beiratkozás harmadik körére augusztus 24-én és 25-én kerül sor közvetlenül az iskolákban, kivéve a zene és a balett iskolákban. Új kenyér, hagyomány és a vidék legrátermettebb olimpikonjai. Topolyán tartották meg a 15. vajdasági parasztolimpiát és az új kenyér ünnepét. A vásártéren a hagyományos ízek mellett a rendhagyó versenyszámoké volt a főszerep, a szalma bálat dobástól a gumicsizma hajításig mérettettek meg a versenyzők. Horváth Kátai Orhida és Bíró Tamara riportja.
2: A rendezvény sorozat reggel fiákeres felvonulással indult, majd a monumentális Sarlós Boldogasszony templomban tartott ünnepi szentmisével folytatódott, amelyet a szentesi Gruber László plébános celebrált.
4: Én úgymond adtam az ittenieknek, de valójában én kaptam, hogy egy ilyen monumentális, nagy, hatalmas templomban, több száz hívő jelenlétében, egy ilyen ünnepi szertartás keretében kérhettem, és hozhattam az ég áldását a bácskaiakra, az itteni magyarokra, itt élőkre. Az új kenyér megáldása is szimbolikus, a kenyér az életünknek a legalapvetőbb tápláléka forrása. Nos, mi Krisztust adtuk a szentmisében, az élő kenyeret, aki ugye nem csak a testünket, hanem a lelküket is táplálja.
2: A megemlékezés és a kenyérszentelés a magyarság összetartozásának és fennmaradásának jelképe, mondta Szatmári Adrián Topolya polgármestere az ünnepségen.
5: Augusztus 20-án ünnepeljük államalapító Szent István királyunkat, akihez kötődik a magyar államnak a megalapítás, ugyanakkor az öröksége a kereszténység, valamint az európaiasság, és hát mi magyarok ezek a tanok szerint élünk már több mint ezer éve. Ebből az alkalomból megszenteljük és felszeljük az új buzából sült új kenyeret. A kenyér az pedig nem más, mint a becsületes munka, az otthon, valamint az élet, a megélhetésnek a jelképe. És Topolyán már évek óta ekkor szervezzük meg a Parasztolimpiát, ami mindenki számára minőséges kikapcsolódást biztosít. A Vásártéren szervezzük meg ezt a rendezvényt, és itt vetélkedők, főzőverseny, valamint nagyon színes programmal várjuk az ide látogatókat.
2: Topolyán hagyományosan ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódik a vajdasági parasztolimpia is, amely idén is színes programokkal, marhapörkölt főzőversennyel, vásárral és közösségi élményekkel várta a látogatókat. A megmérettetésre pedig nem csak férfiak jelentkeztek. Pobeda képviseletében az Amazonok nevű csapat mutatkozott be. Mészáros Helena Pobedáról.
6: Először van, szóval van közülünk, akik már szerepültek múltkoriában, de most így csapatosan, így mind a három faluból, Pobeda helyi közösségből először.
7: Hogyan készültek?
6: Hát érdekes volt, kavillóba csináltunk, mert ott az él kavilló, és büszkék vagyunk ránk, mert azok a mi fiújaink. Most remélem, hogy ők is büszkék lesznek ránk. Hát érdekes volt, nem mondom a részleteket.
2: A legnépszerűbb parasztolimpiai versenyszám idén is a szalmabáladobás, a gumicsizmahajítás, a petrendszer úttartás és a parasztdzsakudzi volt. Tomik Nimród, szervező.
8: Az idei évben 10 férfi csapat jelentkezett, valamint 2 hölgy csapat is részt vesz, ami külön öröm számomra. Egyrészt vannak visszatérők is, és vannak újak is. Ami tényleg nagy öröm, hogy Szentesről, a testvérvárosunkból érkezett egy nagyon komoly csapat. Az előző évben is itt voltak már, de most úgy látom, hogy egy kicsit erősítettek. Valamint Budapestről is érkezett egy csapat. Többen szalmabálát még nem dobtak, itt a helyszínen gyakorolnak, de a kihívásokat és a versenyt szeretik, ezért vállalták el a játékot.
2: A jubileumi 15. parasztolimpia mezőnye rendkívül sokszínűre sikeredett. A megmérettetések után az estét a Dolly Roll koncertje és látványos tűzijáték zárta.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc.
9: Időjárás.
2: Zárta.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc.
9: Időjárás.
2: Harminchárom fokot mutat.

0: A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
1: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
3: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: 12 óra 29 perc van, és elsősorban a ludasiakhoz szólnék. Ugyanis ma folytatódik Ludason a Tanya Színház idei nyári turnéja. A társulat Vörös Marti Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét viszi el a vajdasági közönséghez Mezei Kinga rendezésében. Zenével, tánccal és humorral teszik közérthetőbbé a szerző közel 200 éves művét. A mai ludasi előadást követően még három helyszínen találkozhatnak a nézők a társulattal. Augusztus 18-án, azaz holnap Bácskos útfalván, 19-én Bács Gyula falván, augusztus 20-án pedig Brazíliában mutatják be a produkciót. Az előadás minden helyszínen 21 órától kezdődik. Ludason a helyi közösség, illetve a helyi Kosztolányi ház udvarában szervezik meg a programot, ahol finom falatokkal és frissítő italokkal is várják az érdeklődőket. Tehát ma Ludason 21 órakor Tanya Színház a helyi Kosztolányi ház udvarában.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Programajánló.
6: 7 nap. Számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
7: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod.
1: 12 óra 45 perc van, és közérdekű információkkal érkeztem. Mégpedig a mai naptól kezdődően szúnyogírtást végeznek Szabadkán egészen augusztus 23-áig. Földi szúnyogírtásról van szó a város területén. Erről adott tájékoztatást a kommunális ügyek szolgálata. A kifejlett szúnyogok földi írtása az említett időszak első napján, kedvező időjárási viszonyok mellett, tehát ma, mert hogy kedvező időjárás lesz vélhetően, 18 órától 23 óráig történik, ha nem lesz csapadék, szél és túl magas hőmérséklet. Vélhetően nem lesz magas a hőmérséklet, viszont Vajdaság egyes részeire az időjárás előrejelzésből az szűrhető le, hogy kisebb csapadékra kell számítani. Úgyhogy ez még eldől, hogy valóban ma megkezdődik-e tehát a földi szúnyogírtás. A földről történő írtást a Sétaerdő, Újfalu, Kér, Gát, Bajnát, Prozivka, Palics lakó és turista övezete, Hajdújárás és Királyhalom helyi közösségekben végzik. Bővebb információ egyébként megtalálható honlapunkon, a pannonrtv.com-ra kattintva, ahol megtalálható egy telefonszám is, és érdeklődni is lehet rajta az illetékeseknél, ha valakinek bármiféle információra lenne szüksége. Holnapra áramszolgáltató információival is megérkeztem. Természetesen minden megtalálható a honlapunkon, úgyhogy én most csak az érintett településeket fogom elmondani. Ha esetleg ott éltek, akkor menjetek fel a honlapunkra, és ott megtalálható, hogy mettől meddig, és a település részeken mely utcák érintettek esetleg. Tehát holnap, augusztus 18-án kedden szünetel az áramszolgáltatás Palicson, Sebesityen, Ludason, Szabadka egyes részein, sőt Horgoson is, de nem az egész településen, ismétlem. Felsőverusítjon, a Sándori Tanyákon, Kliszán, Visnyevácon, Naumityevon és Alsóverusítjon is, valamint még a listán van Felső Rogatica, Tomislavci, Cserepes és Krivaja is, úgyhogy látogassatok fel tehát a honlapunkra, és ott minden részletesen megtalálható, és megtalálhatóak programok is, egyéb rendezvények Vajdaságban, legyen szó kiállításról, új kenyér ünnepről, de könyvbemutatóktól és mi egyéb másról. A közérdekű infok mellett megtalálhatóak a programok, és természetesen a fontosabb napi információk, hogy mi minden lesz látható a televízióban, a rádióban, és egyéb hosszabb vagy rövidebb hírek, összefoglalók, amik érinthetik a vajdasági, és nem csak a vajdasági, hanem a határon túli embereket is, úgyhogy mindenki figyelmébe ajánlom a honlapunkat, pannonrtv.com. És hogy mi lesz még itt a Pannon Presszóban? Hamarosan 13 órakor hírek Loboda Árpád szerkesztésében, azt követően pedig Tóth Tibi fogja összefoglalni a harmadik félidő című sportműsorunkban értelemszerűen a sporthíreket, hogyha esetleg valaki lemaradt volna a hétvége híreiről, a sport eseményeiről, eredményeiről, akkor most egészen biztosan, hogy a harmadik félidőben tájékozódni fog róla.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

belemész. Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod. I see you.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A hír összefoglaló elején rögtön egy program ajánló a ludasiaknak és a Szabadka környékieknek. Ugyanis Ludason folytatódik ma a Tanya Színház idei nyári turnéja. A társulat Vörösmarty Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét viszi el a vajdasági közönséghez, Mezei Kinga rendezésében. Zenével, tánccal és humorral teszik közérthetőbbé a szerző közel 200 éves művét. A mai ludasi előadást követően még három helyszínen találkozhatnak a nézők a társulattal. Augusztus 18-án Bács-Kossuth falván, 19-én Bács-Gyula falván, augusztus 20-án pedig Brazíliában mutatják be a produkciót. Az előadás minden helyszínen 21 órától kezdődik. Ludason a helyi Kosztolányi ház udvarában szervezik meg a programot, ahol finom falatokkal és frissítő italokkal is várják az érdeklődőket. Mától jelentősen olcsóbban juthatnak hozzá betegek Szerbiában a véralvadás gátló, valamint a szívelégtelenség kezelésére szolgáló egyes gyógyszerekhez. Az intézkedés kizárólag vényköteles készítményekre vonatkozik. A lakosság támogatását célzó intézkedés csomag részeként összesen 16 véralvadás gátló gyógyszer ára csökken. Ezek a készítmények egyebek mellett a stroke kialakulásának megelőzését szolgálják. Áruk eddig 1700 és 6000 dinár között mozgott, mától azonban 600 és 1100 dinár közötti összegbe kerülnek. Olcsóbbá válnak a szívelégtelenség kezelésére szolgáló készítmények is. Ezekért eddig 2500-4500 dinár közötti összeget kellett fizetni, áruk most legalább 50%-kal csökken. Az állam 3,7 milliárd dinárt, vagyis mintegy 32 millió eurót különített el az intézkedésre. Újabb lehetőség a kísérettségire azoknak a nyolcadikosoknak, akik júniusban nem vizsgáztak, a pótló vizsgákat ma kezdődtek anyanyelvből, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantár tesztje következik. A vizsgák minden nap 9 és 11 óra között zajlanak. Az előzetes eredmények csütörtök reggelre várhatók, a végleges pontszámokat pedig aznap este teszik közzé. A középiskolák harmadik beiratkozási köre augusztus 24-én és 25-én lesz.
0: Sport.
4: Szabadka legszebb utcáin, a város szecessziós épületei között futhatnak majd azok, akik augusztus 30-án részt vesznek a 9. szabadkai félmaratonon. A szervezők 5, 10 és 21 kilométeres távval készülnek, így a kezdőktől a tapasztaltabb futókig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a városközpontban. A pályákat teljesen lezárják a forgalom elől, a résztvevőket pedig frissítő állomások, egészségügyi csapatok és a mentőszolgálat is segítik. A mai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy általában az 5 kilométeres táv a legnépszerűbb, idén azonban eddig a félmaratonra, vagyis 21 kilométeres futásra jelentkeztek a legtöbben. Nevezni augusztus 20-án délig még lehet, a verseny nap napján pedig Szabadkán mindenki számára ingyenes lesz a parkolás, már ahol lehet.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, délután még meleg időre számíthatunk, estére azonban egy hideg front érkezik helyenként csapadékkal, a hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakul.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma.
0: Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Műsorajánló.
5: A 2000-es évek buli himnusza.

0: harmadik félidő. A Pannonrádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 577. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: Világos Adrianna bronzérmet nyert a tegnap este véget ért birminghami atlétikai Európa bajnokságon. A kishegyesi gerelyhajító második sorozatban elért 60 méter 93 cm-es dobásával szerezte meg a bronzérmet. Az EB-t a horvát Sara Kolák nyerte 62 méter 43 cm-es dobással, a második helyen pedig a német Julia Ulbricht végzett 61 méter 53 cm-vel. Világos Adrianna sorozatban a harmadik EB-n állhatott fel a dobogóra, hiszen 2022-ben Münchenben és 2024-ben Rómában is ezüstérmet nyert. A magyarországi atléták két érmet nyertek, Halász Bence kalapácsvetésben Európa-bajnoki címet szerzett, Vindics Tóth Lili Anna pedig maratonfutásban ezüstérmet nyert. A szabadkai Barna Andrej az ukrán Nikita Szeremet mögött ezüstérmet nyert 50 gyorson a Párizsban tegnap zárult úszó Európa-bajnokságon. Barna szerezte az egyetlen szerbia érmet az EB-n. A magyarországi úszók alaposan kitettek magukért, és 4 arannyal, 4 ezüsttel is 2 bronzzal tértek haza a francia fővárosból. A dobogó legfelső fokára Kós Hubert állhatott 200 háton és 200 vegyesen, Milák Kristóf megnyerte a 100 pillangót, és aranyat szerzett a Kós Hubert, az entai származású Szabó Szebasztián, német Nándor, Milák Kristóf alkotta 4x100 méteres gyorsváltó is. A második helyen Márton Richard 200 pillangón, Sárkány Zalán 1500 gyorson, Pápai Oliver 400 gyorson, és a Pádár Nikolett Ábrahám Minna, Kései Ajna, Ugrai Panna összetételű női 4x200 méteres gyorsváltó végzett, míg a dobogó harmadik fokára Milák Kristóf 100 gyorson és Sárkány Zalán 800 gyorson állhatott. A labdarúgó Szuperliga 5. fordulóját játszották a hétvégén, illetve játsszák még ma is. Az eredmények a következők. Szurdulicai Rádnik Sabáci Mácsva 2-1, Csukaricski OFK Beográd 2-0, Zemun Lucsani Mladost 0-1, Partizán Kragujevac Rádnicski szintén 0-1, és IMT Nisi Rádnicski 0-0. A Novi Pazar Vojvodina mérkőzést ma játsszák, míg a Pancsovai Zseledin Csacsonaz Zvezda mérkőzést a belgrádiak nemzetközi kupa kötelezettsége miatt elhalasztották. A ligát a 10 pontos Csukaricski vezeti. A labdarúgó első liga harmadik körében a TSC 3-2-re győzött UB városában a Jedinstvo otthonában, míg a szabadkai Spartakusz hazai pályán váratlan 4-2-es vereséget szenvedett az Zimonyi Teleoptik együttesétől. A mezőnyt a 9-9 pontos Szmederevo és Napredák vezetik, a TSC 7 ponttal a harmadik, a Spartakusz 6 ponttal az 5. helyen áll. A következő fordulóban a TSC a Spartakuszt fogadja, a mérkőzést holnap után, azaz szerdán 21 órától a TSC arénában játsszák. Az alacsonyabb rangfokozatú labdarúgó ligák közül a szabadkai körzeti ligában kezdték el elsőként a bajnoki küzdelmeket, a nyitó fordulóban a következő eredmények születtek, Kelebiszka Suma, Nádaljai Napredák 5-1, Györgyén, Torzsai Budutnaszt 2-1, Tornyos Tavankút 2-2, Csantavér, Adai AFK 1-1, Péter Révei Jedinstvo, Csóka 1-2, Kucorai Iszkra, Szent Tamás 4-2, Szabadkai Bácska 1901, Nyegosjói Proletér 3-2, és Kiskéri Szutyeszka Zenta 4-1. Szombaton 8 ország, Magyarország, Románia, Horvátország, Szlovénia, Málta, Lettország, Litvánia és Szerbia 28 súlyemelőjének részvételével 40. alkalommal rendezték meg a Szabadka Kupa elnevezésű nemzetközi súlyemelő versenyt. A nők versenyét a szerb válogatott tagja, a Bácsi Herkules versenyzője Radmila Zagorac nyerte, a második helyen a zágrábi Metalac súlyemelője Matija Barbalić végzett, a harmadik helyet pedig a szombathelyi haladás VSE tagja Boros Viktória szerezte meg. Az eredmény hirdetés után a bronzérmes Boros Viktória következőket nyilatkozta.
2: Hogy ment ma az emelés, milyen tervekkel érkeztél ide is, és milyen volt ez a verseny belülről?
3: Hát ennek az emelésnek nem örülök egyelőre, mert ez egy fontos felkészülés volt a világbajnokságra, ez a megálló, viszont versenyelőtt 2 héttel egy sérülés miatt nem tudtam úgy készülni, edzeni, ahogy szerettem volna, úgyhogy egy sokkal visszafogottabb eredményt tudtam elérni, mint amit szerettem volna.
2: És a 2026-os évet nézzük, milyen versenyeken vettél részt?
3: Voltam felnőtt Európa-bajnokságon áprilisban Grúziában, otthoni kiemelt versenyeken, illetve majd most szeptemberben lesz világbajnokság, amire megyünk, vagy hát terveim szerint, hogy remélem a sérülés nem fog hátráltatni, illetve majd évvégén Magyarországon az országos felnőtt bajnokság.
2: Grúziájában hogy sikerült?
3: Ott 18. helyezett lettem, ott egy egyéni csúcsot tudtam elérni az idejében.
2: És a további tervek, ugye mondtad, hogy van még fontos verseny, ott mik a célok?
3: Hát a világbajnokságon minél ott is remélem, hogy a sérülés rendbe tudok jönni, és minél nagyobb eredményt tudok elérni, ott azért szeretnék az első 10-be bekerülni.
2: Hanyadszor vagy itt Szabadka?
3: Másodszor.
2: Milyen volt a mezőny, hogy értékeled?
3: Én amikor először voltam 2022-ben, akkor egyedül indultam lányként, úgyhogy most azért jobb versenyhangulatom volt, hogy többen voltunk, volt kivel versenyezni. Szerintem nagyon jó verseny volt.
2: Mióta emel súlyokat, mióta foglalkozol súlyemeléssel?
3: 2013 óta emelek.
2: És hogy jött az életed a pont a súlyemelés, hogy a Szombathelyen rengeteg sportág közül lehet választani?
3: Volt az iskolával egy sportágválasztó, amire elmentünk akkor az általános iskolával, és akkor ott találkoztam az edzőmmel, Márkus Erzsébettel, és akkor ő mondta, hogy jó a testalkatom, hogy próbáljam ki a súlyemelést, aztán igazából tetszett, és hamar jöttek az eredmények, úgyhogy úgy érzem, hogy megtaláltam a sportomat.
2: Magyarországon erős a konkurencia a súlycsoportodban?
3: Van egy hölgy, Mityko Veronika, nagyon jó szinten van, olimpiai kerettag.
1: A férfiak versenyét a litván Lukasz Kordusász nyerte, a második helyen a szlovén Dominik Cserkov, a harmadikon pedig a lettországi Maximus Vasilonoks végzett. Csapatban a bácsi Herkules végzett az első helyen, a szabadkai Spartakusz és az ágrábi Metalac előtt. A csapatban ezüstérmes Bencsik Masa Balázst még a verseny előtt szólaltattam meg.
2: Bencsik Masa Balázsra beszélgetünk itt a 40. Szabadka kupán, még a verseny előtt vagyunk. Balázs, hogyan készült el a mai verseny, és mik az elvárások?
4: Régen kezdtük el a felkészülést erre a mai versenyre. Egészen jól zajlott maga a felkészülés folyamata, és remélem, hogy sikerül ma elérnem a céljaimat, és megemelni a kívánt súlyt, ami egy 130 kg lenne szakításban, és 160 kg lökésben, ez lenne a fő cél a mai napra.
2: De zajlik már a szezon, foglaljuk össze az eddigi szezon eddigi részében, neked milyen eredményeid voltak, és hogy sikerült eddig ez a szezon?
4: Hát évelején sikerült végre hosszú idő után egy kis testsúlyt szereznem magamra pluszban, szóval meghíztam nagyjából egy, hát közel 8 kilót nagyjából szerintem, és sikerült ezáltal az eredményemet is növelni jócskán. Azt hiszem, hogy a tavaly évben ilyen 257-8 kilogrammos összetettem volt maximum. Az idei junior országosan azt hiszem, ami tavasszal volt, sikerült emelnem 128-155-öt, ami 283 kilogramm totál, szóval elégedett voltam ezzel az eredménnyel, hogy így sikerült kicsit felpumpálni a totálomat. Hát is remélem, hogy ma ugye sikerül még ráadni. Most kezdődik majd a versenyszezon. Még nem kezdődött el, hanem majd ősztől valószínűleg ősszel lesz az országos, valamint most hónap végén utazok a mediterrán játékokra, és hát igen, megkezdjük a szezont.
2: Ott a mediterrán játékokon mik az elvárások, ott mire lehet számítani, milyen lesz a mezőny?
4: Hát még nem raktak ki nevezési listát, startlistát, szóval nem tudom, hogy mire számíthatok. Visszanéztem az előző években, elég erős volt a mezőny, kíváncsi leszek, hogy mi lesz idén, és hát remélem, hogy sikerül, hát nem az utolsó között lenni, de meglátjuk, hogy sikerül, hogyha ott leszünk, meg valamint már, hogyha kijönnek a nevezési listák, akkor meglátjuk, hogy állok, reméljük, hogy jó lesz.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Rózsa Róbert műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztője és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszont hallásra!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: És a mai Pannonpresso végéhez is elérkeztünk, megköszönjük mai napi figyelmeteket. Holnap Fackovics Melissa számít majd rátok, 8 és 14 óra között itt a 91.5-ön a Pressóban. Hamarosan hírekkel érkezik viszont Loboda Árpád, és ne felejtjétek, hogy 16 órakor már híradó lesz egy hosszabb összefoglaló, jól megszokottan a nap fontosabb eseményeiről is beszámolunk, egy picit hosszabban, mint a hírekben. Búcsúzik az adásvezető technikus, Nagy Viktor. A csodálatos Viktorunk volt itt a mai nap folyamán is, a műsorvezető pedig Ruzsa Edina voltam. Szép délután nektek, sziasztok!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Kedden ülésezik a szerb szociális gazdasági tanács, az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimál bér összegéről. Amennyiben nem jutnak megállapodásra, a döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelné a jövő évi minimál bért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimál bér a jövő év végére eléri a 650 eurót, a holnapi ülés 10 órakor kezdődik. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Európa több országában. Görögországban már halálos áldozatokat is követeltek az erdőtüzek, miközben Belgium történetének legnagyobb erdőtüzével küzd, amely mintegy 3000 hektárt érint. Több uniós ország is segítséget nyújt az oltásban, viszont a lángok már Németország felé is terjednek. A hőség, a szárazság és az erős szél Európa több országában is megnehezíti a tűzoltók munkáját. Bosznia-Hercegovinában, Bihács közelében egy elaknásított területen terjednek a lángok, ezért a tűzoltók csak biztonságos távolságból tudnak beavatkozni. Több országban ugyanakkor javul a helyzet, Franciaországban, Spanyolországban és Szlovákiában sikerült megfékezni vagy stabilizálni a tüzeket. Ludason folytatódik ma a Tanya Színház idei nyári turnéja. A társulat Vörös Marti Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét viszi el a vajdasági közönséghez Mezei Kinga rendezésében. Zenével, tánccal és humorral teszik közérthetőbbé a szerző közel 200 éves művét. Az előadás 21 órától kezdődik. Ludason a helyi Kosztolányi ház udvarában szervezik meg a programot, ahol finomfalatokkal és frissítő italokkal is várják az érdeklődőket.
7: Sport.
8: Szabadka legszebb utcáin a város szecessziós épületei között futhatnak majd azok, akik augusztus 30-án részt vesznek a 9. szabadkai félmaratonon. A szervezők 5, 10 és 21 kilométeres távval készülnek, így a kezdőktől a tapasztaltabb futókig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a város központban.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, napközben még meleg időre számíthatunk, estére azonban egy hideg front érkezik helyenként némi csapadékkal, a hőmérséklet csúcsértéke 34 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
7: Bizonytalan időket élünk. Számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
9: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Erős Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban. A szerkesztők választása.
4: Checking in, I know there's a lot going on right now, so...

0: programajánló.
1: 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Franci.
1: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Programajánló.
6: 7 nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: 15 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Hírek.
11: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Holnap ülésezik a Szerb Szociális Gazdasági Tanács. Az ülésen várhatóan döntés születik a jövő évi minimál bér összegéről, amennyiben nem tudnak megállapodásra jutni. A döntést a szerb kormány hozza meg szeptember közepéig. A szerb kormány a jelenlegi 550-ről 600 euróra emelni a jövő évi minimál bért, ami 9,2%-os emelést jelentene. A következő cél pedig az, hogy a minimál bér a jövő év végére elérje a 650 eurót, a holnapi ülés 10 órakor kezdődik. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Európa több országában, Görögországban már halálos áldozatokat is követeltek az erdőtüzek, miközben Belgium történetileg legnagyobb erdőtüzével küzd, amely mintegy 3000 hektárt érint. Bocsánat. Több uniós ország is segítséget nyújt az oltásban, viszont a lángok már Németország felé is terjednek. A hőség, a szárazság és az erős szél Európa több országában is megnehezíti a tűzoltók munkáját. Bosznia-Hercegovinában, Bihács közelében egy elaknásított területen terjednek a lángok, ezért a tűzoltók csak biztonságos távolságból tudnak beavatkozni. Több országban ugyanakkor javult a helyzet, Franciaországban, Spanyolországban és Szlovákiában sikerült megfékezni, vagy legalábbis stabilizálni a tüzeket. Ludason folytatódik ma a Tanya Színház idei turnéja. A társulat Vörösmarty Mihály klasszikus művét, a Csongor és Tündét viszi el a vajdasági közönséghez Mezei Kinga rendezésében. Zenével, tánccal és humorral teszik közérthetőbbé a szerző közel 200 éves művét. A mai ludasi előadást követően még 3 helyszínen találkozhatnak a nézők a társulattal, Bácskosútfalván, Bázsgyulafalván, végül pedig Brazíliában mutatják a produkciót. Az előadás minden helyszínen 21 órától kezdődik. Ludason a helyi Kosztolányi ház udvarában szervezik meg a programot, ahol finom falatokkal és frissítő italokkal is várják az érdeklődőket.
10: Sport.
11: Szabadka legszebb utcáin a város szecessziós épületei között futhatnak majd azok, akik augusztus 30-án részt vesznek a 9. szabadkai félmaratonon. A szervezők 5, 10 és 21 kilométeres távval készülnek, így a kezdőktől a tapasztaltabb futókig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő kihívás, természetesen gyerekfutam is lesz. A félmaraton és a 10 kilométeres futás rajtja reggel 8 órakor, az 5 kilométeres távé pedig 8 óra 25 perckor lesz a város központba. A verseny napján Szabadkán mindenki számára ingyenes lesz a parkolás.
8: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fokot mérnek, a nap hátralevő részében meleg időre számíthatunk, estére azonban érkezik egy hideg front, helyenként még némi csapadék is előfordulhat.
6: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: Nota!
12: Egy diót látok a kezemben, fölemelem a fejem, és apámat látom előttem. Adná a következőt, mély barna a tekintete. Aztán fölemel, a nyakába tesz. Eléred, mókus. Nyúlok a következő dióért, és én vagyok a világon a legboldogabb gyerek. A dióról mindig apám jut eszembe. Valamiért ez köt bennünket össze. A dió, apám, meg én.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
6: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó főbb témái közül kiemeljük. Szerbiában továbbra is küzdenek a szabadtéri tüzekkel. Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz. Idén is tanszercsomaggal és iskolatáskával támogatja az MNT a kiselsősöket. Ezek lesznek a híradó főbb témái, jönnek a részletek. Szerbiában továbbra is több helyen pusztítanak erdő és bozót tüzek. A köztársasági rendkívüli helyzetek törzsének adatai szerint jelenleg 25 aktív szabadtéri tűz van az országban. A legkritikusabb helyzet a Deliblati homokpusztán, a Stolovi-hegységben, Bujanovac környékén, valamint Bojnik község területén alakult ki. A lángok több ezer hektárt érintenek. A Deliblati homokpusztán közben már a tűz utáni helyreállítás előkészítése is megkezdődött. A következő egy hétben elkészülhet a 2027 és 2031 közötti helyreállítási és felújítási terv első tervezete. Mecserik Anita összefoglalója.
7: Több mint 10 napja tart a küzdelem a tűzzel a Deliblati homokpusztán, ahol több mint 2500 hektárnyi területet érintenek a lángok. A legfrissebb jelentések szerint a tüzet egyre inkább sikerül ellenőrzés alatt tartani, így a környező települések jelenleg nincsenek közvetlen veszélyben. Az erős és változó szél azonban továbbra is megnehezíti a védekezést, és a lángok újra fellobbanhatnak. A helyszínen több mint 130 szakember is önkéntes dolgozik. A tűzoltását különböző munkagépekkel, kvadokkal és egy tűzoltóhajóval is segítik. A helyszínre ellátogatott Sara Pavkov környezetvédelmi miniszter is, aki a tartományi és köztársasági szervek képviselőivel egyeztetett a tűz utáni helyreállításról. A miniszter elmondta, hogy már a következő egy hétben elkészülhet a Deliblati homokpuszta 2027 és 2031 közötti helyreállítási és felújítási tervének első tervezete. A tárca vezető szerint a károk felmérését és a helyreállítás megtervezését már most meg kell kezdeni. Olyan dolgot beszéltünk meg, ami nem mindennapi, de úgy gondolom, hogy ez a helyzet megköveteli a pillanatról pillanatra történő együttműködést. Ezért egy WhatsApp csoporton keresztül tartjuk a kapcsolatot, és egy héten belül elkészül a helyreállítási és felújítási terv első tervezete, amely a 2027 és 2031 közötti időszakra vonatkozik. Marko Marinkovic, a Vajdaság Erdői Közvállalat erdészeti, ökológiai és fejlesztési igazgatója szintén az érintett helyszínen elmondta, hogy a Deliblati homokpusztán már napok óta folyamatosan küzdenek a tűzzel, tegnap pedig a lángok áttörték a legszélesebb védősávot is, ami szerencse, hogy a tűz ismét az erdőterület felé tört át. A települések továbbra is védve vannak, emelte ki. Tegnap nagyon nehéz és kihívásokkal teli napunk volt. Éppen azon a helyen vagyunk, ahol a tűz áttörte a legszélesebb védővonalat, amelyről biztosak voltunk, hogy át fogja törni. Ami szerencse, hogy ismét az erdőterület felé terjed tovább. A települések továbbra is védve vannak, mi pedig folytatjuk a munkát, és mindent megteszünk azért, hogy ez így is maradjon. A Stolovi hegységben a legfrissebb információk szerint két aktív tűzfészekkel küzdenek. Az oltást katonai és belügyi helikopterek is segítik a levegőből. Breznice környékén több mint 200 hektáron ég az erdő és aljnövényzet, míg Gornyi Brestovac térségében mintegy 100 hektárt érint a tűz. A hatóságok szerint emberéletek és lakóházak jelenleg nincsenek veszélyben. A védekezést azonban a nehezen megközelíthető terep és az erős szél is jelentősen megnehezíti.
6: Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi láz. Szerbiában idén eddig 5 embernél igazolták a fertőzést, közülük 3-an a tartományban betegedtek meg. A vírust elsősorban szúnyogok terjesztik, és Európa egyre több országából jelentettek már fertőzéseket. A szakemberek szerint pánikra nincs ok, a szúnyog csípések elleni védekezésre azonban továbbra is nagy szükség van. Szabó Regina riportja.
0: A nyugat-nílusi láz elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A kórokozót a szúnyogok leggyakrabban fertőzött madaraktól veszik fel, majd egy újabb csípéssel továbbadhatják. Emberről emberre hétköznapi érintkezéssel, köhögéssel vagy tüsszentéssel nem terjed. A fertőzés sok esetben észrevétlen marad. A betegek többségénél egyáltalán nem jelentkeznek tünetek. Ha mégis, leggyakrabban láz, fejfájás, fáradtság, izomfájdalom, hányinger vagy kiütések alakulhatnak ki, mondta dr. Bohucki Nebojsa, járványügyi szakorvos.
8: Ha beszélünk nyugat-nílusi vírusról, vagyis lázról, kell mondani, hogy körülbelül 80%-ban ez a fertőzés teljesen tünetmentes. Az alsó határ 50 év. Tehát, ha valaki idősebb, mint 50 év, inkább neki lesznek a tünetek, vagy ha fiatalabb, de van valami betegsége, mondjuk rá cukorbetegség, vagy valamilyen immunodeficienciája, mondjuk rá a rákbetegsége, vagy valamilyen kezelés közben van, azért ez a fiatalabb személynek is bírnak lenni tünetek.
0: Vajdaságban jelenleg 3 igazolt megbetegedésről számoltak be. A betegek Közép- és Dél-Bánátból származnak, és mindhármuknál a betegség súlyos, az idegrendszert érintő formáját állapították meg. Szerbiában összesen 5 idei esetet tartanak nyilván. Európában ennél jóval nagyobb a fertőzések száma. Augusztus 13-áig 9 európai ország 77 területén összesen 429 fertőzést regisztráltak. A legtöbb eset Olaszországban és Görögországban volt. A fertőzés ritkán súlyos, akár életveszélyes formában is jelentkezhet. Snezana Medić, járványügyi szakorvos, Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Az esetek kevesebb, mint 1%-ában, vagyis körülbelül minden 150. fertőzöttnél alakul ki agyvelő vagy agyhártya gyulladás. Ezek a legsúlyosabb esetek, amelyek fejfájással, hányással, álmossággal, megváltozott mentális állapottal, bénulással, epilepsziás rohamokkal és egyéb tünetekkel járhatnak. Ezek kórházi kezelést igényelnek, és sajnos szövődmények, akár halálos kimenetel is előfordulhat. A szakemberek szerint a legfontosabb a szúnyogcsípések megelőzése. Használjunk szúnyogriasztót, viseljünk lehetőleg hosszú ruházatot, szereljünk szúnyoghálót az ablakokra, és szüntessük meg a ház körül a pangóvizet, ahol a szúnyogok szaporodhatnak.
6: Vajdaságban idén jelenállás szerint 1290 magyar elsős kezdi meg az általános iskolát, valamivel többen, mint tavaly, ismertette a Szabadkai Magyar Rádióban Varjú Potrebics Tatjana. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja elmondta, az MNT idén is tanszercsomaggal, illetve a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően iskolatáskával segíti az elsősöket, kiemelve, hogy a felsőbb évfolyamokra járó tanulók is ajándékban részesülnek majd. Emellett folytatódik az iskolabusz program is, amely az elmúlt tanévben 13 önkormányzat területén 168 gyermek számára biztosított utazási lehetőséget. A tanszercsomagot és az iskolatáskát augusztus utolsó és szeptember első napjaiban minden magyar osztályba iratkozó elsős megkapja a Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából.
9: Az idei évben egy nagyon gazdagon felszerelt tolltartót, több különböző formátumú füzetet tartalmaz a tanszercsomag, a képzőművészeti tantárgyhoz való eszközöket, kiegészítőket, vonalzót, ragasztót, ollót, és a Gőgös Gunár Gedeon mesekönyvet, Vukelit Csilla betűtanodáját, és a Mézes Kalács legfrissebb számát fogják kapni az elsősök, még a felsőbb évfolyamon tanuló diákok, a második osztályosok a Mézes Kalács egész évre szóló előfizetését, a harmadik osztályosok osztálykirándulásban részesülnek, a negyedikes tanulók egy földrajzi atlaszt fognak ajándékba kapni, az ötödikesek egy tornazsákot, a hatodikosok a jópajtás gyermeklap egész éves előfizetésére számíthatnak, a hetedikeseket szintén osztálykirándulásra invitáljuk, és a nyolcadikos tanulókat pedig a pályaválasztásban igyekszünk megsegíteni, mégpedig a Suli Expo megszervezésével.
6: A pontos idő 16 óra 10 perc.
10: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fokot mérhetünk. Az esti órákban hideg front érkezik térségünkbe, melynek hatására csapadék is várható, eső helyenként zivatar formájában. Ezek környezetében az északnyugati szél is megillénkül majd. Holnap ennek hatására a csúcsértékek visszaesnek, 28 fokot mérhetünk majd. A szél élénk marad, csapadék majd nem várható, viszont több órás napsütés kedden valószínű. De enyhébb idő várható tehát már a holnapi nap folyamán.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
12: Reklám.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Vajdasági Retrofesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retrofesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
16: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ő volt Olivia Dean, és a So Easy című dallal indult erre a hétre a csillagulás. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban egészen 20 óráig. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén. Ezek pedig a 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebook. Ezt 19 óráig tehetitek meg a jól ismert elérhetőségek egyikén. Ezek pedig a 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillaghullás Pannon Rádió. Rengeteg jó zene vár rátok, számos

káoszos beütési változata, Sisztek Marinak köszönhetően. Kívánok tehát kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek ezen a hétfő délutánon. Veletek pedig a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok. This is...

0: volt a Tokat Tokat. 16 óra 22 perckor az első mai kívánság dolog teljesülnek. Szia, a 4S Street, ilyen az az élet című dalát kérném a kívánság műsorban. Ági aláírással jött ez a mostani kérés. Mindjárt jön majd a Gyergyószent Miklósi csapat. Milyen az az élet című dalát hallgatjuk tehát ebben a mai kezdőblogban. Halli Allen az A Lord on Dance-t kérném itt Melon. Köszi, jó műsort, Viktor voltam. Viktor, jó munkát kívánok. Ja, majd tehát franciásan Stromae is az A Lord on Dance. Ezt hallgatjuk a blokk végén. Szép napot! A Daniel Fitől az Orgonapa a kívánságdalom mindenkinek, aki szereti, és mindenkinek, aki ott volt a tegnapi koncertjükön. Köszönöm, Lívia! Bizony Dániel Fige Ergővék oda tették magukat, nagyszerűre sikeredett a vajdasági bemutatkozásuk Magyar Kanizsán. Tegnap este pedig a csillagulásban az Orgonapa című dallal érkeznek mindjárt. Hello, kellemes délután kívánok! Az Ace of Base Beautiful Life című dalát hallgatnám meg. Ezt már Emma kérte, jön majd a klasszikus a svédektől. És még egy üzenet, szia, Andi vagyok Tompáról. Daniel Powter Bad Day című dalát szeretném. Köszönöm. Jön mindjárt az elsőként egy rossz napról, egy jó dal, Daniel Powter, aztán a Daniel Fi, majd Ace of Base, a 4S Street és Stromae. Csak itt a csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Bédó csongolta meg a Sztár YouTube felfedezettjét, hallhatjuk a folytatásban, a legújabb daláról mesél. Ennek a címe Hogy tudlak így? És a legszebb hiba
2: a tervemben. Az a célom, hogy egyre inkább részt vegyek a készülési folyamatában a daloknak. Itt már társszerző vagyok. Alapvetően magát a dalt nem én kezdtem el, de teljesen úgy érzem, hogy magaméra formáltam. Nagyon sokat hozzátettem, teljes gitárszólót én írtam bele, az én ötletem volt, úgyhogy örülök, hogy ennek így nyoma van.
3: Te mindig késel, én meg ott toporgok, ahogy rám nézel. Egyből ma solygok, és porolnék a jövőre, te mennél Ibizára. Én keresem az utat, te meg csak éled a vágyat.
2: Én még nagyon kezdő dalszerzőnek tartom magam. Ez inkább csak a mennyiségben mutatkozik meg, hogy nem olyan sok dalt írok, de szerintem egyébként vannak tök jók, és majd ezeket nem sokára majd hallani is fogják. Még be vagyok szorulva kicsit a szerelmi témákba, mégiscsak az a legkönnyebb szerintem, de úgy érzem, hogy amint egyre több dalt írok, ez mindenképp változni fog.
3: Te vagy az ördögöm és az angyalom, te vagy az éjszakám és a nappalom, már forró néget, érzem a véget, de hogy tudlak így, szeretné téged.
2: Egyelőre mindenképp azt mondtam eddig is, hogy szeretnék jó pár dalt azért egyedül megcsinálni, és most jött el az a pillanat egyébként, hogy látok egy, van egy dalom, amihez látok egy elképzelést, hogy kivel lehetne ez még jobb ez a dal. Ebben a dalban egy nagyon jó kis funky, kis popos nóta lesz, úgyhogy már nagyon várom.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: Programajánló.
5: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20, 24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: Csillaghullás, a könnyű zene egér.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
6: Yo, what's up, people? My name is Ray from Two Unlimited.
4: On your number one hit music station.
6: Pennon Radio.
7: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
8: I'm David Gera.
9: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Mr. Minden Tudó, Teddy Swims dala szólt itt a Csillagulás ami második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek, és 19 óráig jöhetnek az újabbak is. Szia, a Mi Gente című zenét kérném, köszi előre, jó a műsor. Balázs üzenete volt ez, köszönöm szépen Balázs, jön majd Willy William és J Balvin dala, a Mi Gente, egy különleges változatban. Kedves Csillagulás, Vanessa Carlton, 1000 Miles című dalát szeretné meghallgatni. Anna Mari kívánság dala lesz ez. 1000 mérföld, 1000 miles. Ez jön majd mindjárt Vanessa Cartontól. Hello Allen, szeretném kérni Rózsa Magditól a Rúzs számot. Üdvözl Szabadkáról, Erwin. Rózsa Magdi a Policsi koncertjén is bemutatta a legújabb dalát, ugye a legújabb nagy lemezéről a dalt. Ez pedig a Rúzs. Mindjárt hallgatjuk itt a Csillagulásban is. Hello Allen, jó munkát kérném Schiller, Dream of You. Külön minden hallgatónak. Üdve, Tigi. Érkezik majd Schiller dala is, mégpedig a blokk végén, illetve még egy üzenet, sziasztok a Well Hello-tól, a Város szemei című dalt szeretném kérni, köszi, ha mehet, Albert, mehet bizony. Érkezik majd Ted Diaz és Flor, a Well Hello, akik ugye a hétvégén a Green Future Fesztiválon léptek fel, jön tehát a Város szemei, aztán Schiller, előtte a Mi Gente, itt lesz Rózsa Magdi legújabb dala, a Rúzs, illetve a 1000 Miles, nyilván ezt a Carlton a folytatásban.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem
1: az élet. A Csillagullás folytatásában Mező Misit, a Magna Cum Laude frontemberét, illetve Varga Bencét a Zaporozsecből. Őket hallhatjuk, hiszen közös dalt készítettek, ennek a címe Köszi.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani. Ami még maradt, azt elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebben a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatással volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És ez könnyen. Mikor az emberből így kigurul, és nincs izzadságszaga, valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros híján felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útra valót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: Műsorajánló.
2: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Kívánsággalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: 17:53 perc van, 2 kívánságdal teljesül még ebben az órában, és lehet még kérni kívánni 19 óráig, illetve a következő óra elején játszani is fogunk majd a hétvégi Retro Fesztivállal kapcsolatosan. Sziasztok, a Bagos Jégtől szeretném a Valahol Itt című számot. Melinda kérésére mindjárt jön a Bagosi Brothers Company dala, illetve utána Hello Alena, Young Right Now számot kérném. Jó a műsor, mint mindig. Üdve, Ármin. Köszönöm szépen, Ármin. Robin Schulz, Dennis Lloyd-dal, előtte pedig Bagos Jég.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
2: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, a Bagosi Brothers Company-ból. Hallgassátok ti is a Pannon Rádiót.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Hugh Gull és a Jamaican itt a csillagulásúj harmadik órájában, a folytatáson pedig mindjárt játszani fogunk, mindjárt felteszem a kérdést a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
0: A hétvégén tehát Vajdaság legnagyobb retro fesztiválja az Atlantis Gardenben. Páros belépőkért lehet játszani. A nyeremény kérdés pedig a következő. Dr. Béres vadonatúj dala egyébként holnap után jelenik meg, és ez is egy feldolgozás lesz ugyanazon előadótól, akitől az elmúlt kettő dalt is készítette. Egy ikonikus magyar előadó előtt, hát tisztelek, mondhatom így is, úgyhogy ez már a harmadik dal zsinórban lesz tőle. Melyik ez az előadó, akinek a dalait mostanában feldolgozza Dr. Béres, tehát zsinórban hármat, kettő már megjelent, illetve a harmadik pedig holnap után jelenik meg, úgyhogy ezt az előadót írjátok meg, aztán pedig a teljes növeteket vezetéknével, keresztnével, erre mint egy 10 percetek van, 063-621-605, csak és kizárólag SMS-ben játszunk, ami fontos, a saját nevetekben játszatok. Tehát írjátok meg, melyik az az előadó, akinek Dr. Béres az elmúlt kettő dalt, és a következőt is szentelte, aki előtt tiszteleg, emléke előtt tiszteleg egészen pontosan, 063-621-605.
2: Csillagullás.

0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nyereményjáték lezárva, bizonyám Zambó Jimmy mindannyian tudtátok, sokan játszottatok, 2 nyertese lesz a mai játéknak, és akinek nem sikerül, előre elmondom, egész héten játszunk, tehát péntekkel bezárólag. Az pedig, hogy ki lesz a mai 2 nyertes, akik páros belépővel bebiztosítják az helyüket szombat estére a Retro Fesztiválra. Ez rövidesen kiderül. Addig jön Dr. Béres legutóbbi Jimmy feldolgozás, ez pedig az Ugye nem bántod meg, mégpedig Verép Tamással.
2: Dr. Béres, ez pedig a Pannon Rádió. Itt van!

0: Ez volt el Dr. Béres és Felép Tamás, na, Jimmy Más kép feldolgozások sorából, szerdán pedig jön majd az újabb. Megtörtént a sorsolás, mondom már is, kiknek kedvezett a szerencse, akik páros belépővel már biztosan ott lesznek szombat este, illetve a nevük pedig a nyertes listán, az Atlantis Garden jegypénztáránál. Ők Püspök Dániel, illetve Polyák Adrianna. Gratulálok, és jó bulit másodmagatokkal. Püspök Dániel, Polyák Adrianna, ti vagytok tehát mai nyertesek. A többieknek pedig több szerencsét, például a holnapi nyereményjátékban, mert hogy péntekkel bezárulak, játszani fogunk itt a csillagulásban egész héten. És most a nyereményjáték után újabb kívánság dalok teljesülnek. Szia, Nagy Bogi és Des, Jó leszek újra című dalát szeretném kérni. Niki kérte, a nagymai magyar kedvenc, mindjárt hallgatjuk. Hello, Allen Bence vagyok, a Mi Csikkó zenét kérném Jason Derulo-tól a csillagulásban. Köszi! DJ Goya Jason Derulo-val, ez pedig egy jó kis Afro House, a mai kedvencek közül jön majd a Mi Csikkó. Szép napot, szeretném meghallgatni a Dusk Till Dawn című dalt, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Ez Zayn és Sia dala, ezzel megyünk mindjárt. És még egy üzenet, üdv Calvin Harris-től a Promises, ezt kérném a műsorban. Oscar kérte, Calvin Harris Sam Smith-szel, DJ Goya Jason Derulo-val, Nagy Bogi Dash-sel, Zayn pedig Sia-val. Ők jönnek a folytatásban.
1: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én Jörg a doktor, Béres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is elhetem. Ciao.

0: programajánló.
1: Év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám.
4: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
6: Turn this all the way up. Playing the

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Műsorajánló. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

volt a Sandstorms Dark Intensity. Kapta elő Dadot klasszikusját is, tettél kicsit modernabbá. Itt a Csillagulás mai utolsó órájában, ahol is elérkeztünk az záróblokhoz. Kettő kívánságdal, ami még teljesül. Halli Allen pedig a haveroknak, meg nekem is a Szapri Duo-tól a Play the Live. Köszében Alex. Egy igazi nagy-nagy régiség. Szapri Duo, na két legendás dobos, még a mai napig is nagyon aktív, sőt, ott doboltak a Oti Bulin is, ugye szigeten. Szóval jön a Play the Live, utána pedig Szia Düberög a házszámot kérném Jucuséktól, pedig Zsolti kérte. Ugye egy Emergency House dal, de DJ Pázi is Jucus elkészítette egy jó kis pörgős változatát, kicsit bele szőtték a cserikókot is, hogy jön a Düberög a ház 2026, előtte pedig a Szapri Duo.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádióban.
1: Itt a csillaghullásban pedig jön egy kiadós csillaghullás mix a 90-es évek legjobbjaival. Ez várjátok egészen 20 óráig, utána még ugyan maradunk a 90-es éveknél, de akkor már csak rádiós válogatás, nem mixben, 20 és 22 óra között. Ahogy az hétfőnként lenni szokott, csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd holnap is a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. Na mi is ön házigazdáját, a mikrofon és a kebogott. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd holnap is a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. Na mi is ön házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok nektek további szép estét!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szerbiában továbbra is több helyen pusztítanak erdő és bozót tüzek. A köztársasági rendkívüli helyzetek törzsének adatai szerint jelenleg 25 aktív szabadtéri tűz van az országban. A legkritikusabb helyzet a Deliblati homokpusztán, a Stolovi hegységben, Bujanovac környékén, valamint Bojnik község területén alakult ki. A lángok több ezer hektárt érintenek. A Deliblati homokpusztán közben már a tűz utáni helyreállítás előkészítése is megkezdődött. A következő egy hétben elkészülhet a 2027 és 2031 közötti helyreállítás és felújítási terv első tervezete. Augusztus 8-án mindössze néhány óra alatt vált a lángok martalékává a 14 tagú Vilcsek család otthona a Torontálvásárhelyen. A családapa elmondása szerint a tűz a fásban keletkezett, onnan terjedt át a padlásra. Rövid idő alatt a tetőszerkezet teljesen leégett, majd a lángok a főépületet is elérték. Szerencsére senki sem sérült meg, az anyagi kár azonban felbecsülhetetlen. A család minden jó szándékú ember önkéntes adományára számít, hogy még az ősz beállta előtt ismét tető legyen a 14 tagú család feje fölött. A család megsegítésére Jován Vircsek nevére folyószámlát nyitottak az Erste Bank újvidéki fiókjánál. Vajdaságban idén jelenállás szerint 1290 magyar elsős kezdi meg az általános iskolát, valamivel többen, mint tavaly, ismertette a Szabadkai Magyar Rádióban Varjú Potrebi Tatjana. A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának oktatással megbízott tagja elmondta, az MNT idén is tanszercsomagokkal, illetve a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően iskolatáskával segíti az elsősöket, kiemelve, hogy a felsőbb évfolyamokra járó tanulók is ajándékban részesülnek majd. Emellett folytatódik az iskolabusz program is. A tancercsomagokat és az iskolatáskát augusztus utolsó és szeptember első napjaiban minden magyar osztályba iratkozó első osztályos gyerekhez eljutatja a Magyar Nemzeti Tanács.
3: Fiú és lánybandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata a 91,5-ön hétfő esténként. 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: a hivatalos internetnő oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Érezd a zenét, érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Hallgasd napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió.
1: És légy tájékozott.
0: Ez a Pannorádió.